0: Jó egyen, csak igazi mai sláger megy, most az Ordinary Alex Warren-től egy cseppet sem átlagos dal, bár Alex Warren saját bevallása szerint a legátlagosabb fehér srác, akit csak el tudunk képzelni, úgy fogalmazott, hogy ha bemegyünk egy utazási irodába a délután 3-kor egy hétköznap, na ott vannak ilyen fiúk, mint ő. Hát ehhez képest a dala jött a semmiből, Grammy jelöléseket hozott a fiatal, még csak 25 éves sztárnak, hát ha valami nem átlagos, akkor az ez a teljesítmény. Jön Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Fontos dolog kiderült a kanadai, egyébként magyar származású sztár DJ producerről. A kedvenc étele a túrógombóc. Ezzel kellett kínálni. Blondish, never walk alone. Ezt hozom.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletek

0: javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkenteni. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogyha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon, a feleségéről szól a Fever.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal. Pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet. Szinte mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Voksot akár e-mailben a top500kukacradio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben fel is lehet hívni minket, 0620 311 111 a számunk, például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Well, who's next?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is voksoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez... Hát ezt most nagyon szeretjük tőle. Live It All, Lost Frequencies-től a rád.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

a Rádió 1. Még csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Például Kábrát barátunk és az a dal, a Be Mine, ami meghódította már a top 50-es listánkat. Na de hogy mi lesz a helyzet a top 500-as listánkkal? Erre sem kell már sokat várni, és kiderül, jön a slágerlista. Amióta ismerjük Kábrát dalait, mindig felbukkannak a top 500-ban, úgyhogy borítékolható lesz, hogy ezzel is találkozunk majd. Be Mine, hozom hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zöldfa hirdeti a környezettudatosságot Miskolcon. Három ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa kupán. Szombatig tart a Ragadt Torkona Rákot kampány. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Zöld falat adtak át a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban. Számolt be róla a Minap. A növényfalat az iskola diákjai a tavaly decemberben Kassán tartott Eco Challenge versenyen nyerték el. Az ünnepélyes átadáson a szervezet és az intézmény vezetői mellett Banégá Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett. A kezdeményezés a környezettudatosság, valamint a fiatalok szemléletformálásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Három ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa kupán. A DVTK kerékpározója több versenyszámban is dobogóra állhatott a nemzetközi viadalon. A miskolci sportoló korábban is eredményesen szerepelt nemzetközi versenyeken. A DVTK kerékpáros szakosztálya pedig az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött. Földi Bence teljesítménye újabb fontos eredményt jelentett a diósgyőri kerékpáros sport számára. Számolt be róla a dvtk.eu. A Szent István vidékfejlesztési program 20 borsodi településnek kínál fejlesztési lehetőséget. A tervek között utak, járdák és intézmények korszerűsítése szerepel. Több helyen csatornázást és munkahelyteremtést is terveznek. Ragadt torkon a rákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, továbbá szájüregi vizsgálatot tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta a rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
3: Ami a legfontosabb üzenete a kampány, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
2: Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe. Szorványosan esővel és élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütés

0: Se számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült, száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Mime. Rádió ez csak igazi mai sláger, megy Shakira és a Die Die. Hát nagyon meglepődnék, hogyha ez a dal nem szerepelne a rádió egy top 500-as listán idén, nem akarok persze senkit befolyásolni a döntésében, és hát arra buzdítom a rádió egyeseket, hogy merjenek nagyot gondolni, nagyot álmodni, az elmúlt 20 év nagy merítéséből áll majd össze ez a slágerlista, persze jöhetnek aktuális kedvencek is, és ez már mondhatjuk, hogy hagyomány, Balázsék indítják majd el egy szép októberi péntek délelőtt a slágerlistát, ami 500 dalon keresztül szól, vagyis egy teljes hétvégén át. Shakira érkezik, és a Die Die, aztán Balázsék is nem sokára, 3:45 egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőséget. De akkor őszintén.
2: Őszintén.
3: Én most kezdhettem.
2: Igen.
3: Én ázsiai tészta.
1: Pornó.
3: Tészta.
1: Ázsiai tészta.
3: Levesfüggő voltam. Lejöttem az anyagról.
1: De olyan szinten. Ezek a 200 fontos ilyen smeklevesek?
3: De nem a smek, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tésztát, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vitt.
1: Annyira ráfügtél.
3: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
1: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlenül gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszerűen nem tudsz lejönni róla. Ráadásul itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát. Ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
3: Ez több mint 2 évig voltam.
1: Több mint két évig voltam.
3: Szatyorszámra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
2: Nekem először, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
4: parizerrel
2: és mustárra.
4: Ugyanaz ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
2: De hogy volt benne valami.
1: Semmi baj, csak parizer, mustár,
2: és
1: becsukni és kész, tényleg?
2: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így be kell ölteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
3: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
1: beszélek. Vagy a párizsi van a legnagyobb kaja.
3: A legnagyobb.
1: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéjfüggő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen, nagyon sok, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
1: Hogy valami van benne, valami anyag, amire a te tested jobban reagál.
4: Igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a izében.
1: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen.
1: Kólafüggőség, fültisztító? Ha tényleg az egy függőség, akkor azt adom.
2: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
1: Én vissza volt nyomva, torkodik.
2: Igen,
1: de ez egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
2: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Te is úgy csinálod.
1: Hát akkor rituáléja. Aki rendesen csipiciál,
4: megsodrod, és úgy.
2: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fülekbe.
4: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
2: Csak a nyál tudja azt, amit. Hát az egyikből a másikba.
1: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják. 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla. Ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog. Tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kólafüggőség, abszolút értjük, adjuk, és azt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: 6 zacskó naponta.
1: Az milyen.
2: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
1: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle.
2: Ázsia calling.
4: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
1: Valamit még összekötsz, valamilyen vegyület elszabadul.
4: Hát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
2: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
1: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
2: szerintem
1: a só?
2: Szerintem vagy a magnézium, vagy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyelne oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
1: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik? A
4: kesudió.
1: Kesudió,
4: az is jó, de a pisztácia is ugyanez. Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy
2: érte.
4: Így van. Ezért ússza csak
2: dobozos.
4: Meg a pisztácia.
2: Hogy
1: egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
2: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod, így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például a paprika, amit mondott Anna.
1: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
1: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
1: Nagyon bele zavar a hormonháztartásban. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszósz alóvatosan.
2: De sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
1: hát hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 napon a susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
2: akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durvá, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
2: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
1: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
4: Ne!
2: Milyen kockát?
4: Nem
2: már!
4: A húsleves kockát.
2: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat. Érte. Forró víz bedobtad, megittad, megvoltál.
4: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára.
1: Mikor az alufóliából már bontottam, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Figyelj, kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
3: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
1: Szerettem a vegetát.
4: Nagyon szerettem. Generációs.
1: Itt van egy kocka, leves kocka.
2: Én nem a vegetát.
1: Leves kocka?
2: Leves kockát szerettem.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
2: Úgy nézett, mint a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szózavart, ha meglátod, mert ugyanabból csomagolva.
1: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is ittem magammal.
2: Jó, figyelj, Péter, hol légy,
1: szomorú gyerekkora.
3: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát.
2: Ülhajúzkaja.
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
2: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon eretett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
3: Édesre sósat, sósra édeset.
2: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
4: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
2: Próbáljuk ki?
1: Igen.
3: Finom.
1: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta keksz függést, nagyon adom. Nagyon értem a pilóta
3: keksz.
1: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy mondtam, halva a pilóta keksz. Én nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
2: Magyarós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
4: És utána pedig
2: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak magyarú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikom függés.
4: Az tök jó.
1: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
2: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így, csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát tudom, rakott karfiolra, mert minden
1: izére.
2: Mágirakás, igen. Kakaós palacsipa.
5: Pisztáciakrém.
1: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, add már flancolós, persze.
4: Hol látnád a
2: budai villájába?
4: Rémet régen.
1: Ropi függés.
4: Sűrített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem az hiánygazdaság. Az is gyerek, a hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
4: Zöldjék, nem volt benne semmi. Nyomtál be a szádba, és
1: belenyomtad anyát.
3: Valaskám ebédei, megint van egy kis leves kockát.
1: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
2: A leves kockán, ezt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk belőle?
2: Na igen, és ugye annak ez a...
1: tésztát könnyű főzni.
2: Igen, az, annak az a, ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud lenni a húsleves nélkül, csak van, azt a jövő.
1: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valamiért nagyon
2: Úristen.
1: Rajta voltam.
2: Hát melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
1: Pezsgő tabletta, nyalogatás? Nem éltem soha,
2: pedig szenvedélyem volt.
1: Plusz
2: hát, darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgett a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
4: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor. Ugyanaz volt.
2: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó
3: na,
2: volt.
3: A limópor nagyon jó
4: nekünk
3: volt.
4: Nekünk még nem volt pezsgő tabletta.
1: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért milyen kemény függőségek vannak.
2: Legjobb barátnőm ecetfüggő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké.
3: Igen.
2: És egyszer nem vette észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája.
3: Az durva.
1: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, az hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szaríze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
4: Meg
1: édes
4: meg volt. Az volt, az szóra, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
1: Rágógumi ízű volt, igen.
2: Hát én zabáltam, azt nagyon szerettem.
1: Sima vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok más inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. Jól. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jókattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem. Tehát amikor gyúrtésztából lettem meg.
3: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
4: Elcsemegézik.
1: Igen, az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leveskocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
2: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
1: Hogyne.
2: És ugye ott az van, ott az illesztésekre jól rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. Hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, ha ketté tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor belelátod, tudod, a belét, ami ugye a krém.
3: Olyan durván, igen, finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog. Igen, igen, az mi az generációnknak igen, ugye
2: a melódia. A melódia. Úgy, de így csak is, vagy te csak
3: is? Is. Én csak is, én csak is melódia.
2: Kinder Pingi? Az megvan?
1: Tudom, melyik, de az arra nem fügtem rá. Nem, szerettem,
2: nem,
1: de nem ettem.
2: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem másságet. Én csak emlékszem rá régen, hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
1: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
3: Vitakolán, megvan.
1: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, a narancs ízű, és egy ilyen vitaminkészítmény volt.
3: Étvágygerjesztő.
1: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
2: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
4: Ó, ilyen kis granulátumokat, ilyen granulátumokat kellett föloldani.
2: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a tetej, és akkor te, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva.
3: Van
2: és,
3: még.
2: És van egy ilyen fura illata.
1: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
2: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. A rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsán, itt rágózott.
1: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
4: Hát az függő, hogy egész állandóan nap megy.
2: Nem, hiszem, ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod, kb., hogy így szükséged van arra,
1: hogy ringasd
2: magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
1: meg kell rágni mindent.
2: Igen.
1: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
4: Mindenki.
1: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornófüggő, hagyjad, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
3: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki micsoda bácsi, hiába mi mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van szereti.
1: Ezt egyébként sok hallottam, szóval ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
3: Vajos kenyém.
2: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
2: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorítom. Fúj, de undorítom.
2: Imádom. Azt mondja, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
3: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
3: Melyik tusakot nyissuk? A bárányosat, vagy a varrósosat?
1: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak, nem?
3: Hiába mondtad, de papa, hát látj, de nem érdekel.
1: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
4: Na jó, de hát a papa biztos prémium volt. Alutasakos,
3: ez az acskós. Az a tudod, a pocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáért tesz. Nekem az, hogy olyan azért, finom.
1: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alupóriást.
4: Hát és ez büdös, gyerekek, a kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld, de...
1: Menjen már kutyakaja.
3: Az az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
1: Undorító. Hát akkor régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész...
3: Az, persze.
1: Hát, régen kutyák volt, neki is kirakott, hát undorító.
0: Ez volt. indult a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Súlyos károkat okozott az aszály a hallgatóságokban. Változik a forgalmi rend a 26-os főút miskolci szakaszán. Pénteken kezdődnek a Petőfi könyvtári napok. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette ez a hatás, azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Aszfaltozási munkák miatt további forgalomkorlátozásokra kell számítani a 26-os főút miskolci szakaszán. A kivitelező szeptember 26-áig többek között a megyei központi kórház és a repülőtéri úti csomópont közötti részen dolgozik. A szakaszokról több létesítmény megközelíthetősége korlátozott lehet emiatt, így a munkálatok idején fokozott figyelmet kérnek az autósoktól, írja a Minap. Szeptember 25-én és 26-án tartják meg az idei Petőfi könyvtári napokat Miskolcon. A Petőfi Sándor könyvtárban pénteken és szombaton is változatos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény már hagyományosnak számít, és az intézmény célja, hogy az irodalom és az olvasás mellett közösségi programokkal is megszólítsa a látogatókat. A részletekről a könyvtár, valamint a szervezők közösségi oldalukon adnak bővebb tájékoztatást. Számolt be róla a Minap. Gyilkosság áldozata lett egy önkormányzati képviselő a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen, számolt be róla a Bón. A férfit a legutóbbi 2024-es önkormányzati választáson egy egyesület jelöltjeként választották meg a településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is tart, és tovább vizsgálják a történtek pontos körülményeit. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe, szorványosan esővel és élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel. Hello Feri, jó reggelt, hello Juli,
6: jó reggelt,
5: Juli nap van, Hester nincs, úgyhogy így fordulunk rá, csütörtökre gyerekek, és már megint lassan elment egy hét. Így van.
7: Szeptember... Neked biztos lassabban megy, hogy otthon üldögélsz, amíg mi itt vagyunk, Julcsa.
6: Nem üldögéltem én otthon.
7: Jó, tudom.
5: Na, mit csináltál?
6: Hát otthon üldögéltem.
5: Ja,
7: de nem üldögélt, csak az otthon jó. Volt.
6: De hát hétfőn bejöttem.
5: Én csak bejött, igen, bejössz.
7: Igen, de mi elmentünk.
5: Igen.
6: Elszívok Ferivel mindig egy szár cigit, mindig megállapítom, hogy feleslegesen jöttem be, de együtt dohányzunk egy jót, aztán utána otthonról elintézem a dolgokat.
7: De hát nem felesleges.
6: Nem, így van, egyet.
7: Azért, na.
5: Dohányzol, ide jössz, kicsit megnézed, hogy mi van.
7: Beleszagolsz a levegőbe, ma se történt semmi, a fiúk már elmentek edzeni, akkor igen. Én is elindulok.
6: Állok.
5: Általában elmegyünk, mert mindenki edz, mindenki rohan edzeni.
7: Meg most mit, tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy itt óriási műhely munka folyik 10 után,
6: óriási műhely.
7: De az napközben folyik üzenetváltásokba, Juli, hát adj, azt kap este, hogy 8-kor még kell valakit keresnie, de ez így működik jól.
6: Megesik. Általában arra szoktam bejönni, hogy bali fekszik a babzsák.
5: Én ott pihenek, alszom egy Zundika. Kicsit, igen. Ha 11-re megyek edzeni, akkor alszom egy fél órát adás után, igen.
6: Minden alkalommal, amikor lehet, lefotózlak, úgyhogy már van egy teljes kollekcióm.
5: Na, hogy tényleg? Meg azt szóljál, hogy ne nyitott szájjal aludjak.
6: Csinálok majd egy ilyen örök naptárt jövőre.
5: Nagyon jó, szóljál. Szóval amikor el is alszom egyébként.
6: Simán.
5: Nagyon jókat tudom.
7: Olyan jót lehet ott hátul.
5: 10-kor elalszom, 10:30-ig alszom, egy fél órát mikroalvásnak hívom, és utána a 11-től megvizet belenyomok a súlyba.
6: Veled szemben én is néha bekutkozom.
5: Aztán ketten szoktunk ott aludni egyébként.
6: Igen, elcsendesedünk, és akkor néha van, hogy annyira jó lesz az atmoszféra bent, hogy bejön Laci is, és akkor ő a nagy kéken fekszik.
5: Igen.
6: El, és három ember így dől.
5: Mi vagyunk általában hárman az alvók, akik ott alszanak egy...
7: Négy ilyen könnyű nyári pokrócot vegyünk még oda.
6: Valamit, meg van egy ilyen párásítót, vagy valamit. Igen. Igen.
5: Pulykázz meg egyszer, azt mondják, pulykázz meg, és úgy csinálj. Úgy csinálj fotót.
6: Annyira bírom, hogy és akkor néha így a Feri így bekocog, így a szemem sarkából így látom, vagy így érzem, hogy bejön, tudod, így szétnéz.
5: Alszanak, igen. Alszanak, és megyünk is.
7: És az a jó, amikor így lendülettel megyek be, akarok valamit mondani, aztán látom, hogy alszatok, jó, igen. Akkor aludjatok tovább.
5: Szülő egy elcsendesed, és akkor kivész, igen.
7: Csendes pihenő.
5: Csendes pihenőzünk.
7: Júlcsikám, drágám, ez mennyi idő megcsinálni ezt a kis hajat neked? Mert ugye, aki ismeri a Julit, tudja, hogy egy ilyen szép nagy göndör szőke haja van, de most oldalt elindul egy fonat.
6: Körbe.
7: És körbe megy.
6: Nem olyan, nem tart olyan sok ideig.
7: Csak azért, hogy 3-kor keltél, vagy 2-kor, hogy kész
5: legyen. Befontad, vagy mi ez?
7: Igen, van egy ilyen oldal.
5: Oh my god, kicsit egy Leia hercegnőse lefontad a hajadat.
7: Én mindig irigyeltem.
6: Én októberfesztes.
7: Igen, mindig irigyeltem azokat a csajokat, akik így képesek arra, hogy jössz reggel 6-ra, 3-4-6-ra dolgozni, és azt mondod, hogy nem 5-kor kelek, hanem 4-kor, mert...
6: Nem, azért ebben ennyi nincsen.
7: Nincs benne?
6: Nem, ezt a göndörhajat egyébként meg, tehát ha az ember szépen megcsinálna, akkor igen, ez eltartana egy ideig. A lányom haját például soha az életben nem tudtam rendesen befonni, de utóbbi időben észrevettem, hogy ez egy tök egyszerű, tehát így szépen fel lehet csavarni. Majd befonom egyszer a tiédet is, ha nem vágod le.
7: Igen, ha nem fogom ilyen rövid. Én nyírattam egy tavaszit, én ebben hiszek mindig.
6: Csinike.
5: Igen.
7: Egy rövidet.
6: Motorra jöttetek? Figyeltek, a motorban van ilyen, hogy most ezt tudom.
5: Na, most ez valami nagyon buta kérdés lesz, de figyelünk. Megkapaszkodok, erre még nem ittam meg a reggeli kávémat. Na, tedd oda, Juli, tessék.
6: Olyan van, hogy ülésfűtés?
5: Van.
6: Jó, oké.
5: Egyébként, annyira nem, azt hittem, ami rosszabbat kérdezem.
7: Kormányfűtés is van, tehát a kis mancsunkat is tudja melegíteni, a prostatánkat.
5: Igen, ülés és kormányfűtés is bizonyos modellekhez jár,
6: akkor
5: vagy kéred.
6: Akkor ez bármeddig lehet.
5: Na, hát azért csipős, de én már nem jöttem motorral. Nem jöttem motorral, gondolkoztam rajta, de aztán valahogy nem úgy indultam el, úgyhogy nem.
7: Meg
5: nem
7: a macerája baj már, mert egyébként napközben meg tök jó, tudod, a 20-25 fok az a tök ideális motorozáshoz, de ilyenkor a 8 meg a 10, az meg nagyon kemény, tehát föl kell húznod még egy réteg ruhát, itt bejössz, levetkőzöl, akkor azt nem tudod, hogy hova teszed.
6: Én azt megvárom.
7: Igen, azt végignézed.
6: Igen. Végre valami történik.
5: Igen, de...
7: Ebből a szempontból macera.
5: Ja, de napközben lehet átülök egyébként. Napközben lehet átülök.
6: És november végén lesz egy pont, amikor jön a téli esítés? Lerakjátok egy garázsba?
5: Hát a téli esítés, ez lerakod. Tehát, hogy a nagy téli esítés azért nincs a motoron.
7: Én nem raktam el tavaly. Képzeld, ennek nekünk, amikor ilyen jó idő van, télen, tehát 6 fok mondjuk, akkor mi szoktunk menni egy kört a Velencei tó körül. Nyilván lassan mész, meg nem döntöd, meg nincs tapadás, de olyan jó, ha ilyen jó januári időjárás van, hogy napsütés, mit én 6-8 fok napközben, akkor van egy Balázsom nekem ott lent is, itt én mindenhol tartok egy Balázst az életemben, valószínűleg Balázs függő vagyok, itt is van egy, meg van Velencén egy saját Balázsom, szólok neki, beöltözünk, és akkor csak ilyen tök lassan gurulunk egyet, és olyan jó tud esni.
5: Igen.
6: Kislánykoromban volt a családunknak egy bogárhátú Volkswagen-e, és akkor azt novemberben levittük Dunalmásra, és márciusig nem hoztuk föl. Átteleltettük. Így jött túl. Miért? 20 éve.
7: Nem volt benne fűtés?
6: Nem. A nagyszüleimnek meggyőződése volt, hogy így kell kimélni a kocsit, hogy télen nem hajtod az autót.
5: Ó, de aranyosak.
6: Nem eszi alulról a só és egyebek, és akkor ezt levitték, leparkolták, hazajöttek.
5: Klasszik idős generációs, spórolós, vigyázós.
6: Vigyázni kell rá, hogy ne.
5: Igen. Ne legyen baja, ne használjuk.
6: Aztán ripityára törték a ház előtt.
5: Ahogy ez lenni szokott általában. Ahogy ez lenni szokott, igen.
7: Nagy vigyázások után megjött a vége.
5: Igen. Na gyerekek, jól van. Írja valaki, csak mondom, mióta az óra és a fél elejé tingli-tangli zenéket ki. Császtátok 2 óra 4-5 percből 2 óra 21 perc lett a nettó idő, gyerekek. Hoppácska,
7: látjátok? Ez csak nektek, srácok, a másik oldalom.
5: Ez így van, ez csak nektek szól, hogy nincsen félután zene.
7: Nem magunk miatt csináljuk.
5: Nem, ezt miattatok. Miattatok csináljuk, hogy ne kelljen ennyi borzadvány meghallgatni. És hát amiatt, hogy többet tudjunk beszélni, mert ez volt az igény. Kiderült, hogy van ránk igény, hogy inkább beszéljünk, úgyhogy...
6: Ki gondolta volna
5: egyébként? Mi azt hittük, hogy egy ilyen reggelis ős zene belefér, de nem fér bele. Zsigmond Angis az esze véget van ott Kolumbiában, azt a mindenségit neki nem nézem én a celebet, hanem TikTokon meg mindenhol, hogy a gyerek dobál át nekem így mindenféle Zsigmond Angis videókat. Hát azért gyerekek, van baj.
6: Mi beszalad vele?
5: Van baj. Mindenben. Hát úgy általában van baj. Mindenben, vele is van baj. Hát
6: nem tudta, hogy melyik kontinensen van?
5: Teljesen seggek. Tessék? Tehát ez valami egészen elképesztő mélyrepülés.
6: Volt valami műveltségi vetélkedő, vagy mivel?
5: Hát a műveltséginek nem mondjuk, inkább egyszerűen ilyen logikai kérdések, de hogy mi a nehezebb 1 kiló vas vagy 1 kilótól.
6: Olyaj.
5: Tehát ilyen felfoghatatlanul durván.
6: Melyik kontinensen
7: van? Állj, az 1 kilótollat választotta?
5: Csak azért mondta az 1 kilótollat, mert szerintem a vas az beugratos.
7: Én is erre mentem volna.
5: Figyelj.
7: Hogy 1 kiló vas 1 kilótól.
5: Pusztító a dolog. Jaj. Szeretem a dzsungelt, meg szeretem Kolumbiát, de azt hiszem, jól döntöttem.
7: Mondjuk ezeket te élvezed, ezeket a szituációkat.
5: Hát, van egy pont, ahol már csak szemlesütve állok. És lehet, hogy itt már csak szemlesütve álltam volna.
7: Itt kérnél egy retúri egyet gyorsan haza.
5: Úristen, nagyon komoly.
6: Ez nosztalgikus érzés nem karített hatalmában.
5: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. A környezet nagyon szép, azt nagyon szerettem. Petivel, Bencével kapcsolatban vagyok, írok nekik, írunk egymásra,
7: dumálunk. Támogató SMS-ekkel.
5: Sokat írunk, meg így dumálunk. Ennyi, ugyanott vannak, ugyanott, Kolumbiában, ugyanabban a szállodában laknak, ugyanott van a dzsungel, ugyanott van a tábor, tehát abszolút ugyanaz a rész, igen.
6: Hát belekarcoltad a nevedet az ágyba.
5: Kedves élmények fűznek oda egyébként. Nagyon szerettem ezt a formátumot, de azt hiszem, hogy azért ez már nagyon nem az. És nem feltétlen a szereplők miatt, hanem úgy minden miatt. Szerintem egy kicsit ez most már úgy megváltozott igazából. Na, de mindegy is. Azért én nagyon drukkolok nekik, meg hát mondom, Bencével, Petivel folyamatosan írunk, meg dumálunk. Gyorsan egy-két SMS így korán reggel azt mondja, hogy mit is írnak a hallgatók. Csoda szép reggelt kívánok nektek, lehetne egy kulcsos játékpontban 9-kor. Hát, ezt nem nagyon tudjuk megígérni. Gyereknek mutattad már, Freddy, hogy horgászik az úriemberekben, nem kéne a beltetéssel szakodni, kérdezi valaki. Nem tartok még itt az úriemberek. Elkezdtem. Elkezdted?
6: Hát én már túl vagyok.
5: Ja, túl vagy rajta.
6: Várjál most az első, még persze. Az első évad?
5: Első évad, második, harmadik. Első évad, második, harmadik. Úgy érzed?
6: Egy jó kávé rád fér.
5: Köszönöm, drága, hogy... Laci, Laci hozott egy kávét a kezembe.
6: Jelzés értékűen átadta.
5: Köszi, Laci. Szóval nézem az úri embereket, igen, de tegnap nem tudtam, mert dolgom volt, úgyhogy egy második, harmadik évadnál egy lassú desszertként fogyasztom.
6: Figyelj, ez a Guy Ritchie szerintem zseniális. Tehát ő ebben a műfajban, ez a gangster világ.
5: Szeretem.
6: Nagyon jó
5: forgatókönyvíró,
6: nagyon jó rendező, úgyhogy valahogy ez a Habsi, ez nagyon működik.
5: Igen. Jók a zenék, jók a szereplők.
6: És az első évad is baromi jó volt, a második évadnak az első három része az egy picit olyan lassabb, és aztán egyszer csak így elindul, és így ahogy, na,
5: és beindul. Én nagyon várom, utol akarnak kérni benneteket, úgyhogy szeretem, jó, mint egy jó desszert, csak sokszor elalszom. De tegnap is.
7: Ne én félkor kezd el nézni.
5: Megpróbálkoztam egy filmmel, de elaludtam. Hát most nekem sűrű lesz a hétvége. De
7: nem váltó műtét,
5: nem váltó műtétem van, igen,
7: van
5: igen,
7: a hétvégére időzítve, úgyhogy nem ér rá.
5: Magyarország, Ukrajna, holnap ott álljam a Puskásba, gyerekek, úgyhogy...
7: Most is kaptál jegyet?
5: Hát, nem...
7: Na, álljunk meg, hát azért...
5: Nem ilyen, hogy most is kapok, akkor kapok, amikor kérek.
7: Amikor akarok. Csak mert mondom, változott a világ. Hát azért, érted, más szelek fújnak, hogy neked erről is fúj, arról is.
6: Saját páholya van.
5: Mindenhol van ismerő, gyerekek. Ezt jól kell csinálni.
6: Oda mész, és ki van írva, hogy Sebestyén Balázs Páholy.
5: Mindegy, hogy milyen hatalom hol van éppen, ha jól csinálod, és ügyes vagy, mindig van jegyed a Páholyba. Hát ez ilyen. Ez ilyen, úgyhogy új, igen, megyek meccsre. Úgyhogy megnézem.
6: Gyerekekkel.
5: Szerintem jönnek a lurkók is, hát ők ezt nagyon érik. Kis kaja a VIP-ben, kis szoboszlai hátba veregetés, kis páholyos.
6: Nem. Szigorúan háttal a pályának.
5: Úgyhogy az lesz. De haladunk majd az úri emberekkel, úgyhogy fogjuk.
6: És akkor érkeznek így hozzád az emberek ilyen audienciára, így beszélgetni?
5: Senki. Nem, én olyan helyre megyek, ahol tökre béké hagynak, tökre álltok vegyülni, kajálok, proszekózom, taxival megyek, iszom, dumálok, akivel akarok. Nincs, nem ilyen, oda megyek, és akkor ott tartok üzleti megbeszéléseket. Semmilyen, nem. Sőt, tudom olyan aurám lenni, hogy ne akarjál oda jönni.
7: Igen.
5: Tehát úgy csinálom ezt, hogy ha befogadó vagyok, akkor nagyon nyitottan, kedvesen, ha nem, akkor tudok csak úgy nézni, hogy nem akarsz oda jönni.
6: Vannak emberek, akiket már vezetőszáron visznek is, hogy megnézhessék a titulsa meccset?
5: Elég sokan jönnek vezetőszáron állítólag. Igen. De még a meccs csak kiengedik őket.
6: Még egy utolsót.
5: Úgyhogy jöhetnek, ja. Zakót vigyél magaddal az ukrán meccsen. Na, ne legyünk ilyen rossz indulatúak. Legalább várjuk meg, amíg szarul játszanak, és akkor utána el tudjuk mondani. De most előre, hát adjuk meg azt, mi van, itt most megrázzák magukat.
7: Onnan
5: érted?
7: Tudod, hogy nem készültünk föl rá. Onnan tudod, hogy nem történt csoda. Hát azért abban legalább hinni kell.
5: Hát azért érted, csak közeledik a 2040-es világbajnokság is elejtező, hát azért csak nekiállunk majd.
6: Felszívjuk magunkat.
5: Igen. Zsül, igen, csendben van, mi van az FBI feltörésével? Gyanús vagy gyulus? Igen. Ugye hát feltörték az FBI.
6: A Zsül.
7: Gyula irányítja a szálakat, gyerekek, már megvette magának a világ körüli repülőjegyet a pénzből, amit az FBI fizetett, úgyhogy
5: igen.
7: Nincs.
5: Mi van a kis növényinkkel? Mondott-e valamit, elérte, de van-e valami kontaktunk vele?
6: SMS-ben tudtam vele értekezni, mert ugye kint van még Los Angelesben, de ma egyébként éppen utazik.
5: És akkor holnap lehet,
6: hogy... Elvileg holnap lehet, hogy lehet, hogy itt
5: ilyen. Megszeretgetjük kicsit, igen, édesem. Kikapott. Illetve pontosabban hülye vagyok, nem kapott
7: csak
5: UFC.
7: Nem kapta meg.
5: Ez a Dana White, ahogy Eszter mondta, ez Dana Black lett, és nem adott neki szerződést, hogy rohadjon meg ez a kopasz.
6: Nincs hozzá egy telefonszámú?
5: Dana White-hoz nincs. Na, az már menő lenne.
7: Ha jól tudnánk fel, de adott még egy esélyt, azt azért jegyezzük meg. Nem kell védeni Dana White-ot, de azért még egy esélyt adott, azt mondta, hogy megnézi még egyszer.
5: Igen.
7: Orbit, és akkor kigen.
6: Ugye azt mondják, hogy 4 kapcsolaton keresztül mindenki el tud jutni, ugye annól ezt a Barack Obamával számolták, hogy 4 kontakton keresztül el tudná jutni a Facebookon Barack Obamáig, mert ismerősének az ismerősnek tudja, hogy találunk valakit, aki Dana White-tal össze van kötve.
5: Simán el tudnánk jutni. Simán Amerikában találunk valakit.
6: Egyetem, hogy került oda az ember?
5: Ki az a bohózat? Igen. Balázs, azt mondtad, szeptember száraz. Azt mondtam és tartom, gyerekek, aki velem tartja a szeptembert, az szólok, ha csalok. Holnap ez még nem biztos, hogy csalóna. De ha csalok, akkor szólok.
7: Még nem biztos. Micsoda elhatározás.
5: Aki tartja velem a száraz szeptembert, az tartsa. Tehát nincs. Egyelőre nem volt csalás, és nincsen.
6: Hát de várj, hát az viszonylag hamar lepörgött. Hát volt egy csapatépítőnk.
5: Az ott volt a kimenő csapatépítőnk.
7: Tehát az előre jelzett elkövetés nem számít.
5: Szóltam, hogy most megszegem, de megyünk tovább. És egy 3 nap múlva vége, úgyhogy tulajdonképpen egész jól lehoztuk. Na gyerekek, jól van.
6: Októberben
5: odarakjuk, így van. Fél hét van, nekiállunk akkor itt mindenféle kötelező dolognak, aztán jövünk vissza. Már is jelentkezzetek játékra. Magyarország!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Asztal, ez mi volt?
2: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
1: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
7: Mostantól szeptemberben, minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Górcső alatt a Black Friday kedvezmények. Szabálytalanságokat is találtak a nyári borsodi ellenőrzéseken. Szavaló versenyt hirdetnek miskolci diákoknak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Edmond Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: 47 vendéglátóhelyet ellenőriztek a nyári kiemelt hatósági vizsgálatok során Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált helyeken működő vendéglátóhelyeket és fesztiválok egységeit is vizsgálták. Az ellenőrzések összességében kedvező tapasztalatokkal zárultak, ugyanakkor legalább 3 esetben hatósági eljárás indult. Miskolcon 20 ellenőrzést végeztek, ezek közül 2-nél tártak fel szabálytalanságot. Számolt be róla a Bón. Szavaló versenyt hirdetett a II. Rákóczi Ferenc könyvtár miskolci diákoknak. Az október 23-ai ünnephez kapcsolódó megmérettetésre október közepéig lehet jelentkezni. Brézai Zoltán, az intézmény kommunikációs munkatársa rádiónknak elmondta, 2 korcsoportban várják a tanulókat, így a középiskolások külön mutathatják be tudásukat. A döntőnek október 19-én a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár előadóterme ad otthont. Az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi Városi Költészetnapi ünnepségen való szereplésre, emellett más könyvtári programokon is közreműködhetnek. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe, szorványosan esővel és élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók! 3:47 lesz pontosan 5 perc múlva, és nincs zene, gyerekek! Nincs zene!
1: Aki írja, hogy van zene, a hírek előtti...
0: Azt nem értik, azt nem megy át.
1: Tudjuk, nehéz, akkor még egyszer utoljára tényleg magyarázzuk el, hogy hálózatban vagyunk kapcsolva. Ha győri tulajdonos elad plusz reklámot, ami Budapesten nem szerepel, addig adás időben, hogy összeérjen minden, addig nálunk van zene, de azt nem mi tesszük be, igen, nem a miénk, jó?
0: Nagyon erőszakos meg lehet. Ahol nincsen reklámod, zene megy, ahol van reklámod, reklámot hallasz. Ennyi.
2: Illetve, mindig ha zenét akarsz hallgatni, kapcsolj be a Spotify.
0: Igen, mindig a hírek utáni zenéért vagyunk mi felelősek, az viszont nincsen.
1: Már nincsen szeptember.
0: De ha elmegyünk, hogy kiszállunk egy megszólásból, és utána jön egy muzsika, ott reklámblokk lenne, és lehet, hogy Győrben reklámot hallanak, ahogy Feri mondja, de nálunk meg muzsika. Szóval éppen pont fordítva.
1: Ahol eladják.
0: Igen. Na mindegy, hát ez nem megy át, mindig le vagyunk szúrva, ha valaki valahol egy zenét, és nem érti meg, hogy nem.
2: Fél december végig megtanulják.
0: Igen.
2: És addig tart ez a vállalás.
0: De mi csak azért mondjuk, hogy ne érezzétek magatokat átvágva, ha mi vállalunk valamit, akkor azt tartjuk, lehet, hogy egy hétig vagy egy napig, de próbáljuk, úgyhogy igen, arra gondoljatok. Hírek után figyeljétek, hogy van-e muzsika. Ha ott hallotok muzsikát, na akkor tessék reklamálni, mert azok már viszont.
1: Akkor reggelizünk.
0: Azok már mi vagyunk, így van. Morgan Freeman, fantás Duci, jó reggelt, hello neked, Ducika, te is itt vagy, akkor köszönjük szépen. Ha nem szólok a forró égitesthez, akkor én leszek a naphallgatója.
1: Aha.
0: Húha, nem annyira, nem annyira értem. 640 Miskolc Szentpéteri kapu a szokásos járhatatlan, fuck magyar közút, kapták ők ezt így csak így kirohanva. Hát igen, van, akinek nem indul jól a reggel. Ukránok terepmintás mezben lesznek, vagy csak puskát hoznak, kérdezi valaki a meccsen. Bántsátok őket, hát most jó a viszony, hát most nem kell őket itten bántani. Disznóvágásra tudok nektek disznót adni, nagyon drága vagy, de köszönjük szépen. Márkez szerintem megoldódik. A csínosék azt intézik, már hozzá, Feri is intézi, úgyhogy már.
1: Már babusgatják, növesztik, hogy igen, legyen nekünk.
0: Igen, ők ezt szeretik. Úgyhogy lassan itt vagyunk, igen, hogy téma lesz a disznóvágás, gyerek. Hát, egészen elképesztő.
1: Ez már karácsony, mit szóltok, hogy 24-e szünet?
0: Hát ez minket ugye nem érint, de nagyon örülök neki, mert hogy szerintem tökre megérdemli mindenki. Ezen az egy napon már mi az Isten múlik? Mekkora GDP ez, meg áfa kiesés, meg
1: nem Isten tudom. Múlik? Hát kérdezzük meg azon munkatársainkat, akik az utolsó pillanatban 24-én még alapanyagért mennek a vacsorához.
0: Azt nem is értem.
1: És még az ajándék beszerzésében gondolkodnak.
0: Te figyelj, én azt nem is értem.
2: De azt nem is értem.
0: 24-én sehova.
2: Hát ne hülyeskedjél, mert nem mondd már, hogy 24-én te még nem vásároltál karácsonyi ajándékot, valami plázában eszetlenül.
0: Hát plázában én azért már elég régóta nem is nagyon járok, de hogy 24-én én nem veszek ajándékot. Nem vagyok egy februárban megvevő, de egyébként ahogy idősödöm, mert egyre jobban nem szeretem ezt a kapkodást. Volt, hogy régen az utolsó pillanatok rajtam, de 24-én nem. Tehát azért az már nagyon necc. Ott már hova rohansz? Tehát ott már nagyon ötlettelen dolgot veszel. Én nagyon élem, legyen munkaszüneti nap, pihenjenek az egészségügyben, a kereskedelemben dolgozók, kapják meg, adják nekik oda, tök jó. Figyelj, ha addig nem vetted meg, azért az nem volt fontos. Istenem. Szóval volt, hogy én is tényleg december hagytam meg, jaj Istenem, nincs ötletem, mit csináljak, de 24-én azért nem vettem a nyakamba várost. Ott már csak ilyen, hogy még hozz egy liter tejet, amikor az anyósom mondta.
1: Most hova fogsz menni?
0: Tessék?
1: Hova fogsz menni tejért? Töltött káposztára a tejföld, mikor fogod megvenni?
0: Fa vásárlásba csúsztam meg sokszor, hogy még 22-én este volt a fa vásárlás, tehát ilyenek voltak. Meg töltött káposzta, de ajcsi nem. És akkor most mi van? Tehát munkaszüneti nap, oké, de az azt jelenti, hogy minden zárva, igen, és kiadják, igen, mert igen, hogy szombat is munkaszüneti nap, de nincs minden zárva. Tehát ez milyen munkaszüneti nap lesz ez? Hogy kell ezt értenem? Háromnapos ünnep, mint augusztus 20, effektíve zárva, ünnep vagy munkaszüneti nap? Mert a munkaszüneti napon a Tesco kinyithat. Hogy kapja meg a kereskedelemben lévő?
1: Nem fog kinyitni, itt van ugye jogi szabályzás, tehát a szombat meg a vasárnap az pihenő nap, azt hiszem így hívják hivatalosan, azon munkahelyeken, ahol hétfőtől péntekig dolgoznak. De ugye a kereskedelem az másképp működik, ott szombat, vasárnap is van, viszont a hivatalos munkaszüneti napon, ugye például 25-én, 26-án ők se nyitnak ki.
0: Az oké, de az ünnep.
1: De ez is az lesz.
0: De akkor ez munkaszüneti nap is ünnep lesz, tehát behozzák, mint ahogy a nagy péntek lett például, és akkor zárom. Ugyanaz,
1: ez most hivatalosan is az lesz, hogy elméletileg.
0: Tök jó.
1: Nem csak, hogy lehetőséged van, hanem talán nem is nyithatsz ki.
0: Aha.
2: Hát ha te vagy a tulajdonos, akkor kinyithatsz, igen.
0: Igen, talán hát, te vagy
1: jó,
0: a tulajdonos.
1: De oké, de a Tesco-ban nem jön be, izé. Tesco úr, érted, mindegyik Tesco-ban nem jön be a Tesco úr. Ha kisboltod van, és te úgy döntesz, hogy kinyitsz, azt megtetted most is 25-én is, meg 26-án.
0: Én nem tudom, ezt eddig miért nem adtuk meg, mi a szart tököltünk ezen az egy napon. Ez minden államtól, kormánytól egy gesztus. Hogy gyerekek, értjük, lehet, hogy aztán ennek van valami financiális oka, én nem látok rá annyira gazdaságilag, vagy áfa kiesés, vagy... akkor ez a kereskedelemben mínusz egy nap, vagy mit tudom, én tényleg nem tudom, de gesztus szinten viszont nagyon fontos nap, nem? Hogy figyeljetek, dolgoztok a kereskedelemben, hagyjátok őket 24-én karácsonyozni, családdal lenni, és oldjátok meg, hogy kibírtok, hogy 3 napig nem kaptok semmit. Úgyis mindenki a karácsonyi menüt zabálja, nem fogtok ilyen halni.
2: Keresünk tejföld, a benzinkúton.
0: Így van, elmész a benzinkútra, megveszed. Tehát, hogy
2: 24-én veszik a legtöbb vásárlási utalványt. Ez meggyőződés.
0: Igen, igen. Köszönjük KDNP. Köszönjük KDNP. Köszönjük KDNP. Írja valaki.
1: Ebben már nem is akartam belemenni, mert tudtam volna még gördíteni ezen a sztorin egyet.
0: Nem tudom, mit tököltek ezen. Nem értem, hogy ennek ennyi ekkora jelentősége van. Nem tudja egy kormány azt mondani, hogy gyerekek, itt van, vigyétek, ez egy gesztus, pihenjetek. Mit kell ezen ennyit szívózni? Lesz, majd úgy is olvasunk erről cikkeket. Én ezeket szeretem, az ilyen gazdasági jellegű cikkeket.
2: Hogy mennyi esik ki.
0: Tessék?
2: Hogy mennyi esik ki.
0: Vagy hogy mennyi esik ki, vagy hogy miért nem adta meg az előző kormány, és ez nem egy ilyen Fidesz-Tisza szimpatizás, ok, rohadjanak meg, hú, de mi népszerűek vagyunk, nem erre gondolok. Inkább gazdaságilag érdekel, hogy mi a fenét tököltünk ezzel, hogy most ezt az egy napot megkapja az Aldis, Lidl-s, Tesco-s, Médiamárkos dolgozó, mert ez leginkább őket érinti. Azért mondjuk meg őszintén, 24-én azért olyan nagyon-nagyon sokan, akik nem kereskedelme dolgoznak, már nem mentek be dolgozni. Ugye? Tehát egészségügy, kereskedelem, oké, ellátórendszer, ahol kellett, igen. Ez őket érinti, minket nem. Nem tudom, hogy ezen mit szívóztak ennyit, megmondom őszintén. Úgyhogy örülök neki. Minél több piros betűs ünnepet nekünk, gyerekek.
1: Hát van, nem kell ledolgozni se, ugye nem az van, hogy szombaton igen. Meg kell jönni érte.
0: Persze, nem lehetne olyan napot berakni, ami minket is érint? Nem lehet egy új ünnepet találni? Bohás 500, honfoglalás 1000, államalapítás, nem tudom, augusztus 20-án, 24-e nem érint minket, de februárra el tudnék képzelni azért egy február.
2: Egy szomorú hétfő.
0: Igen.
2: Szomorú hétfő piros nap.
0: Február 3 Balázs névnap, munkaszüneti nap, innentől kezdve csókolom.
1: Akkor a Valentint is tegyük. Valentin. Ide, és akkor már 2 napot megcsináltam.
0: Tök mindegy, csak legyen.
2: Kinek kell levelet írni?
0: Nem tudom. Írja valaki szabad orrálítás, eltörlés és 10 év, hogy egyébként tényleg így van. Tehát, hogy oldjunk már meg valamit gyorsan.
2: Meghányták vetették. Egyébként itt írja valaki, amúgy nálunk a szervizben még 24-én is hoznak autót.
0: Igen. Két pénz esik ki, az egyik a kormány bevételi oldala, ezt találgattam ugye én is, hogy ezt megértem. A másik a kiadás, a másodlagos jövedelmből élők bére. Aha, tehát lehet, hogy aznap akkor ők nem kapnak pénzt. Ja, lehet egyébként, igen. Leáll a tömegközlekedés, bezárnak a non-stop boltok nagy része. Nem értem, mit pörögnek ezen. Mert egyébként tényleg így van.
1: Ennyi.
0: Mi lesz a ledolgozással? Nem kell, ezt mondja a Feri. Nem kell ledolgozni.
2: Szenteste szünnap. Csak jó ez az Orbán kormány.
0: Igen. Köszönjük szépen, Viktor!
2: Köszönjük szépen, Viktor! Ja, bocs, nem ide.
0: Igen, bocs, nem ide. Na, halló, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Van lendület, hanasztam! Ez igaz!
0: Ez
1: egy jó csütörtök! Jó, hogy robbantottál!
0: Igen. Mi újság, Arnold, mi a helyzet? Mi van veled? Mesélj egy kicsit magadról!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nem kell többet köszönni! Igen? Igen, most még egyszer köszönsz, megölöm magam! Mi a helyzet, Arnold? Honnan hívtál minket?
3: Fehérvárról hívtalak titeket. Igen, most
0: jöttünk a lányokkal.
1: Ah, mert tegnap is fehérvári volt a játékosunk. Mit tudtok?
0: Igen, mi van ott
1: mit
0: Fehérváron?
1: Mit tudtok ti?
0: Most keltél a lányokkal, gyerekekről van szó, vagy több csajjal aludtál együtt?
2: Ó, Istenem, na az érdekel.
0: Ezt imádnám.
3: Lehet, hogy hallja a másik párom is.
0: Milyen nagy lenne, két nővel fekszem itt székesvel, indulok dolgozni.
2: Várjál, adok élőt!
0: Nem vártam, két csaj. Mi dolgozol, mit csinálsz?
3: Mérnök vagyok a Harmannál, itt Fehérváron.
0: Ó, hát akkor értjük ezt a lendületet, ez olyan mérnöki lendület, igen.
1: Megalapozott, lassú.
0: Világ vagytok ti ott a mérnöki oldalon, igen. Jól van, egyébként mi a helyzet?
3: Amúgy készülök lassan majd föl Budapestre.
0: Na.
3: Van az utolsó képzési napja, az ultra rövid terápiás mozdulási képzés.
0: Oda nézzél,
1: ott állj, egy mérnök. Ultra rövid hullámú terápiát fog tanulni. Hogy jön az a kettő össze?
3: Hát nem csak egy pólusúak vagyunk, Feri.
1: Ez jó, ez oké, okay, csak tudod, ha valaki ráállt egy ilyen műszaki mérnökös útra, abból én itt tök nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a világot éli most.
2: Mikor jött az ötlet? Minek hatására?
3: Hát, először Balázsról hallottam, bejött hozzátok Budalaci, elolvastam a könyveit, elmentem egy útét, ülésre, és aztán megfogant az ötlet.
2: Rájött, hogy sok feldolgozatlan traumád van.
0: Kik a tanáraid?
3: Bea és Robi.
0: Bea és Robi. Akkor te egy Márk nevezetű sráccal is ott vagy egy csoportban, nem? Van már? Ott a Márk is?
3: Ott ül mellettem kettővel.
0: Ott ül a Márk melletted?
2: És ilyen ő hogy van?
0: Mondd meg neki, üdvözlöm. Jó, ma találkozol vele? Elmegy az utolsóra?
3: Szerintem ám. Mindig szokott egy kicsit késni, de szerintem.
0: Jó, mondani neki, üdvözlöm. Jó?
3: Átadom.
0: Tudni fogja.
2: És ma van az utolsó oktatás, vagy ma kell vizsgát tegyél, hogy van ez most?
3: Ma van az utolsó oktatási nap, és akkor ezután még majd később kell vizsgáznunk.
2: És akkor a végén van egy ilyen pogácsozás, meg egymás nyakába borulás?
3: Hát, nagyon remélem, de szerintem nem.
0: Nem nagyon van, de meg kell írnod ugye a dogát, igen.
3: Meg.
0: Jaj, az jó, az tök jó.
1: Én mondjuk mehetnék hozzád, hogy kiterápiázzál?
3: Persze, gyere felé, bármikor.
1: Hát, így a hangod alapján...
2: Mondjuk... De nem, ő maga a nyugalom.
1: Igen, szóval, hogy úgy nem indulta, egyébként se nagyon indulnék meg én ebbe az irányba, de szerintem nem te leszel, aki becsábítasz,
2: de
1: és
2: miért?
1: Nem bántásként mondom, ezt én... Na,
2: de más emberek hívnának, ha egy ilyen terápiára elmennék. Miből kell, ilyenkor kell írnotok egy szakdolgozatot? Vagy az, hogy
0: nem kell szakdolgozatnak hívni, innot kell a te és az UT viszonyáról egy 10 oldalt körülbelül. Igen, hogy neked ez mit adott, hova jutottál el, miről szólt neked ez a 10 hónap. Igen, ez egy mondhatni dolgozat, de ez egy személyes megélése, amit föl kell fűzni egy gondolatmenetre, és arról egy 10 oldalt kell írnod. Nem az olyan könnyű azért. És
2: aztán ezt,
0: hát vagy visszadobják, vagy szeretik, vagy kijavítják, és csinálnod kell konzultációkat is. Tehát, hogy és bele kell raknod.
2: Nagyon hálás vagyok ezért az elmondásra.
0: Nem, igen.
1: Laci.
2: Nagyon szerettem ezt a 10 hónapot.
0: És csinálnod kell konzultációkat, amiből kell szintén írnod. Ugye, hogy mi történt a konzultáción, és kellenek visszajelzések is. Ja, kliensi és visszajelzések.
2: És akkor ilyenkor feladsz egy apró hirdetést, hogy bárkit megkonzultálok? Mm-hmm.
0: Kevésbé ez így történik, de igen. Az expressben. Igen, nem, ismerősök, barátok, akiket ismersz, hogy barátok eljönnek, és akkor utána leírod a konzultáció menetét, és kapsz ugye visszajelzést, azt is bele kell írnod, hogy mit jeleznek rólad vissza.
2: Nekem még mindig van egy voucherem oda.
0: Hát ismerve téged. Ismerve téged sokáig lesz, igen.
2: Az nem egy ultra rövid lesz.
0: Arnold, kire játszanám? Kit választottam?
3: Szeretnénk, Balázs.
0: Játszunk akkor egyet. Jó, essünk egymásnak ekkora kitörő lendülettel. Jó? Mehetünk?
1: Na, figyeljél. 3-2-1, tessék!
0: Na, itt vagyok, Arnold. Hagyom, hogy kérdezz, jó? Biztos van valami kérdésed.
3: Akad, persze.
0: Na.
3: Te neked milyen megéléseid voltak ezen az ultrarövid terápiás?
0: Hú, Arnold, ezt nagyon hosszú lenne kifejteni. Meg lehet, hogy sokan vissza is aludnának, ha egyszer találkozunk személyesen, akkor nagyon szívesen mesélek neked az UT és az én tapasztalataimról, de ehhez az egy perc, ez kicsit kevés. Te szereted?
3: Jogos, imádom. Viszont az jutott eszembe, na, hogy... Neked nem...
0: Szép! Egy mérnököt!
2: Ultra rövid volt!
0: Egy ultra rövid játék volt! Gyorsan megválaszolom a kérdésedet. Mi lett volna még a kérdés?
3: Nem volt borzasztóan kellemetlen egy ismeretlen ember előtt. Hát, amit mondtad, az egyik oldalon valaki éppen taknyosan sírja magát, a másik összegubózva, ilyenek érdekeltek volna.
0: Aha. Tehát... Jó, hogy arra gondolsz, hogy amikor én elkezdtem ezt a tanfolyamat, akkor bemenni 20 ember elé, vagy mellé, így vagy van, közé. Nem,
1: Sebestyén
0: nagyon...
1: Sebestyén Balázsnak kellemetlen, miről
0: nagyon
1: beszélsz?
0: Nagyon nem, nekem tökre nem. Én szeretem az életézetet, mert nagyon sok ilyen csoportos ülésen, terápián, tanfolyamon voltam már semmi. Attól függ, hogy mész oda, meg milyen teret teremtesz ott magad körül, tehát hogy pikpak megszokják, hogy ott vagy, semmiben nincs. Én erre soha nem feszültem rá. Tehát ez benned egy feszültség. Azt levetkőződök simán. Én nagyon éltem, nekem nagyon jó kis csoportom volt. Meg nagyon jó tanáraim, úgyhogy én nagyon szerettem. Na jó, örülök, hogy megcsináltam. Arnold, akkor neked jó vizsganapot, vagy hát nem vizsganap, zárónapot. Neked mutatjuk, hogy mit nyertél, ezt el tud ropogtatni majd.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
0: Na, látod?
3: De igen, köszönöm szépen nektek.
0: Jól van.
1: Hát nagyon szívesen.
0: Márkot csokoltatom, mondd meg neki. Jó?
3: Átadom.
0: Jól van. Ciao. Na jól van, gyerekek. Hát Arnold maga volt a lendület.
1: Maga
0: volt a... Hatalmas nagyot mentünk Arnolddal.
2: Azért ez tök érdekes, hogy ugye neked van egy ilyen arcod, mint a Puskás Arénában a ne gyere hozzám kisugárzás, és közben elmész egy olyan csoportterápiára, ahol 20 ember előtt abban a pillanatban megy.
0: Na igen, és akkor a kérdés, hogy melyik az igazi?
1: Ugye? Na ez a nagy kérdés. Mivel
0: most van-e tényleg ilyen vagy olyan arcom?
2: És
0: vagy
2: nem
0: én csak eljátszom?
2: És mi nem látjuk ezt az arcot, ezt az utóbbit?
0: Vagy én ezt csak eljátszom? Vagy tényleg van ilyen arcom? Vagy ki vagyok én valójában? Vagy milyen arcok ezek? Vagy...
2: Te ugye? Szociopata vagy.
0: Tessék?
2: Ez szociopata vagy.
0: Hát azt nem hiszem, azt nem gondolnám. Nem. Ja, de hogy igen, simán nyomok ilyen csoportos dolgokat. Én ezeket nagyon szeretem.
2: De most használ a csoportos dolgokat, mindannyian szeretik.
0: Tessék?
2: De hogy visszajársz még, vagy
0: hova?
2: Használod? Hát oda.
0: A teremben nézni, hogy ide jártam egyszer?
1: Nem, de jó volt itt ülni 10
0: konkrétabban kérdezi, hogy mire gondolsz.
2: Elvégezted ezt a tanfolyamot, de hogy te néha még visszajársz így terápiázgatni, vagy téged terápiázgatnak, vagy ezzel így végig?
0: Ha szükségem van rá, akkor elmennék, igen. Meg ha valaki megkeres, akit én ismerek, akkor nagyon szívesen csinálok neki. Két hete is csináltam. Persze.
1: Úgy lehet, hogy én másnak kérem? Hogy a Julival nem akarsz egy kicsit foglalkozni.
0: Nincs ilyen. Ez nincs ilyen. Ez olyan van, hogy benne hogy van egy inger, és akkor neki kell jönnie. Tehát ellökni, ha nem magától jön, akkor és nincs meg benne a belső készlet, és akkor nem is lesz valódi elmozdulás. Meg nem is lesz valódi változás. Tehát valakit ellökni, ez olyan, mintha győzködnélek, hogy szokjál le a dohányzásról. Ez nem így van.
1: Csinálod egy
0: ha benned idejére. Van egy inger, vagy neked van egy elakadásod, vagy van valami, ami benned mozog, vagy lépnél, vagy álló helyzetben vagy, akkor neked kell eljönni, vagy megkeresni egy ilyet.
2: De mindig egy konkrét kérdéssel kell odaérkezni, ugye?
0: Hát ez sem ilyen, nem ilyen. Nem? Nem. Á, nem. Az egy konkrét kérdésből aztán egy nagyon szertágazó, nagyon mély forrás tör elő. Valahogy szűkítened kell, hogy mivel érkezel. De ez nem is inkább kérdés, hanem egy élethelyzet, amiben te vagy. Uh-huh. Egy elakadás, egy szorongás, egy olyan élethelyzet, amit te szeretnél kimozdulni, változtatni, ránézni, megfigyelni, hogy most mi van, és akkor ebből indulunk el, ebből kezdünk el dolgozni.
2: Na most már tényleg elmegyek.
0: Tessék?
2: Most már tényleg elmegyek.
0: Még
2: megvan az a piros bor.
1: Én Arnoldot javaslom neked, az előbbi játékosunkat, ahogy megnézi a szakdolgozatát. Ott az óriási beszélgetés lesz közöttetek.
0: Ha ez ennek a beszélgetések a hatására, na most már tényleg elmegyek, ez körülbelül olyan, mint ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, na most akkor én tényleg leteszem a cím. Na most én most nem eszem többé ékrémet, semmiféle valódi motiváció.
2: Nem is azt, hanem, hogy tudod, van egy csomószor, hogy kapsz dolgokat, meg felhasználhatnád, meg elmehetnéd, meglátogathatnád, és hogy megfeledkezel róla, és akkor valaki így eszedbe jutott, hogy ja, tényleg. És akkor, na, hát akkor ezt tavaly karácsonyra kaptam tőled.
0: Nem vagy elég szar helyzetben, ha csak most jutottam eszedbe, hogy szar helyzetben vagy. Nem. Ez nem így működik. Ez nem így működik. Ez nem így működik.
2: Jól maszkolok.
0: Tényleg, most szóltak, hogy igen, jól maszkolok. Most tényleg szóltak, hogy szar helyzet vagyok. Hát egyébként tényleg, akkor tényleg elmegyek. Nem. Ha valóban szar lenne, akkor már nagyon akarnám menni. Tehát, hogy...
2: Ugye, van egy másfajta terápiás módszer is egyébként, csak mert hogy tegnap eszembe jutott, hogy beszéltem este. Úgy szóba került, hogy elmehetnénk mindenféle masszázsra. Mindannyiunkat nagy szeretettel vár minket az a hölgy, akivel beszéltem.
0: Én lefújtam tegnap, elmondtam adásban, hogy,
2: de, hogy ő,
0: adásképtelen, amit akarunk külön, csinálni.
1: Hát nem adásban, hanem hogy magánemberként.
2: Magánemberként.
0: Nekem ne túlkáljon ismeretlen nő a seggemben.
1: Nekem igen.
2: Városom. Vagy akár az egész csapatot együtt.
0: Köszönöm. Egy 70 éves aranka vár minket.
2: Új szintre emelhetnénk ezt a munkakapcsolatot.
0: Lehet, hogy én ezt egyelőre egy picit átgondolom. Kicsit engem... szorulni kezdett a seggem, hogy erre

ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézés tűri szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
12: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
13: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.

0: ezzel. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos indulóáron. Nézd meg személyesen miskolci vagy kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
1: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medicalt, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kézsebészet, pszichiátria, orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
3: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új K-Cube Smart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
4: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
5: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkakörül.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Zöldfa hirdeti a környezettudatosságot Miskolcon. Három ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa kupán. Szombatig tart a Ragadt torkonarákot kampány. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Zöld falat adtak át a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban. Számolt be róla a Minap. A növényfalat az iskola diákjai a tavaly decemberben Kassán tartott Eco Challenge versenyen nyerték el. Az ünnepélyes átadáson a szervezet és az intézmény vezetői mellett Banégá Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett. A kezdeményezés a környezettudatosság, valamint a fiatalok szemléletformálásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Három ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa kupán. A DVTK kerékpározója több versenyszámban is dobogóra állhatott a nemzetközi viadalon. A miskolci sportoló korábban is eredményesen szerepelt nemzetközi versenyeken. A DVTK kerékpáros szakosztálya pedig az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött. Földi Bence teljesítménye újabb fontos eredményt jelentett a diósgyőri kerékpáros sport számára. Számolt be róla a dvtk.eu. A Szent István vidékfejlesztési program 20 borsodi településnek kínál fejlesztési lehetőséget. A tervek között utak, járdák és intézmények korszerűsítése szerepel. Több helyen csatornázást és munkahelyteremtést is terveznek. Ragadt torkonarákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, továbbá szájüregi vizsgálatot tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej- és nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta a rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
4: Ami a legfontosabb üzenete a kampány az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
3: Csütörtökön hideg front érkezik térségünkbe. Szorványosan esővel is élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült, száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és

0: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó drága reggelt. Hallgatók, itt vagyunk. És azt nézem, hogy ja, van egy közlekedési hírünk, de egyelőre csend, nyugalom nincs. Miskolc-Szentiteri kapu szokásosan járhatatlan. Magyar közutat szídja valaki, de egyébként békesség és rend és nyugalom. Úgyhogy jók vagyunk gyerekek, jók vagyunk. A Jóni Lingam elérhetőséget meg majd a Csatkai Szűz Mária hozza, kérdezi valaki. Igen, ez micsoda? Ultra valami? Lehet, hogy pont erre van szükségem, neked nincs, engedd el. Ultra valamire nincs szükséged. Tehát ezt így ne is, ezt így jó, ne is,
1: nem
0: ne is keresd.
1: Nem elég közérthetőek, nem mondtuk el elég
0: szerint. Igen. M5 nagyon jó, nem így írta, de ezt én így fordítom. Más lengesebben írta, de jöhet, nem baj. Pattintsuk egy közlekedés, illetve egy időjárás, mert az elmaradt.
1: Egy időjárás, az nagyon érdekes.
0: Nagyon érdekes, nagyon köszönjük jó. Szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És Barbás írja, csak szólok, hogy a karácsony fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Így a Barnabás. Ez a karácsony fotózás.
1: Ez megy,
0: Istenem.
1: Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
0: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
1: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
0: Vegyük végig.
1: Tehát ez egy műterem.
0: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szepte decemberben. Ugye 24-én, és azokkal, hogy akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer
0: és fehér póló szigorúan. Bénán felöltöztetett gyerek, aki fura arcot vág. Egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa. Nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
0: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást, a kiskölyök.
0: A kiskölyök, ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom milyen. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később, ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neked, Edo, hogy neked szép a fád. Nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tér. Hogy sok ajándék van a fa alatt. Rendben, értjük, van, akinek nem jutani, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Hogy kinél az, ne hazudj, nálatok se az, senkinél nem az.
1: Soha nem fogom megérteni. Soha.
3: Kinek készült tulajdonképpen.
0: Igen,
3: tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
0: Insta és Facebook.
3: És odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
0: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, igen. Látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsony fotózás, de mindben megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyél rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dőj hátra egy kicsit, Lajos, jó? Egy kicsit nyújtsd a nagylábúj körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábúj körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
1: És ami még tesz rá, csokornyakkendő. amit sose hordtál.
0: Igen.
1: Sose volt rajta.
0: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
3: van? Hogy boldogabbak vagyunk.
0: Hogy boldogabbak vagyunk, mert ez egy unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy élsz, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk róla, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
1: Már az
3: tehát
1: oda úton,
3: már van összhang.
0: Igen.
1: Már az oda úton összevesztek.
3: Ölik
1: egymást, akkor arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapom, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
0: A csaj ki van borulva sminken, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még sminkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuckoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy fa alá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
0: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
0: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esett, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve,
0: hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, siss kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfében van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat,
0: miért csinálod? Eljön miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
1: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
0: Keresztbe tett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
0: És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai.
3: És elhúzta a táska hátra.
0: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok.
1: Csináljátok.
3: A fotósok most lövik tökön magukat, az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból
0: származnak.
3: Lesz majd vajon egy olyan fordulópont, egy önironikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit. Nem.
0: Szerintem egy csomószor már megy őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon, Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. Aha. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekém lett, nem nőtt a követő táborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérítettem.
3: A vérképem szar,
0: és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már! Persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
1: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
0: Ugyan elvégzem a jogagyakorlatokon, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Hát, most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem.
3: De
0: vagy
3: akarjuk
0: ez változik.
3: Ezt egyébként látni?
0: Mit?
3: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját a Balin a medence partján.
1: De egy hamis dolog után mész, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
3: oda. Igen, kicsit én is elképzelem, na, hogy milyen lenne.
1: Na, de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
3: szarból.
1: Én ezt
3: nem akarom tudni, mert nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
0: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted. Elmész a gyártósor belé. Ezt jó megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfeké lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad.
1: Mégsem csak neki is.
0: Hatodik éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magafotogásra.
1: Tarts magad.
0: De ez tényleg így van. Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk, milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. De ez erről szól. Ez egy méregetés. Én valójában,
1: hogy neked jobb, mint bárki
0: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
1: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
1: Karácsonykor.
0: Persze, igen.
3: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook pár.
0: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
0: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Fogadhatunk valamiből, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család nélkül, gyerek nélkül, el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen pózol.
0: Nagyon élném.
3: De miért akkor ezek a buduár fotózások is legalább ennyire hamisak?
0: Az micsoda?
3: Buduár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
0: Buduár fotózás, ami minden este lefotózom a buduárt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni,
0: mert letiltanak. Oda néz, Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a buduárt.
3: Hát, hogy van.
1: Ez az a buduár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejemharisnyában?
3: Igen, sejemharisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
0: De várj, ez mi, ez mit kicsinálja?
1: Amikor elmész,
0: már mutassatok ilyen oldalt.
1: Elmész szép. Júli, mutasd már meg a fotódat a buduár.
3: De
1: nem hülyeskedj,
3: de beírod bár, persze.
1: A buduár fotózás az az, amikor
0: lehet,
1: egyedül
0: lehet.
1: Mész lehet.
3: A jó, akkor
1: amikor
3: lehet.
1: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Juli például ugye
3: na, ott van, nézd meg, ott.
0: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, hát mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
1: de dupla öröm.
3: A legnagyobb varrógépek.
0: És szöntösen levarja után a rangát, 52 évesen a fotózás után ott marad még, és akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli
3: kerebetre,
0: rökamiéra, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejreműs fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, akik így nem ennyi buduár fotózás. Mi
3: van?
0: Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát ő keresi a poszt.
0: De én ezt értem, és tudod mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
0: és felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
0: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
3: Aha.
1: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
0: Az biztos. Hát az akkor minden, akkor az mindenkinek készült.
1: Jó,
0: igen.
1: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
0: Kisbaba fotózás.
1: Na.
3: Na most az viszont
0: Én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökre,
0: én nem tudom, én nem ezen ellágyulok mindig.
3: Úristen,
0: de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
0: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
0: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
1: Hát, neki lelke van, látod. Úr,
0: nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamiben.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjét.
0: Én hát szerintem ez nagyon... Nem is a természet. Szerint én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Nézd. Tehát ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
3: Nézd meg azt, ilyen kompressziós pólyával körbe tekerték szerencsétlen kis kölyköt.
0: Istenem.
3: Neked ezt tetszik?
0: Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem. Hát,
1: most már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
0: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és utána megcsinálják 30 évesen.
0: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
1: Egy ilyen be.
0: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
0: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Szomharisnyában?
0: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
1: Hófehér pólóba.
0: Hófehér pólóba, farmerba.
1: Fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
0: Kötelező kötött garbó, így van, kötelező kötött garbó, igen. Igen.
3: Csillagszóró?
0: Hát egyben csillagszóró is vagy, jó, adom, menjünk.
3: És
0: csináljunk
3: egy ilyet. Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
0: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
0: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
0: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: megcsinálják. És teliszájjal leszem a bejgét.
0: Igen, és tolsz magad meg egy rúdmákos bejgét. Én leszek csak kényszerzubbony, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi
1: az
0: a karácsonyi fotódat.
1: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
0: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztó megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
0: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz.
1: Hát milyen kőbánya külső is lehet. Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
0: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
0: Hagyjad már, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte.
3: Hát,
0: semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Gyuri nyakában egy buttplug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg a
0: igen, igen, igen.
3: És látod a műterem falát.
0: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Jó, tiszta fehérben.
3: Olyat is szeretnék, hogy adok egy puszit az arcotokra, miközben adom oda az ajándékot. Mert az is nagyon klasszik, tudod, így
0: igen, igen,
3: a férfi,
0: igen.
3: És így oldalról kap egy puszit.
0: Igen. Jó, hívjunk fel egy-két celebet, hogy ide mi a trend. Szerintem még már túl vannak a fotózáson. Tehát Vivient, hogy valakit fölhívjuk, hogy figyelj, mi a trend.
3: Van
0: hogy ilyen... fotóztok, mi a fatrend idén?
1: És akkor...
0: Hát tudjuk, hogy... Tudjuk,
3: van ilyen emblematikus karácsonyi fotózós, aki csak a celebeket fotózza?
0: Szerintem ez bárki megcsinálja. Tehát hogy ez biztos, hogy egy-két fotóshoz jár az összes celeb, igen. Abszolút. A fiúk legyenek farmerbe és fehér ingbe. Így van, nagyon jó, tényleg ez van.
1: Vagyis vagy három királyoknak öltözünk, még az lehetne.
0: De az már, abban már van egy kis humor, ebben nincs humor. Csak így, csak így és undorítóskodás. Boldogság hazudást kell csinálunk a fotón. Tehát ez egy...
3: De mindenképpen akkor ilyen vállalhatatlan pózokat is vegyünk fel, csináljunk, formáljunk kis szívecskéket a kezünkből.
0: A, ilyenek, persze, igen. Csak ezeket.
4: Megvárom a trendet.
0: Jó, várd meg a trendet, és szervezzük le.
4: Ahhoz fogom mérni a körmeimet.
3: Úgy.
4: Tudod, gyönyörű karácsonyi körmöket fogok csináltatni a fotó kedvéért.
0: Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
1: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
4: Ezt látom magam
1: előtt. Jó, és így álltok körbe.
0: Jó, jó,
1: látom magam előtt. Jó, és Eszterbe fekszik az ölembe.
0: Jó, mindenki Eszter fekszik az ölembe.
1: De nem, az a baj, hogy ez már megint
4: jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
3: Igen.
0: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy olcsó kölcsönzős Mikulás csaj jelmezben, vagy Krampusz jelmezben.
0: Igen, a Zsül kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez... Jó, tehát ez lesz török, nem Zsül, törökülésben ül elől. Atom, nagyon hazug.
1: Ha igazán nagyok vagyunk, akkor csinálunk 12 félét, és hajtogatós naptárat adunk ki belőle, gyerekek.
3: Mindenki.
1: Na, Balázsékos hajtogatós.
3: És eladjuk mörcsnek rá.
0: Jó, elmegyünk. Rudolf Sapka gyerekekre, jó? Kérünk kölcsön két gyereket. Na, jövünk mindjárt. Fél 8 pontosan, itt vagyunk rögtön a gyerek után.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos indulóáron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabo.hu.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedacurt.
11: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Rádió egy top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Súlyos károkat okozott az aszály a hallgatóságokban. Változik a forgalmi rend a 26-os főút miskolci szakaszán. Pénteken kezdődnek a Petőfi könyvtári napok. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
3: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevétel kiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
2: Aszfaltozási munkák miatt további forgalomkorlátozásokra kell számítani a 26-os főút miskolci szakaszán. A kivitelező szeptember 26-áig többek között a megyei központi kórház és a repülőtéri úti csomópont közötti részen dolgozik. A szakaszokról több létesítmény megközelíthetősége korlátozott lehet emiatt, így a munkálatok idején fokozott figyelmet kérnek az autósoktól, írja a Minap. Szeptember 25-én és 26-án tartják meg az idei Petőfi könyvtári napokat Miskolcon. A Petőfi Sándor könyvtárban pénteken és szombaton is változatos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény már hagyományosnak számít, és az intézmény célja, hogy az irodalom és az olvasás mellett közösségi programokkal is megszólítsa a látogatókat. A részletekről a könyvtár, valamint a szervezők közösségi oldalukon adnak bővebb tájékoztatást. Számolt be róla a Minap. Gyilkosság áldozata lett egy önkormányzati képviselő, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen, számolt be róla a BÓN. A férfit a legutóbbi 2024-es önkormányzati választáson egy egyesület jelöltjeként választották meg a településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is tart, és tovább vizsgálják a történtek pontos körülményeit. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe, szorványosan esővel és élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-8 lesz pontosan, 5 perc múlva zene nélkül megyünk is tovább, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és már kaptjuk az AI által készített
5: félelmetes,
4: egészen elképesztő fotókat, képeket, ülünk fehér kanapén, szőrös kanapén, mindenhol, már kész vagyunk gyerekek, tehát valójában az van, hogy fotózni se kell.
6: Hála Istennek, ide se kell elmenni.
4: Úristen, nagyon jó.
6: De jó, a pizsamás gyerekek, a karácsonyi pizsis.
4: Figyelj, nagyon durva.
6: Úristen, Zsül, kérlek szépen, figyelj. Tudod mi a dolgod?
5: Megőrülsz, nagyon jó.
6: Ez nagyon
5: ez
6: jó.
5: Ez még hasonlít is. Itt most van egy kép, amit kinyitottam, ott van egy ötödik ember, egy nő a képen, aki nem tudom, hogy került.
4: Nem, igen, nem azért baj, körakott az egy nőt, igen.
5: Köszépen, azt hiszem én, de...
4: Igen. Itt a karácsonyi fotózásról beszélgettünk meg, hogy mennyire hazug dolog ez a celebes karácsonyi műfa előtt, ugyanabban a műteremben, ugyanolyan ajándékdobozokkal való boldogság verseny, amit elkezdtünk, vagy elkezdtek, és mindenki csinálja, és ennyire erőltetett. Már valaki ugye megírta nekünk korán reggel, hogy már most beteltek a karácsonyi fotózós időpontok a fotósoknál.
6: Nagyon jó.
4: Úgyhogy egészen elképesztő tényleg.
6: Megjött a farmeres fehér inges. Jó, ide jó ez is.
4: Például az van, hogy nem tudom, hogy kell-e valójában fotó.
5: Nem.
6: Nem.
4: Szóval olyan szinten gyártja le már az AI-neket, ha négy arcot beraksz.
5: De egyébként meg bemegyünk ide a szerkesztőségbe, lefotózkodunk, itt csinálunk magunkra a fotót.
4: És berakod az AI-nak, és olyan szinten csinálja meg, hogy igazából nem kell már neked nagyon műterembe sem menni, igen. Csak jól kell utasítani, meg jól kell neki beadni a parancsokat, hogy mit küldjön. Na jól van, oké, vagy mit csináljon? Mi megyünk tovább. Zsül, milyen jó képű lettél azon a képen? Azt a mindenit neki.
5: Itt van egy kép, amin mellett az egészen jó kis karácsonyi fotó.
4: Igen?
5: Nézd már ide.
4: Szereted magad?
5: Hallod.
4: Jót csináltak?
5: Jó kis combom lett rajta.
4: Hágám a fotókon ott
5: van. Legalább itt.
4: Na gyerekek, egy kis kémregény, csak így egy kicsit kitekintünk Amerikában. Itt érdekes dolgok történnek, csak röviden foglalkozunk az üggyel, de tényleg olyan, mint egy ilyen kémfilm. A szeptember 21-én betörtek az FBI-ba. Ti ezt elhiszitek, hogy mik történnek itt? És azonnal jelezték a különböző médiumoknak, hogy igen, nagyon durva betörés történt. Egy hacker csoport betört az FBI-hoz, és elvittek bosszúból egyébként, elvittek ügynök adatokat, hatalmas mennyiségű FBI alkalmazottnak az adatait vitték el.
5: Gyakorlatilag az összeset.
4: Gyakorlatilag mindent, sokat olyanokat, akik az állásokra pályáztak az ügynökségén, ügynökségi dolgozókat, ügynökök nevét, lakcímét, telefonszámot, házastársakra vonatkozó információkat is mindent. És... hát az van, hogy nagyon nagy a baj, mert hogy próbálják ezeket rejtegetni, de nem tudják elrejteni, és nem tudják, hogy mit csinálnak ezekkel az adatokkal. És
6: most gondolom, hogy először zsarolás van belőle, nem?
4: Hogy megzsarolják magát az FBI?
6: Igen, hogy tessék fizetni érte, hát hogyha ők ügynökök, akkor azért ennek egy nagyon nagy lebukási kockázat van benne.
5: Én olvastam ezt a hírt, és állítólag ők egy ilyen, hogy is mondjam, demonstratív jelleggel törtek be az FBI-hoz, mert hogy pár hónappal ezelőtt az FBI, hát hogy is mondjam, kritizálta ezt a hacker csoportot, és kiadták utasításba, hogy bárkit törnek föl, mert egyébként ennek nagy múltja van ennek a csapatnak, hogy ne fizessenek neki meg egyáltalán, és azt mondták, hogy na tudod,
6: akkor fog meg
5: bemegyek hozzá.
4: És bementek hozzá, így van.
5: És elvittek minden adatot, most kirúgnak mindenkit, akkor az FBI-nál.
4: Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy ők ez egyébként tényleg egy ilyen profi nemzetközi hacker csoport, akik nagy vállalatokat zsarolnak, és úgy, ahogy mondod, igen, bosszúból azt mondják, hogy igen, csicskák vagyunk, igen, akkor igen. Igen. Bementek, és azt mondják, hogy az FBI félretájékoztatott, és büntetésből feltörték őket.
5: De mi az, hogy félretájékoztatott egyébként?
4: Tehát az FBI nyilván valótlant állította a hacker csoportról.
6: Gyerekek, az van, hogy a hallgatóink nálunk sokkal okosabbak, már írják, hogy ez... a győri fiú bosszúja.
4: A győri.
6: Akire rátörte ugye a magyar rendőrség az ajtót az FBI információi alapján.
4: Igen. Igen. Egészen durva, hogy már olyan csoportok vannak, akik így összeállnak, ugye egy nemzetközi hacker csoport, de hogy teljesen csendben, akár hetekig, napokig támadják az FBI-t, és aztán észre sem veszed, de ők már bent vannak. És úgy rabolnak le tőled mindent, és járkálnak fájlok és adatok és információk között, hogy nem is gondolod, hogy mi történik, és ott vannak. És azért egy FBI-nál se hülyék ülnek, gondolom, a másik oldalon. Nem?
6: Igen.
4: Tehát, hogy azért a szövetségi nyomozó irodában, az FBI-ban, a CIA-nál, tehát azt gondolod, hogy azért ott is vannak jó arcok, hozzáértő emberek.
5: Arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor, mint a filmekben, hogy kimegy az informatikus egy bögre kávéval, visszaül, leül a monitor elé, és egyszer csak azt látja, hogy elkezd mozogni a kurzor.
6: Hogy főnök!
5: És tudod, mint a Mission Impossible-ben megnyomják a piros gombot, és elkezd minden szirénázni, és viszik az adatokat.
4: Ez is egy jó kérdés, hogy jönnek rá, nyilván látnak bizonyos adatokat megváltozni, és akkor tudják, hogy betörés történt.
6: Az jelzi. Ilyenkor beszólnak, hogy srácok, itt van nálunk mindenetek.
4: Igen. Engem tudod, mi érdekelne? Hogy egyszer csinálják, biztos van erről film, vagy dokumentumfilm, vagy Netflix, hogy ezek a hacker csoportok valójában hogy működnek. Ugye, mert itt tényleg nem az van, hogy itt ül egy csávó, pattanásos 16 éves észak-koreai, vagy dél-koreai srác, és akkor egyedül egy sötétített szobában, miközben az anyja kopog, hogy kisfiam, kész az ebéd, ő éppen bemegy,
5: hanem,
4: hogy ezek a csoportok, ezek hogy kommunikálnak, milyen platformokon, hogy használják, hogy gyűlnek össze, hogy indítanak egy egységes támadást az FBI ellen. Az egyik Szingapurban, a másik Maláziában, Észak-Koreában, Kínában, nem tudom, összeállnak, megtalálják valahol egymást. Érted? Mit csinálnak? Discord, Twitch? Mi nem ismerem ezeket a platformokat.
5: Hogy toporoznak tagokat?
4: Hogyan mennek ki be a dark és a deep web körül, és használnak, és lépsz be egy ilyen csoportba. Tesztelnek le téged, hogy gyere, akkor légy a csoport tagja. Jó, old meg ezt a feladványt. 8-an összeülnénk, az egy ilyen feladvány, ne üldögélnék egy hétig, hogy mire fölvenne minket a csoport.
5: Mik a kódszavak vajon?
4: Hogy mozgatják az adatlopást? Hogy használják az információt? Annyira idegen világ. Hogy néznek ki ezek a srácok? Valószínűleg 24 órát egy sötét szobában ülök egy laptop előtt. Gépekkel felszerelkezve.
5: Van valahol egy srác, akinek a nyakában lóg egy pendrive, ami rajta van az összes FBI dolgozó nyomozónak az adata.
4: Hát igen, meg ugye egyet elkapsz, mi történik? Hát most egyet elkapsz, ez egy független laza hálózat, igen, szerte a világban, semmit, ezeket nem tudod felszámolni, nem tudod elkapni, nem tudod kiírtani, nem tudsz velük valójában semmit sem. Milyen tudásuk van? És nem gondolom, ezek 40-50 éves csávok lennének.
6: Ja, ez
4: szerintem
6: 20,
4: ezek,
6: 20
4: ilyen,
6: éves
4: ezek ilyen 20 éves kis zsenik, tudod, aki már 4 évesen nézi, lábújjal kirakta a csukott szemes sötétbe a 64 soros Rubik kockát, érted? Tehát nincs egy full zseni az összes. De hogy ez, és aztán...
6: Na és akinek például szüksége van az adatokra, ugye, aki ezzel tudna, ő hogy találja meg őket, hogy kitől kell megvegyem. Vagy akinél nála van az adat, a 20 éves zseni, ő kit fog fölhívni, hogy figyelj, nálam van az ev...
5: Feldobja a dark webre. De egyébként ez...
4: De ki a vevő a másik oldalon? Hát gondolom az oroszok a kínaiak. Nyilván a másik oldalról bejelentkeznek, hogy adná oda az FBI nem tudom adatait. A dark webben megértékesítik, de ők általában nem értékesítenek, csak zsarolják a vállalatot, valamit elérjenek, tehát nem adják el az adatokat.
5: Nem, itt most állítólag ebben az esetben azt mondták, hogy nem fogják eladni az adatokat, de egyébként ők meg a sok nagy vállalathoz töltöttek be, és adták el az adatokat.
4: És eladják az adatokat.
7: Hát, itt van Snowden esete, ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes. Hát, 2014-ben, ugye, amit ő véghez vitt, azért az nagyon-nagyon durva.
4: Ő belülről csinált ezt, ugye, tehát ő rálátott a
5: az embereket mondjuk akár a dark webben keresztül, mert nyilván nem arról van szó, hogy akkor elmennek, találkoznak egy parkban, és akkor lemezt cserélnek. De hogy itt nem lehet...
4: Igen, flopin, leülnek flopin, ott adja neki flopin.
5: Ott adja a vastag
4: politikot, és
5: kap érte egy flopin.
4: Nem, hát ez azért már nem így zajlik.
5: Tehát, hogy a dark webben keresztül, tehát ezek sehogy se visszanyomozhatóak. Tehát ezt nem hiszem el, nyilván kriptóval fizetsz, nyilván ezen módon ezt meg lehet kerülni, ezt az egész rendszert.
4: Gondold el, aki betör az FBI-ba, az nem tudja úgy elrejteni különböző nemzetközi szervereken keresztül az ő címét, hogy soha életben ne találják meg. Hát te is le tudsz tölteni applikációba egy VPN szervert. Ugye, Zsűr? Te tanítottad meg nekem.
6: Jutalgatok erre arra.
4: Járkálok-e, kalandozom erre arra a különböző. A webnek azért nagyon sok olyan ismeretlen felülete van, ahol jó azért ránézni egy kicsit.
7: Nincs biztonságban a Rádió 1 szervere, úgy érzem.
5: Te töltesz fel dickpic képeket a Rádió 1-ként.
4: Igen, igen. Ott is olyan mesztelen képeket én raktam föl.
5: Igen.
4: Na mindegy, gyorsan megkérdezzük Csabát, ami biztonsági szakértőnket, a műegyetem docensét, csak hogy három mondatban mesél nekünk, mert baromi érdekes ez a világ. Nyilván nagyon sok sorozat meg film van erről. De ajánljátok már, hallgatók, tényleg egy-két jót, ami most platformon megy, és mondjuk azt megnézed, hogy kicsit rálátsz erre a világra. Engem baromira érdekel, mert full hülye vagyok ez a témához.
5: Mennyire lehetnek most betolva az FBI ügynökök vajon?
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy rájuk ilyenkor hogy vigyáznak.
5: Lehet azért egy kicsit most.
4: Ugye, hogy ezek beépült ügynökök.
6: A gyerekek, az egész rendszer ilyenkor azért megremeg.
4: 5000 emberről igen, nyilvánosságra hozzák, azért az nem, az kemény. Igen. Így van, Krasznyi Csaba. Hello Csaba, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Jó reggelt, mert beszéltünk a múlt héten valamikor, nem is olyan régen.
5: Gergely, ugye? Robert.
4: Igen.
8: Meg is vagyok lette az, hogy ilyen sűrűn hívtok mostanában.
6: Ugye, aki jó, az jó.
4: Ilyen, ilyen orgánummal, Csaba. Addig hívunk még egyszer, tényleg. Nem énekeznek. Na, mit tudunk erről a hacker csoportról? Ez a, nem tudom, Shiny Hunters, ugye így hívják magukat. Ők kik?
8: Shiny Huntersnek hívják valóban. Ez egy lazán szervezett kiberbűnözői csoport, akik elsősorban azért hackelnek, hogy pénzt szerezzenek. Itt a tippek alapján ez egy gyakorlatilag valószínűleg egy nagy nemzetközi hálózatról, az a hálózatról van szó. Korábbi letartóztatásokban főleg francia állampolgárságú kollégák voltak érintettek, de valószínűleg egyébként Nyugat-Európából és Amerikából szerveződött fiatal, 10 éves, fiatal, 20 éves csapatról van szó.
4: 10 éves srácok!
5: Egészen
4: elképesztő. Ahogy ez tök normális, hogy ebben a világban ezek a hacker csoportok, ezek nem 30-as, 40-esek, hanem 10 éves srácok.
8: És ez mindig is így volt, az a 80-es évek elejétől kezdve úgy van, hogy aki hackelni kezd, igazán komolyan, az valójában 12-14 éves korában kezdi. Utána általában bekerül valami olyan csapatba, hacker csapatba, ahol vagy szürke, vagy fekete dolgokat csinálnak. A többség általában a 20-as évek közepére inkább átvált valami legális munkára, amit azért jobban megfizetnek, mint a kiberbűnözést.
4: Ja, mert hogy ők ebből nem keresnek annyit.
8: Ó, de hogy nem, rengeteget. Rengeteg olyan felvétel van, ahol lehet látni, mi történik. Jellemzően nem a hackerek általában, hanem inkább azok, akik tisztára mossák a pénzt, amit ezek után megszereznek, de azért lehet vele jó keresni, hogy ügyesen csinál az ember. De azért a letartóztatás, pláne ugye ennél az esetnél az FBI-t sikerült felnyomni valószínűleg, mert ki tudja, hogy mi történt. Itt azért az ember után elég erősen utána mennek.
5: Hogy lesznek ezekből az emberekből, hogy lesz ebből csoport? Tehát hogy találják meg egymást? Nyilván nem adnak felálláshirdetést.
8: Nem, de érdekes módon ez úgy történik, hogy amikor az ember először belekezd és megpróbálja megtanulni ennek a szakmának az alapjait, akkor előbb-utóbb oda keveredik mindenféle olyan fórumra. Régen ezek nagyon régen IRC fórumok voltak, különböző BBS-ek voltak, aki ezt ismeri, annak gratulálok. Most pedig jellemzően úgy működik, hogy a Darkneten vannak azért olyan csoportok, olyan fórumok, Telegram csoportok, ahol az ember nagyon könnyen bele tud keveredni, információt tud szerezni, el tud kezdeni beszélgetni, és általában ilyenkor működik egyfajta behúzás, egyfajta mézes madzag, azaz például adnak kisebb feladatokat a már benne levő nagyobb halak, amit hogyha az ember sikeresen végrehajt, akkor egyre nagyobb és nagyobb falatot lehet kapni, egyre nagyobb és nagyobb pénzért.
4: De a kisebb falat azt gondolom nem olyan, hogy x-eljen be, hogy nem vagyok robot, ugye? Tehát, hogy mert én eddig jutnék. Ezt tudnám még megoldani, hogy oda, meg, hogy hány bicikli van a képen, de valamikor azt is elrontom, és akkor rájövök, hogy két képben még belógott a bicikli sarka. Rohadjál meg, nem nyolc bicikli van, érted? És újra kezdem.
6: Ez nem a mi szakmánk lesz.
4: Ez nagyon nem a mi szakmánk, igen. És akkor ők most mit csinálnak? Zsarolják az FBI-t, hogy az FBI kérjen tőlük bocsánatot? Ezt akarják valójában?
8: Így van, kicsit, legalábbis ugye ezt nyilatkozták, kicsit önérzetesek a kislatorok, ugyanis állítólag májusban, nem állítólag, hanem májusban az FBI közzétett egy figyelmeztetést arról, hogy ez a csoport, aki éppen akkor az Egyesült Államokban használatos egy sok közül egyik közoktatási rendszer törte föl, és onnan azokat lopott el, zárójelzően, mint hogyha Magyarországon a krétát törték volna föl, zárójel bezárva. Szóval, amikor ez az akció megtörtént, akkor az FBI azt terjesztette róluk, hogy a felhasznált adatokból zsarolják azokat, akiknek az adatai kikerültek, úgynevezett swattingot csinálnak, ami azt jelenti, hogy rájuk küldik mondjuk az FBI-nak a különböző speciális egységeit, néhány gyereket. Tehát magyarul visszaélnek ezekkel az adatokkal. A csoport pedig azt mondta, hogy ők ezt abszolút nem csinálják, ők teljesen becsületesek, zárójel, ha-ha-ha. És éppen ezért ők kikérik maguknak ezt, és 7 napot adtak az FBI-nak, hogy vonja vissza ezeket az állításokat, különben ezeket az állítólagosan kiszivágott adatokat nyilvánosságra fogják hozni, és ez sem igaz, mert igazából nem mondta senki, hogy nyilvánosságra hozzák, hanem az volt a mondás, hogy ha szeptember 30-ig nem történik a visszavonás, akkor majd történni fog valami.
4: És az még nincs itt, tehát azt még nem tudjuk. Ez ilyenkor ügynök adatokat jelent, hogy hol lakik, hova van beépülve, mit csinál, mi a fedőneve, tehát mindenki derül róluk?
8: Valójában arról van szó, hogy az FBI-nak az álláskereső oldalát törték föl állítólagosan. Ugye az FBI is, mint minden nagy szervezet, pontosan olyan bürokratikus, mint minden nagy vállalat, és pontosan ugyanolyan szolgáltatásokat vesz igénybe, mint minden nagy vállalat. Ebben az esetben egy külső szolgáltatótól származó álláskereső oldal szolgáltatást törtek fel állítólag, egy olyan sebezhetőségen keresztül, amit állítólag sehol máshol még nem használnak. És azt mondom sokszor, hogy állítólag, mert egyébként, ugye, amikor látunk egy 5000-es adatsort, akkor hát messzerült ember azt mond, amit akar, ilyenkor mindig validálni kell, ellenőrizni kell az, hogy ezek tényleg valós adatok-e. Ez az egyik, a másik pedig azt kell ellenőrizni, hogy tényleg onnan jöttek-e azok az adatok, ahonnan állítja a maga a támadó, mert hogy például 2015-ben több 10 milliónyi amerikai közszolgának az adatait lopták el az ezzel foglalkozó amerikai szervezettől, tehát például nem kizárt, hogy ez az 5000-es minta, ez mondjuk 2015-ből származik, mert akár az is lehet. Tehát most mindent ellenőrizni kell. Hogy mi van mögötte, az állítás szerint valóban nevek, személyes adatok, különböző például büntetett előletre vonatkozó információk, egészségügyi adatok, hiszen ugye ezeket egy álláshirdetésnél általában meg kell adni. Ráadásul a csoport azt állítja, hogy nem csak az álláshirdető portált törte föl, hanem utána tovább tudott menni az FBI által használt belső kormányzati felhőszolgáltatásra is, ahonnan szintén letöltöttek 2-3 terabájtnyi adatot, amit megint csak nem lehet validálni. Úgyhogy most úgy állunk, hogy van egy állítás, ezzel szemben pedig az FBI-nak az a mondása, hogy vizsgálják az esetet, tehát nem tudjuk pontosan, mi történt.
6: Én, amikor adattulajdonos vagyok, én nem veszem észre, hogy ezeket ellopják, mert ugye akkor ez tök egyszerű lenne cáfolni az FBI részéről, hogy igen, ezt állítják a hackerek, hogy ellopták, de nem lopták el.
8: Határozottan nem tudjuk, hogy ilyenkor történik-e bármit, szolgáltató az, aki erről bármit tud mondani, és ugye ráadásul itt az a nehéz, hogy nem az FBI volt az, aki üzemeltette ezt a portált, hanem valaki harmadik szolgáltató, akinek erről meg kell győződnie. Csak egy példa, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mi történik. Tegnap kaptam egy e-mailt az általam használt biztosítótól, amiben tájékoztatnak engem arról, hogy kibe információbiztonsági incidens érte a szolgáltatásukat, ami mellett kiszivárogtak, ilyet kiszivárgott az e-mail cím és a kötvényszám, és nagyon vigyáz. Látta ezt valaki a médiában? Nem. Érzékeltem én ezt egyébként, hogy megtörtént? Nem. De ugye az európai szabályok alapján legalább kapok róla egy e-mailt. Az amerikaiaknál más szabályok vannak, máshogy működnek ezek az incidensek. bízunk benne, hogy tisztában fogunk látni majd legalább szeptember 30-a után.
5: Na most, hogyha ez a hacker csoport egyébként azt mondja, hogy oké, ezek az adatok validok, itt van nálunk a teljes lista, ezért mi pénzt kérünk, akkor az FBI itt suskusban előfordul, hogy utal nekik azért egy csinos, jó kis szemmel látható összeget, hogy ne tegyék közzé? Szoktak így egyezkedni?
8: Az amerikai kormányzatnak az alapelve az, hogy terroristákkal nem egyezkedünk, és ugye ebben az esetben ugye bűnöző, kiberbűnöző terrorista az olyan távolul hunyorító ugyanannak tűnik. De például az a közoktatási portálokat üzemeltető cég, akiket ugye májusban feltöltek, és akik miatt ez egész hoppári van, ők például fizettek. Ilyenkor az szokott a gyakorlatban történni, hogy miután azt gondolom, hogy kevesen vannak olyanok, akik tudják, hogy kell egy bűnözői csoporttal tárgyalni, megjelent egy ilyen szürkezónás szolgáltatás, a túsztárgyaló, nevezzük így, aki kisebb anyagi ellenjuttatásokért cserébe lealkudja az első zsaroló összeget ezeknél a csoportoknál, és ország mindenki jó. Jár a végén, kivéve azt, akit egyébként feltöltek és akit megzsaroltak. Az FBI egészen biztosan nem fog ezzel semmit se tenni, ugye neki ott van a világ egyik leghatékonyabb rendvédelmi szervezete, egyébként is nyomoztak a Shiny Hunters után most már igazából hónapok óta, tehát ők voltak a fókuszban. Én azt gondolom, hogy ilyenkor kellően fölhúzzák magukat, és kellően széles körű nemzetközi rendészeti akció indul azért, hogyha bármi történik, akkor az, aki a bármi mögött van, annak nagyon rossz legyen a később.
4: Az még egy bevett gyakorlat, utolsó kérdés, még idő, hogy aki nagyon profi, azt átveszik, ezt csinálják? Tehát akár azt, hogy az ebben fi elkaptunk, de iszonyatosan jók vagytok, gyere hozzánk dolgozni.
8: Hát ez 20 évvel ezelőtt még működött, amikor kevesen voltak ebben a szakmában, most már azért, már aki ilyen. Nagyon jó, az általában tudja, hogy hogyan lehet állást szerezni ezeknél a szervezeteknél.
6: Aha. Hát persze, betörik oda, és akkor beírja magát, hogy most már munkavállaló, ennyi
4: lehet. Igen, hát írja, nevet, hogy én is önöknél dolgozom.
6: Jó, Csaba, majd annyiba segíts még, hogy az autentikátort a DAB-hoz hogy tudjuk élesíteni, mert mi itt megakadtunk.
4: Ja. Igen, nagyon fontos.
5: Két éve nem tudom letölteni a leleteimet.
4: Igen, nagyon-nagyon nehézben vagyunk itt a másikoldal. Csaba, köszi, jó munkát nektek, köszönjük szépen.
8: Köszönöm, sziasztok.
4: Köszönjük, doktor, azt mondja Csaba, a kiberbiztonsági szakértő. Köszönjük szépen. Vélem. Mennyire keveset tudunk erről a világról, nem? Vicces?
6: De tényleg, és mi digitális analfabéták vagyunk ezekhez, érted? Hát tényleg ilyen apróságon vérzünk el.
4: Abszolút. Jön egy levél a gov.hu-tól, egy hétig nem merem megnyitni, annyira szorongok, hogy biztos, hogy elakadok a bejutással, úgyhogy jó lesz az majd a könyvelő elolvasása. Na jövő mindjárt 2 perc, 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
6: 10 ezer tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Választ Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
11: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt! Automatizált kapud az új Key CubeSmart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról! Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért! Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom!
12: Ciao amici!
13: Pasta, pizza, mamma mia!
12: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
14: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
17: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot.

0: ungarocell.hu. A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos indulóáron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
1: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszer tárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
2: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
3: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu. Kattints!
4: Ma is 17 órakor a

0: gallás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Górcső alatt a Black Friday kedvezmények. Szabálytalanságokat is találtak a nyári borsodi ellenőrzéseken. Szavaló versenyt hirdetnek miskolci diákoknak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Edmond Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
2: 47 vendéglátóhelyet ellenőriztek a nyári kiemelt hatósági vizsgálatok során Borsod-Apau-Zemplén megyében. Fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált helyeken működő vendéglátóhelyeket és fesztiválok egységeit is vizsgálták. Az ellenőrzések összességében kedvező tapasztalatokkal zárultak, ugyanakkor legalább 3 esetben hatósági eljárás indult. Miskolcon 20 ellenőrzést végeztek, ezek között 2-nél tártak fel szabálytalanságot. Számolt be róla a Bón. Szavaló versenyt hirdetett a második Rákóczi Ferenc könyvtár miskolci diákoknak. Az október 23-ai ünnephez kapcsolódó megmérettetésre október közepéig lehet jelentkezni. Brézai Zoltán, az intézmény kommunikációs munkatársa rádiónknak elmondta, 2 korcsoportban várják a tanulókat, így a középiskolások külön mutathatják be tudásukat. A döntőnek október 19-én a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár előadóterme ad otthont. Az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi Városi Költészetnapi ünnepségen való szereplésre. Emellett más könyvtári programokon is közreműködhetnek. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe, szorványosan esővel és élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
5: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
6: Anna, Júli, Zsülike,
7: Viki, Daci,
5: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
8: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
9: Jó reggelt.
8: Tényleg hosszabb így a reggel azért, hogy nincsenek zenék. És megmondom őszintén egyébként, nem hiányzik.
9: Ja, azt akartam, hogy ez zavar?
8: Nem. Többet kell dolgozni, az igen. De az, hogy ne üljön le a hangulat valami nyálfos zenétől, ez egyáltalán nem zavar, már hogy nem hiányzik. Tehát, hogy így, ez jó.
9: Meg kiesel a ritmusból?
8: Igen, úgy leülsz. Most hogy... jött volna valami Taylor Swift, Ophelia, ott elkerreg ott neked.
10: Igen, meg hogy mi ezeket a zenéket már elég sokszor hallottuk.
8: Igen. Tudod,
9: hogy... nem csak mi. Hallgatók is.
10: Bár
9: hallgatók
10: egy hallgató is. Írta, hogy és mi van a hírek utáni zenével, hol van?
8: Nincs. Az nincsen. De tényleg jobb ez így. Rendszorgalmas őrei az M1 Vértes szőlősi pálya felhajtónál Luffy fújóversenyt tartanak a Tatabánya felül érkezőknek. Barbie, köszi. És M1 Budapest felé ugyanakkor baleset a Tabánya irányában, mondta. Ezt is Barbie küldte. Barbie milyen kis aktív. Ma reggel több közlekedési hírt is elküldött nekünk. 0623111111 SMS számunk, és a megszólásunk végén adunk valakit, aki kulcssal próbálkozik. Úgyhogy gyerekek, nem SMS-ben, hanem telefonon. Nagy erőkkel basszancsátok Annát, és hívjátok. Nyomuljatok, hogy legyen kulcsos konténeretek, holnaphoz 2 vagy 3 hétre sorsoljuk.
10: Kettő
8: gyerekek. Kettő. Ez is elérkezett.
9: Lányom cuki volt ennek, megkérdezte, hogy tenep előtt, hogy ő esetleg bejelentkezhet erre a játékra?
10: Fél, mire számít?
9: Saját telefonszámról. Elküldheti a jelentkezését?
8: Ez necces, mert egyébként simán lehet, hogy tök véletlen bekerülne, igen. De ha meg bekerül véletlen, sosem mosuk le magunkról, esetleg még kinyitja a konténert, na az kemény.
9: Na hát.
10: És melyik ajándékra számít nagyon? A kiváló minőségű, fantasztikus elektromos kupra? Ravárra?
9: Annak örülnék a legjobban. Igen.
8: Csodálatos autó, nagyon szép, nagyon szeretjük.
9: És a parkács készletnek is, nyilván.
8: Sose ültem még ilyen jobbat.
9: Na, jól van.
8: Aki tudja, tudja. Így is van. Na szóval, a lényeg, hogy...
9: Hogy nem indulhat. Na.
8: Nem indulhat, és erre nagyon kínosan figyelünk, hogy csak olyan ismerősök és barátok vigyék el az ajándékot, akit nem ismertek. Úgyhogy soha nem fog feltűnni, hogy mennyi mindent szórtunk itt már ki, de jól is van ez így igazából. Na.
10: De Júli unokahúga jelentkezhet?
8: Unokahúgod már igen.
9: Mennyire kell távoli rokonnak?
8: Lehet távoli. Hát sose tudjuk meg, hogy most...
10: Hát tagad ki a lányodat, és akkor
9: én most itt már megtagadom nyilvánosan. Igen.
8: Illetve Laci megfogalmazott egy nagyon fontos üzenetet. Nem tudom, hogy tolmácsolhatom, de szerintem jó. Ne hívjatok Viberen, mert felrúglak benneteket. Köszönjük szépen! Én ezt nem nektek írta, nekem írta, csak hogy közvetítsen finoman. Mi egymással így kommunikálunk, de ő ezt finoman jelzi, hogy nem kell Viberen bennünket hívni. A telefonszám, gyerekek, a telefonszám. Ez mi analógok vagyunk, itt most a telefonon kell 10-nek lenni. Na, viszont egy hír, beszéltünk már a héten diákcsínyekről, meg fiatalon elkövetett kis autós, meg telefonos bosszantásokról. De gyerekek, úgy látszik, ez a hét erről szól, nem baj, szeretjük, mert hogy nagy dolgok történtek itt Pécsen. Nem tudom, megvan a pécsi autókereskedés. Hát, nézzük meg,
9: a híres Pécsi.
8: Mennyit változott itt a világ? Jelenszerűen mi mit csináltunk 14-15 évet, és mit csinálnak ezek? Figyeld a hírt. Két nagyértékű autót vittek el fiatalok egy pécsi autókereskedésből szeptember 20-án. Gondolod itt még azt, hogy valószínűleg 20-25 éves srácok betörtek, és valahogy egyébként teljesen érthetetlen módon kinyitották az autókereskedést, megszerezték a stúzkulcsokat, beültek az autóba és elvitték, de nem erről volt szó. Figyelj, itt jönnek a komoly bűnözők. A rendőrség beszámolója szerint egy 17 éves fiú, két fiatalabb társával, figyeld, egy 13 és egy 11 éves gyerekkel ne jutott szólt be a pécsi vásártéren működő kereskedés épületébe.
10: Hogy?
9: Hát...
10: A 17 éves, mint értelmi szerző, berángatja a 11 meg 13 éves.
9: Ő tartotta a bakot.
8: A 11 éves, az mit csinál egy autókereskedés feltörésénél? Ő neki otthon kéne lennie, vagy edzésen?
9: Nagyon vigyorog a hátsó ülésen.
8: A három gyerek bejutott a pécsi vásártére működő kereskedésbe, benyomták az ablakot, majd egy kicsit bent körbenéztek, ezek után megszerezték az autó indító kulcsait.
9: Na most...
8: Hát figyelj, mi el voltunk tévedve 11 évesen, azt gondolom. Vagy a világ gyorsult föl, vagy ezek már más tesznek. Vagy más tisznek, vagy hormonok vannak a vízbe. Én nem tudom, mi történik.
9: Én arra lennék kíváncsi, ez a három srác ezt kitervelte, vagy elsétáltak a pécsi autókereskedés mellett, és az egyiknek, a 17 évesnek, vagy a 12 évesnek jött a megvillanás, hogy nézd csak, bukóra van nyitva az ablak.
10: Hát a legszebb az, hogyha a 11 éves az értelmi szerző gyerekek. És szólt a haveroknak, hogy
8: felfogadatlanul jó. Azt mondják, figyeld, benyomták az ablakot, megszerezték az autók indító kulcsait. Ugye rávillogtak, hogy melyik autót nyitja, ott van bent egy csomó kulcs. Egy autókereskedésben egy csomó kulcs van.
9: De várj, ezt nem őrzi senki, hát, ezeket a telepeket.
10: Hát be van zárva, hát most...
8: Vagy volt egy őr, aki aludt a kabinba valahol, aha, ők meg az épületen keresztül valahogy bemásztak. Kimentek az udvarra, ott álltak ezek az autók. Azt mondták, hogy ha itt állnak az autók, akkor induljunk. Vezettél már SQ7-es? Nem. Vezettél már Audit? Soha nem vezettem.
9: Melyik tetszik?
8: A két fiatalabb fiú az egyik, tehát a 13 és a 11 éves beült az egyik Audiba.
9: Úristen.
8: A 17 éves pedig a másik autóba ült. 11 éves, az megvan, az akkora, mint a Noel. Hát.
10: Na.
8: Hát. Hát azért ő még nagyon pici.
9: Hány évesen csináltátok az első próbakört apátok kocsijával?
8: Nem egy Q7-es 40 milliós Audi-val.
10: De hát, ez egy Trabant 501-es volt, igen erős használt állapotban, és ott volt apám. Igen. Tehát, hogy ez fontos.
9: De 11 évesen szerintem, 11 éves, nem is engedsz oda a volánhoz, tehát még kisebb próbálhatja, beleülhet az öletbe, megpróbálhatja, de saját higgyétek maga vezessen.
8: Abszolút, higgyétek el, hogy ebben benne vannak a számítógépes játékok. Higgyétek el, hogy ebben,
10: az ilyen autós
8: ebben benne van. Én ebben egészen biztos vagyok benne, hogy az 5-6-8-10 éve piacon lévő GTA, ahol én látom, hogy a gyerekek az enyém is játszanak GTA-znak, egész egyszerűen a szimulációból ők ki akarnak lépni a valóságba. Figyeld, mi történik. Mert hogy mennyire GTA. Beült a 11 éves és a 13 éves egy Q5-ös, Q7-esbe, 40 milliós autó, teljesen mindegy. A kereskedésből úgy távoztak, hogy a kocsikkal áttörték a kaput, majd Mohács felé indultak.
9: Hát mondja, nem mondd már.
8: Magát, megkötöm magam, oké, mi lesz ebből? Kapaszkodj! Mondja, a 13 éves, beülteti a 11 éves.
9: Kövérgáz?
8: Kövérgáz nyom egy automat a Q7-es Audinak, és áttöri az autókereskedés, és elindulnak Mohács felé. A 11 évesnek a lába nem ér el a pedálig, érted? A 13 éves egy nagyobb kamasz, ő már lehet, hogy tudja vezetni. Ezek a kocsik automaták. Startstopposak. Egyszerű őket elindítani. De azért utána...
9: Ne mondjátok már, hogy nem volt. Mindig is vágyatok, hogy egyszer áttörjetek egy ilyen kaput. Nagy gázzal.
10: Jó, de nem tettük meg. Ugye azért ez itt egy jelentős különbség.
9: Ez még beletartozik a diákcsíny kategóriába?
8: Szerintem ez picit több.
9: Ez egy picit több.
8: Szerintem ez picit több, mert hogy lendületből átöröd a kereskedés autóját, és így száguldasz egy-két 11 éves gyerekkel az anyós ülésen, úgyhogy te 13 vagy, két drága autóval Pécset, hát azért ez egészen durva.
9: És hogy derült ki már? Mit úgy értem, hogy egyszer csak érkezett a riasztás, felébredt
10: az őr.
9: Jött a pódéból.
8: Nem, az őr az lehet, hogy nem vett észre semmit. Mohács irányába tartottak, de a két 11 és 13 éves nem bizonyultak kellőképpen rutinos sofőrnek, ők belehajtottak egy árokba, és csatra vágták az Audit, fejjel lefelé beleálltak az árokba. A tínédzser, a 17 éves, eljutott Láncsokig.
10: Ahol gondolom leparkolt, és bement aludni, ahol... hogy meg vagyunk.
8: Igen, a két kocsi kereskedelmi értéke közel 40 millió forint. A 17 éves kihallgatták, őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatását.
10: És tényleg a 11-13 évesen mit tudsz
8: csinálni? Mit csinálsz?
10: Javítónevelőbe küldenek igen. Ilyenkor?
8: Hát te gondold el, a 11 éves másra bemegy a suliba. Na?
10: Hello,
9: kinek ilyen volt a hétvégé?
8: Igen, na ki a király?
9: És akkor nyilván a kárt, amit okoztak a kocsiban, azt a szülők kötelesek lesznek kifizetni. Mert hogy áttörtek vele egy kaput, tehát biztos, hogy sérült az autó, belehajtottak vele egy árokba, tehát nyilván sérült az autó. Tehát nem csak az van, hogy most akkor visszaviszik a kereskedésbe, hanem ezt ki kell fizetni.
8: Hát ezt ki kell fizetned. Na most valószínűleg nem feltétlen gondolom, hogy jó módú szülők lennének azért, vagy feltétlen azért egy ilyen autónak a kaszkója, az őr része. Hát nézzek, a kocsi az úgy áll az árokba, hogy fejjel lefelé beesve egy ilyen csatornába. Tehát ez azt hiszem a 11 meg a 13 éves tette orra a kocsit. Érted, ők óra?
10: Szerintem itt tudod, mit akartak átugratni.
8: És azért át akartak ugratni, itt nyílik a légzsák, itt kiszakad az anyós ülésen a kesztyűtartó, itt kinyílik a kormány légzsák, tehát itt iszonyatos károk vannak egy
10: meg
8: ilyen
10: az
8: autóban.
10: Az autó orra asztropa, az biztos.
9: Ők ezt huncutságból csinálták, mert jó poénnak gondolták, vagy el akarták kötni az autókat, és voltak vele terveik, hogy majd akkor esetleg ezt odaadják apának, aki majd eladja, vagy
8: nem
9: volt
8: én nagyon beszélnék egy ilyen sráccal.
10: Mi volt a terv?
8: Mi a terv? GTA-ztok? Élőben akartok valamit, amit átéltetek, vagy nem elég izgalmas már nektek a szimulátvilág, amiben léteztek? Mi a terv? Tehát mit csináltok? Mert a 17 éves, nem azt mondom, hogy oké, de hogy ott azért van egy kamaszos lázadás. De csak azt mondod a 11 évesnek, hogy figyelj, maradj ki ebből. És érted, milyen csávó lehet a 11 éves? Lehet, hogy cigizik, iszik, piázgat, érted, hagyjad, és én elképzelek ilyen cuki aranyos 11 éves gyereket. Aha. És bejön egy 70-es csávó.
9: Egy kis raptor.
8: Milyen 11 éves, ne fogd meg a söröm, érted? Tehát, hogy mi látjuk más, hogy valószínűleg nagyon kora életet
10: a gyerekek. Az van a 11 évese, hogy sajnos este a buliba elitte az összes pénzét, és nem volt pénze taxira, tudod? Ezért aztán betört és lopott egy autót.
9: Vagy felcsapta a naptárat, és azt mondta, anyának születésnapja lesz holnap.
8: Igen. A GTA Pécsen, sőt a kereskedő mondta, hogy ezeket a kocsikat kirészhették, mert sok kocsival arrébb toladtak a kereskedésben, figyeld, hogy ki tudjanak jönni velük. Tehát kinézték az autókat, a többi autóval arrébb álltak, és ezt a két autót akarták kiszabadítani.
10: Gyerekek, na, ez így viszont súlyosbító. Tehát itt nem az volt, hogy az első kettőt, ami a legközelebb áll a kapóhoz, elcsórod.
9: Elvitte előző héten apa egy próbavezetésre a kocsit a gyerekekkel együtt, akik a hátsó ülésen ültek.
10: És ez kellett neki, mi?
9: Nagyon megtetszett nekik, és úgy döntöttek, hogy akkor ezt hazaviszik.
8: Piros. Hát, már piros. Hallod? Aha. Igen, tehát akkor a többi autóval elállt, és azt mondta, hogy nekünk kell a...
10: De
8: nekünk...
10: akkor tervez egy gyereket.
8: Akkor ezt tervezték,
10: hát, ez már tényleg bűncselekmény. Ezt nem mondhatod, hogy gyerekkori csíny, hogy hát így alakult, hogy loptunk egy autót.
8: Hülyeség azt állítani, hogy ebbe benne van a GTA? Nem tudom. Tehát, hogy nem lehet, hogy nekik ez az annyira valóságukká válik, vagy fel sem fogják. Vagy azt mondja, figyelj, meg tudtuk ott csinálni, ott ugye tudsz rabolni, egy szimulált világban élsz, küldetéseket hajtasz végre, ölsz, lősz, kocsit rabolsz.
9: De hogy ennyire elvesztették a realitás érzéket?
8: Nem azt gondolom, hogy azt gondolják, hogy egy szimulált világban vannak, csak mondom, valójában... Igen, hogy megoldjuk ezt a szimulált világban, már nem ad elég adrenalin, próbáljuk ki, és hülyeség mindent a játékokra fogni, meg nyilván aki játszik egy GTA-ban, nem megy el utána az oktogorra lövöldözni. Tehát nem ezt a borzasztó közhelyes, nem tudom, párhuzamot akarom állítani, csak hogy van egy ilyen játék, amit milliárdok játszanak, óriási siker, és közben már trend az, hogy tör be valahova, lopjál valamit, és utána legyen neked egy autós vagy egy rendőrös üldözésed. Ami mondjuk megtörténik 10 éve a GTA-val.
9: Igazából nekem az a furcsa, hogy ezeknek a srácoknak ennyire nincsen a tudatukban az, hogy ennek következményei lesznek. Tehát, hogy az oké, rendben, kihajtom a kocsit. Na de hát előbb-utóbb megtalálnak. Tehát nem gondolkodnak kettővel előre, hogy
10: azt
9: mi lesz ezzel az autóval.
10: Azt gondolják, nem fogják elkapni.
9: De meddig mentek volna ezzel az autóval?
10: Hát nem tudom, hazáig beáll. Ugye a 17 éves, ő hazament, ő lánycsóki. Oda beállt, hazament, és lefeküdt aludni.
8: Lefeküdt aludni?
10: Igen. Hát ő megvan.
8: Nem mondod.
10: A szajré majd holnap fölteszük a marketplace-re, érted?
8: Igen.
9: Lecseréli a rendszámtáblát.
8: Igen, azért, hogy annyira boomerték a videójáték hibáztatás. Nem, ez csak kérdés, gyerekek, hogy ez nem lehet benne? 20 éve, 30 éve is törtek be autókereskedésekbe, loptak el repülőt, loptak el autókat. Lett az egyébként 20 éve vagy 10 éve TikTok trend, hogy csinálj egy autós üldözést ellopott autóval is töltsd fel a TikTokra, hogy mögötted villog a rendőr. Ez volt, ez nem volt.
10: Nem tehát, volt, hogy valamilyen, TikTok se, ugye?
8: Úgy. Valamilyen szinten a pszichét azért biztos, hogy befolyásolja, vagy a kollektív tudatot. Nyilván nem a videójáték tehet róla. Oké, ne azonosítsuk. Csak kérdezem, hogyha van egy ilyen játék a szimulált világban, és utána ez most trend lett, akkor a kettő között nincs összefüggés.
9: Szerintem benne van, és egyébként az lett tök furcsa, hogyha mondjuk egy ilyen teljesen normális, átlagos konszolidált családból érkezik ez a három srác, akinek csak egyszer jött egy ilyen megváltozás.
8: Átlagos konszolidált családból szerintem nem csinál ilyet. Tehát azért van egy háttér, egy neveltetés, egy morál, ott azért csinálnak csínyeket a gyerekek, meg rosszak, meg kamaszok, meg nőnek. Azért nem kötsz el 240 milliós vagy
9: nem
8: autót. Nem
9: tudják annyira felhetszelni egymást.
8: Nem. Szerintem nem, mert hogy van valamilyen átadott morál, amit azért a szülők úgy oda tettek a kezedbe, hogy figyelj, azért mindenek a határa.
10: Az első kérdés, amit fölteszek, akkor ezzel kapcsolatban neked, hogy egy 11 éves gyerek...
9: Miért tud vezetni?
10: Nem, 11 éves gyerek, szombatról vasárnapra virradó éjszaka mit keres kint? Tehát mondjuk csak ennyi, hogy nem hajnali 2-kor, csak este 10-kor egyedül mit keres kint? Na, akkor, és akkor itt van a szülői felelősség.
8: És itt a magyarázat, igen. Ja. Azért, aki nem tudom, hallottátok-e, nem, most van egy ilyen TikTok, tehát pont erről beszélünk, hogy lopjunk kocsit, legyen rendőrös autós üldözés, amit felvesznek videóra, és feltöltik TikTokra. Itt Írországban nagyon sok baleset történt, mert szembe mennek a forgalommal az autópályán, ott nem követhetik őket a rendőrök. Borzasztó. Tehát az maga a trend, hogy lopj egy kocsit, és vedd föl, ahogy a villogó rendőrautó üldöz, és ezt töltsd föl valahova. Szóval, hogy azért ez is teljes őrület, de nyilván nem lehet mindent a számítógépre, meg a játékra, meg a TikTokra fogni, tehát valószínűleg itt azért arról van szó, hogy igen, nincs meg az a háttér.
9: Azon gondolkodom, hogy mert hogy most így ránézünk ezekre a gyerekekre, és azt mondjuk, hogy jó, micsoda felelőtlenség, mondjuk ezt 40 akárhány évesen, de hogyha most lennék ebben az életkorban, vajon én mennyire hűlnék meg ezektől? Tehát, hogy mennyire szaladnék
8: hát ez egy jó kérdés.
9: Hogy mennyire szippantana be az, hogy figyeljetek rám, én megmutatom, én megcsinálom, hú de fasz a gyerek vagyok. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként minket is simán becsavarna egy ilyen fajta nyilvánosság.
8: Hogy valami nagy dolgot igen, kell mutatnom, mert annyira instabil az önértékés, és annyira nem számítok, nem tudom, ki vagyok, keresem magam, hogy el kell kötnöm 2-20 milliós kocsit.
10: De most te gyerek vagy ebben a sztoriban, vagy így felnőttként?
9: Mi gyerekként, igen. Tehát úgy, hogy gyerek vagyok, mondjuk, ha én most lennék 12 éves, akkor vajon mennyire hülyülnék meg én is, és azt gondolnám, hogy lehet, hogy elég.
10: És szerintem a szülői háttér az rohadt sokat jelent. Csak egy példa jutott eszembe, pont ma olvastam, hogy van valami kaposvári 12 éves gyerek, aki motorozik, és a rendőrség már többször megpróbálta elkapni. A csávó mindig fölhajt ugye a
8: sétáló. 12 évesen nem kapják el.
10: 12 évesen fölhajt a sétáló utcára, ott van egy gyönyörű park, abba bemegy. Már megtalálták a szüleit, akivel beszélt. A kisrác mégis minden nap ugyanezt csinálja. Én meg azt mondtam a gyerekemnek, hogy amíg nincs jogosítványod, addig nem motorozol. Érted? Uh-huh. Tehát ott, ahol a szülő azt mondja, hogy ugyan gyerekem 12 éves vagy 13 éves, itt a motorkerékpár, hussanjál, menjél, hogy szívos meg a rendőröket, mert ez kurva nagy poén, ott nincs miről beszélgetni. A te anyád valószínűleg úgy vágott volna szájba, érted 12 évesen, ha hülye terendre akarsz felülni, és nem ez a jó, tehát nem keverni a gyereket, csak mondom a másik végletet, hogy eszedbe se jutott volna ilyeneket megcsinálni. Igen. Érted?
8: De azt mondja, hogy világszerte megszaporodtak ezek a csinyek, és nagyon sokan kutatják és nézik már a ezeknek trendek megszabadulását, és mondjuk a GTA 5 vagy a GTA 6-nak a világviszonylatban való elterjedését. Tehát, hogy azért sokan vonnak párhuzamot, ez most nem egy ilyen boomerozás, nem a videójátékok, hanem egyszerűen az, hogy tényleg lehet itt pszichésen valamiféle párhuzam. De a szimulált világ, és aztán a valóság a között.
10: Gyerekek, erre kutatások vannak 10-15-20 éve, mióta vannak videójátékok, hogy egy idő után elhiszed azt, hogy ha a hatodikról te a videójátékban átugrassz a másik épületre, ha véletlenül leesel, akkor újra jön, hogy az egy idő után hihető egy 10 éves gyereknek.
8: Ja, hogy,
10: hogy nem halsz meg.
8: Hogy nem halsz
10: vagy
8: meg.
10: Van három életed. Hát erről tudományos kutatások vannak, tehát lehet nekünk azt írni, hogy micsoda boomer dolog a videójátékot, hogy hívják hibáztatni, de ez nem így van, hogy ennek tényleg van ilyen hatása.
8: Igen. El is kezdek GTA-zni.
9: Az első telefonhívásra lettem volna kíváncsi, amikor felhívják a szülőket a rendőrösről, hogy itt a fiam.
8: Itt a fiam, és összetört egy Audi Q7-est. Igen, teljesen közel játszik a GTA, hazamész, lefekszel, elmented a játékot, és ha elkapnak másnap, újra kezded az utolsó mentéstől. Tehát a 17 éves csak tolt egy mentést. Érted? Hát ő csak mentett egyet, lefeküdt aludni, és utána elindult másnap. Ja, és nem, azért a 11 éves arcát megnéztem volna. Ül a kis csávó, beköltött az agyonsérsen kis ügyő, nem lesz ebből baj, és a 13 éves még iszonyatosan csapatja.
9: Figyelj, lehet, hogy neki volt a legnagyobb hangja.
8: Azt a mindenit, igen. Kemény azért ez. Na mindegy, jó. Hát gyerekek, azért most megszaporodtak ezek a hírek. A múltkor a Paksi ellopott egy Cessnát, nem?
10: Igen.
8: Most egy kis csávó
9: elterített
8: egy vízen repülőt, és sok százer eurós akár. Ezek ketten behatoltak egy pécsi autókereskedésbe, vagy hárman, és 11 évesen ellopták a kocsikat. Szóval tényleg durva. Na jó, van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zöldfa hirdeti a környezettudatosságot Miskolcon. Három ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa kupán. Szombatig tart a Ragadt torkon a rákot kampány. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Zöld falat adtak át a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban. Számolt be róla a Minap. A növényfalat az iskola diákjai a tavaly decemberben Kassán tartott Eco Challenge versenyen nyerték el. Az ünnepélyes átadáson a szervezet és az intézmény vezetői mellett Banégá Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett. A kezdeményezés a környezettudatosság, valamint a fiatalok szemlélet formálásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Három ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa kupán. A DVTK kerékpározója több versenyszámban is dobogóra állhatott a nemzetközi viadalon. A miskolci sportoló korábban is eredményesen szerepelt nemzetközi versenyeken. A DVTK kerékpáros szakosztálya pedig az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött. Földi Bence teljesítménye újabb fontos eredményt jelentett a diósgyőri kerékpáros sport számára. Számolt be róla a dvtk.eu. A Szent István vidékfejlesztési program 20 borsodi településnek kínál fejlesztési lehetőséget. A tervek között utakjárták és intézmények korszerűsítése szerepel. Több helyen csatornázást és munkahelyteremtést is terveznek. Ragadt torkon a rákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, továbbá szájüregi vizsgálatot tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej- és nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta a rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe. Szorványosan esővel is élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk úgy, hogy nem vagyunk itt.
1: Felborult libáskosár. Anna telefont szervez, Laci a témáról beszél, mi itt közben egyeztetünk gyerekeket. Itt nagyobb a hangzavar van, mint komolyan az ecseri piacon. De hát így jó ez, mert közben Anna bevarázsolt ide nekünk egy hallgatót. Nóra, szia Nóra, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok!
1: Hello, Nóra, mondj egy szlogen gyorsan, csak röviden.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Komolyan, még egyszer meg kell hallgatnom. Pedig még sokszor, igen, valamit ki kell erre találni. Nem tudom, aki elrontja, két kulcsot kap, aki elfelejti három kulcsot. Ez olyan, mint amikor a pattársad fölállt, és ötösre felelt. Udalmas, kiszámítható, és kicsit bosszantott is, nem?
3: Atisnak van egy ilyen gyűjteménye.
1: Nem tetetsz róla, Nóra, ez a mi versenykiírásunk, tehát ez legkevésbé a te hívát. Honnan hívtál minket?
2: Budapestről.
1: Mivel foglalkozol?
2: Ötves vagyok.
3: Hola!
1: Na!
3: Karikagyűrűket, meg mindenféle ékszereket készítesz?
2: Igen.
3: Születésnapra?
2: Hát, esküvő születésnap, megcsalós ajándék, ilyen.
1: Júj, de jó!
0: Mi a megcsalós ajándék?
2: Hát, bocsi, hogy megcsaltalak, itt egy gyűrű.
3: De honnan tudod, hogy az bocsi, hogy megcsaltalak gyűrű?
2: Elmondják nekem, én egyben pszichológus is vagyok, úgyhogy...
3: Tehát bejön hozzád egy pasi nagyon bűnbánó szemekkel, és azt elmeséli, hogy félre, és akkor most csak ott csinálj neki egy szép gyűrűt, ment a feleségének.
2: Igen, volt már ilyenre is példa, igen.
1: De durva. Ez egész ötvös szakma azt hiszed, hogy az esernyő javítással, a cipészkedéssel és az öngyújtó töltéssel így valahogy így lassan kihal. De közben nyilván nem, annyi kéztermék érkezik valójában külföldről olcsón, hogy maga, mint az ötvös szakma is már úgy kicsit olyan eltűnőben van.
2: Igen.
1: Azon, a cipész vagy az esernyőjavító. Hogy igen, sokkal nem találkozol azért már.
3: Igen, pedig nekem az volt a benyomásom, hogy ez most újra a reneszánszát éli. Tehát az igazán jó, kézműves, szépen meg elkészített ékszerek iránt óriási a kereslet.
1: Aha. Nem?
0: Hát az iránt igen, de a cipődet már nem javítom.
1: Ja,
0: hát
1: már nem.
0: Veszel egy újat.
1: Nóra, jól van, figyelj, de akkor találkozunk, mikor találkozunk.
3: Hát a kontinernyitáson,
1: jó?
2: Oké, rendben, jó, gurulok, mint egy hordó.
1: Jól van, guruljál majd ki a játékre, és ha szerencsétből, akkor nyitod a konténert. Jó, köszi a játékot, ciao, hello.
3: Bocsi,
1: hogy megcsaltalak gyűrű, ez tetszik? A barátság gyűrű is egy jó kifejezés, de bocsi, hogy megcsaltalak, ez is nagyon jó. Időjárásunk, Ferenc?
0: Hát ez most ilyen.
1: Köszönjük
0: ilyen,
1: szépen.
0: Ahogy kinéztek, olyan.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Mond? Délután eső? Megőrülök, délután eső. Ilyenek ezek.
0: Délutánok.
1: Jól van, gyerekek, oké, hogy állunk? Tatabányánál, baleset történt Budapest irányába. Ismeri ötvös csöpit, igen. Ja, ötvös csöpi. Na, itt most találtunk egy cikket, és nem tudom benneteket ez a jelenség mennyire ideges, de három mondatot beszéljünk már róla, Feri, kíváncsi vagyok, hogy te is mit szólsz, már látom, fogod a fejed.
0: Fogadjunk.
1: Itt most lekutattuk ezt a dolgot, és azért itt Laci is mesélte erről, hogy már ő is egyre többet találkozik, Zsül is nagyon bólogatta a fejét. Mit gondoltok ezekről az elédrakós, most már pékségekben, kávézókban, kötelező borra való adós, kicsit kierőszakolt terminálokról? Meg van, miről beszélek? Persze. Ez a kék kütyű, ez egy fizetési rendszer tulajdonképpen, amikor is rád veri az étterem azt, hogy te mennyit fizettél, vagy adsz borra valót, vagy nem adsz borra valót, eléd raknak még egy ilyen kütyűt, és a kütyűben ott van 10-20, nem tudom, 25%, pont tegnap este jártam így.
0: A történeti hűség kedvéért.
1: És 0%.
0: Köszönöm ott van szépen.
1: Elrejtve,
0: az ott van, nyomhatsz nyugodtan.
1: Tudod, hogy legalul van.
3: Nem legalul, az első. 0-10.
1: Én úgy láttam tegnap is, hogy 5-10-15, és alul van, ha nem adok borra valót, a nulla alul volt.
3: Egy
1: és fölülről kezdted olvasni.
0: Ügyesek. Ezt ugye, eltanulom. Hova kell tenni? Alulra?
1: Alulra kell tenni. Ugye, aki az utóbbi hónapokban Magyarországra járt vendéglátóján, az látja, hogy ugye egyre szűkül a készpénz fizetési lehetőség, de ugye nem is ez a lényeg, hanem most már ilyen szektásítva jönnek ezek a kis kütyük, és a bankkártyás fizetéskor a borravalót követelő cégek, azok elé tesznek egy ilyen, nem tudom, ez egy hivatalos formátuma ennek a rendszernek.
0: Persze,
1: amit te használsz.
0: Igen, hát nem is használhatnád egyébként. Tehát ez NAV-hoz bekötött, ez teljesen hivatalos a cucc.
1: Igen, élelmiszerboltokban, pékségekben, nemzeti dohányboltban is felbukka, metró aluljárókban.
3: Nemzeti dohányboltban. Én azért adok borravalót, mert ő odaadta nekem az öngyújtót.
1: Nem, azért adsz borravalót, mert ő egy olyan kütyűvel csippantja le a kártyádat, ahol ez a terminál van, ahol te 5-10-15 vagy 0%-ot adsz. Na most azért ez megváltoztatja a boravaló kultúrát, ez fölborítja az éttermeket. Hát, ha lehet egyet a kultúráról beszélni, ugye, mert azért nem tudom, mennyire van boravaló kultúra.
0: Hát szerintem van egyébként a régmúltból, ugye étterembe adtál boravalót, Magyarországon az elfogadott a boravaló annak idején ez a 10% körüli volt. Azt szerintem mindenki adta automatikusan. Ez minden országban változó, egyébként valahol nincs, és nem is értik, hogy te mit akarsz azzal, hogy akkor ott hagyod a pénzt. Van egy csomó ilyen hely, mondjuk a spanyolok se így, mikor mondod, hogy ennyiből kér, azt mondják, hogy
1: 30, nem is érti.
0: 35 euró volt, azt mondod, hogy 40-ből kérek vissza, akkor nem érti, hogy miért.
1: Akarod igen, de mondjuk, van egy pékségben. A pékségben ott van egy borzasztóan flegma kislány, aki eléd dobja a 2 darab túróstáskát, berakja egy zacskóba, és utána megjelenik nálad ez a terminál, te kártyával fizet. Ugye már nincs nálad készpénz. És eléd tolják, és az arcodba tolja azt még, hogy arra, hogy oda nyomod 2 nyamvat fáradt kakaós csigát, fizessél 10-15 vagy 20%-ot még az összegen felül. Ott van a nulla is természetesen, de ez a félelemre alapoz, mert ugye ki az, aki miközben az eladó így nézi, hogy melyiket nyomod, te benyomod a nullát, egyébként az tökösnek kell lenni.
5: Tehát,
1: jól teszed, hát tudtam. Hát, hozzám kis vágod a terminált, én tudtam, és jól teszed, hogy benyomod
5: ez
1: a nullát.
5: Ez egy pszichológiai hadviselés, a szégyenérzet keltése.
1: Így van.
5: Nem vagyok hajlandó, én úgy nyomok önkiszolgáló kávézóba, hagyjál már, én lavírozok a tálcámmal, én viszem vissza oda, ahova vissza kell vinni, mert jól nevelt vagyok, és adjak borravalót. Mire?
1: Okay. Juli miért 20% mindig? És 10 Julival is egy Anna meg egy Balázs. Tehát, hogy ezek arra bazíroznak, hogy mondom, van 10 Juli. És
5: igazad van, százig ráláttam, bocsáss meg, ráláttam a terminálra, amikor kávéztam, és megnéztem, mert ráláttam, hogy ki mit nyom. 10-ig számoltam, 10-ből én voltam az egyedül, aki nullát nyomott. Mindenki 5-10 egyebeket nyomkod.
1: Egyébként most vezekelnem kell, tegnap voltam este a Bartók Béla körúton, és ott van egy kedvenc pizzázom, nagyon jó pizza, nem mondom, mindegy, ez a lényeg. És ott sütik helyben, és annyit csinál csávó, hogy megsüt egy pizzát, és eléd rakja egy tálcán. Te elviszed a tálcát, te ülsz, megeszed, este 9-kor jártam arra, ettem egy pizzát, és basszus, benyomtam. De és most jut eszembe, hogy benyomtam.
0: Mert amit fognak gondolni rólam, érzés van benne.
1: Mit mondanak majd rólam? És talán most először, de én azt benyomtam. Most visszamegyek adás után.
3: De nem feltétlenül egyébként, ha úgy rakja eléd azt az ételt. Nekem vannak olyan éttermek, ahol ugyanez a rendszer van, hogy ő áll a pult mögött, én megyek a pulthoz, én megyek oda, én veszem el, tehát gyakorlatilag ő nem engem szolgál ki. De közben meg van egy mosolya, megkérdezik,
1: nem érdekel a mosolya, elmondom, mi van. Hagyd döntsem el én.
3: Hagyd döntsem. Te mondtad.
1: Igen, te tegnap putya voltam, gyarló voltam, igen. Helyes volt a kis csaj.
5: Jó,
1: nem megkérdeztem, megkapjátok? Azt mindig megkérdezem, megkapjátok, és akkor arra jó, puha voltam, de benyomtam. De hát nem adok.
0: De
1: ne nyomja az arcomba!
0: De hagyd döntsem el, énnél már megadtad a választ. Anna megmondta, nullát kell nyomni rá, és akkor nincs izé.
1: De miért kell valamit erőszakosan egy terminálban kierőltetni? Ezt tudod, az miről szól? Így találták ki ezt a terminált.
0: De
1: ez régen nem volt.
0: Akkor miért vannak reklámok a tévébe? Hát erőszakosan rám akar nyomni, hogy vásároljon.
1: Nem így van. Ott készlények elé állítanak, és figyelik, hogy mit nyomsz. Az tényleg egy pszichológiai hadviselés. Ott áll a kis csaj, te érzed magad szarul, hogy figyelj, én erre nem akarok adni. Vagy mondjuk kihozott két pizzát, meg egy kávét, meg nem tudom, egyébként még te fizetsz, abban már benne van a 15%, de az a legpofátlanabb, hogy benne van az étteremben a 15%, és még lerakja eléd a terminált még 10%-ra. Hát kap be!
5: Hát és semmilyen plusz szolgáltatás, ugye például...
1: De benne van a számlában.
5: De ha mondjuk egy pékségbe is modatolják, veszel 3 zsömlét, de milyen plusz szolgáltatás van benne, hogy belerakta
3: a kedvességét, a szívét lehet.
5: Igen, de ha mondjuk nincs is benne ez, tehát meg ha ez van benne, tehát akkor hogy nem...
1: Milyen terminál ez, vagy milyen rendszer? Ez egyfajta kinézete van, tehát azt gondolom, hogy ez a cégek, akik használják a kártyás fizetést, ott kötelezővé teszik ezt a terminál.
0: Választasz, hanem szolgáltatót választasz, de most már minden szolgáltató termináljára rajta van. A lehetőség csak azt élesíteni kell.
1: Hülye lennék, nem ilyet választani. Hát talált pénz. Hát nyomd be a nullát, de nem vagy elég tökös, 8 ember gyávaságból plusz 10%-ot kifizet
5: na
1: nekem. Miért választanám nem ezt a terminált? Neked ilyen terminálod van?
0: Természetesen. De nekem nincs rajta nulla.
1: Tényleg ilyen terminálod van?
0: Mindenkinek ilyen van.
1: Kötelező ilyet használnod?
0: Nem kötelező ilyet használni, ilyen van a terminálok, ezt már tudják.
5: Vásárlók. Anyám
1: szokott így érvelni. Nem kötelező ezt megenni, de ez van.
0: Mi van?
3: Nálunk például csökben nincs ilyen, mert a Miró szerint nagyon rossz az üzenete.
1: Így van, tessék, itt van két szakma benne, akkor vitassátok meg.
3: Nálunk ezt nem csinálják ezt, mert hogy egész egyszerűen az, hogy elittolnak valamit, és rákényszerítenek arra, hogy te
0: de miért használjuk a rákényszerítést? Nem kell.
5: Ez egy pszichológia.
1: Nem tudod, hogy nem kényszerít. Hogy az emberek nagy többsége szerintem nem elég tökös. Mondja, Laci,
6: a TV2-ben, a büfében.
5: Kikérem magamnak!
6: Mert ugye én is dolgozom. Egy tabletet raktak ki, ami szemben van veled, ott kell megnyomni, hogy hány százalék, tehát aki a sorban áll, az mind látja. Nem érdekel, mert nullát nyomok, de hogy az így...
1: Ez a beszél!
0: Ott van, tessék, nyomjatok nullát,
6: mindig
0: gyerekek.
6: Elmondom, hogy ezzel tönkreteszik az embernek a kedvét,
0: de mégiscsak ott vásárolsz.
6: Mert nem tudok máshol.
0: De akkor vállaljátok el, hogy
6: fizesd
0: ti nem adtok...
6: meg az embereidet, Feri, engem ne nyomasz.
0: Laci, megnyugodhatsz, haver.
1: Okay. Hát de te jó fej vagy.
6: És feltartja a sort, érted? Mert amíg nem nyomod meg, addig nem tudod.
5: Nem mész tovább.
6: Nem mész tovább.
1: Szent meggyőzésem, hogy 10-ből 8 gyávaságból rányom az 5-10%-ra. Mert nem nyomsz.
6: Én nem úgy benyomom a nullát, én megmondom nekik, hogy ne is nyomasz.
1: Én tegnap hova voltam, egyébként én is rányomtam, aztán az 5-10%-ra rányomtam. És kicsit bánt, és nem azért, mert sóvár vagyok, mert nem vagyok szarrágó, de mondom, mire adtam? Miért voltam ennyire puha?
3: A nullára nem nyomok rá, az 5-re rányomok, mert ez a minimum.
1: De te is megfelelésből nem nyomsz olyan nullára.
3: Pontosan.
1: Hát, és, na hát ez a bajom, ennyi. Hogy ez erre bazírosz, hogy 10-ből 8 ember megfelelési kényszeressel nem nyom a nullára.
5: Szégyen érzetnek hívják, hát szégyellem magad.
0: Legyetek annák, és de megvan
5: nem,
0: óra.
5: Nem nyomjátok a nullára.
0: Mert te vállalod, hogy
5: vállalom,
0: azért,
5: hogy nem vagyok jó
0: darab.
5: Fej, persze.
0: Nem.
5: De ezt gondolják róla, és nekem ez fáj. Fejtség. Mert én rohadt jó fej vagyok. De azt gondolják, hogy egy szarember vagyok. De én nem vagyok az.
1: És valamikor
5: de
1: az
5: Lacit nem érdekli.
1: Tudod, mi a durva, hogy valamikor az eladó, hogy nagyon nézi, hogy mit nyom.
5: Igen, szarembernek tart.
1: Még én is, aki ezért viszonylag határozott önképpen rendelkezik, tudod, hogy nagyon nehéz elbizonyítani. Kicsit néha vacillálok.
0: Öt vagy tíz.
1: És néha szarul érzem magam, most mit számít nekem az 5%? Ha azt az embert ott a másik oldalon boldogát teszem, és néha én is rányomok.
5: Na de ez azt mondja, hogy érted, Laci elmondja, hogy nyilvánosan van a tablet kitéve. Hát látja mögöttem álló 5, hogy nullát nyomok, hogy egy szarvét vagyok.
3: Az lenne az igazán jó, hogyha lenne hozzá egy hangeffekt. Hogyha nullát nyomod, akkor...
1: És megtapsolnának. Köszönjük szépen, 15%.
3: Igen, egyet, te sóer, te sóer.
1: Te szemét, kenyes, szarrágó szar. És tényleg, minden egyet nyomásnál. Köszönjük a 20%-ot című nevében, vendégünk egy kapucsinóra.
3: A 10-es vagy a 15-es, akkor ting-ting-ting.
1: Te szarrágó. Szóval szabadon döntetsz, hogy akarsz ilyen terminált, vagy nem?
3: Igen.
1: Persze. Na mesélj, Ferenc.
0: Te döntöd el.
1: Te kérhet be a terminált.
0: Mint ahogy te is eldöntheted, hogy adsz-e nullát, vagy adsz-e tizet. Ez egy szabad ország,
1: gyerekek. Külföldiek mit nyomnak, mi a tapasztalat? Tökőszínű, hogy a spanyoloknál nincs borravaló, kínaiak nem is ismerik, tehát egy csomó kultúrában nem is értik ezt a számlára rálakok. Ők hogy döntenek?
0: Ő neki elmagyarázott, hogy vagy megnyomod az ötvenes,
1: vagy felhúzok a madártejedbe, érted?
0: Vagy nem mész haza.
1: Fosni fogsz a madártejtől, vagy rányomsz a kis kezeddel a sárgát. Mit nyom? Tényleg érdekel? Most
0: adnak, igen.
1: Úgyhogy nem is értik.
0: De most már értik, szerintem, aki már másodiknál érti, hogy ez
3: megfogja a kezét és rányom.
0: Igen. Ide egy új lenyomatot kérek
3: ezen
0: szépen.
3: Ezen kívül nálatok még van még egy 15%-os szerviz.
0: Persze, és még mindenkit meg is verünk, igen. Ne keverjük össze, mert tehát, hogy ez tök más dolog. A szervizdi az nem a borravaló, de ezt én már annyiszor próbáltam elmagyarázni, hogy én már ebbe bele sem
1: megyek. Oké, de ha a számlába benne van a 20%, akkor én még mire nyomok nálad 15%? Most nem nálad, de ott 15%.
0: Nincs hozzá köze. Ez egy nagyon szarul megfogalmazott jogszabály, amivel könnyítettek a vállalkozáson, mert hogy azt te gyakorlatilag az árba építed bele, csak más az adózása, és csak...
1: Ez tiszta.
0: Nem tiszta. Kurvára nem tiszta senkinél, és pont te akartad behozni a borravaló kapcsán a szervízdíjat.
1: Igen?
0: A szervízdíjból az étterem csak és kizárólag munkabért fizethet ki. Érted?
1: Tök jó, tehát, ezért, oké.
0: Na, azért vegyük le innen.
1: Oké, de ha adtam már 15%-ot a számlára.
0: De ezt nem arra adtam. Tehát látod, még hogy hülye vagy. Hát nem érted.
1: Mi a szarért nyomod még az arcomba, hogy még 20%-ot akarok-e adni? Ne nyomassz azzal a szarra, hanem majd én eldöntem. De már adtam, mert már kifizettetted velem.
0: Ott a nulla lehetősége.
1: De ne nyomasszon!
0: De hagyj nyomasszon! Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt, vagy nem nyomaszt.
1: Egy pékségbe, két nullás táskáért. De most... egy undok eladóval.
0: Na az, a pékségekről beszélgethetünk, az egy nagyobb kérdés, hogy ott, ahol nem kap szolgáltatást.
3: Na de most mondta a Laci az előbb, hogy élelmiszerboltokban is már,
1: már
3: van ez a rendszer.
1: Cigiboltban is már el tudod dönteni, hogy van-e. Most oda jön egy 16-8 éves arankot, odadobja két szofit, érted? Mire adjak 20%-ot?
3: Már megsajnálod.
1: Egyébként én nem dumálok, mert tegnap is adtam, mondom. Jó, tehát akkor, akkor egyetértünk ezzel, vagy nem értünk egyet
0: én
1: ezzel?
0: Nem értetek egyet, én igen.
3: Hogy ennek van létjogosultsága, ennek a fajta.
1: Anna,
3: 5-10-15
5: számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
1: Gyerekek, tehát aki kitalálta, érte? Zseni volt.
5: Hát zseni, hát.
1: Zseni, ez a félelemre alapozott...
5: Szégyenérzetre
1: alapozott tarhálás.
5: Így az, így van.
1: Óriási marketinges volt, aki kitalálta.
5: Abszolút...
1: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
5: Igen.
1: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát abban nem vagyunk tökösek.
5: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, hát most értem, hogy beteszi a zacskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal. De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
1: Szerintem
5: kedves
1: tök
5: a pincér, egyebek, azt teljesen adom. Hogyne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, Laci, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
1: Hát,
5: Anna, milyen jó, mert ő terminála. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
1: Milyen jó, nyomad lenne,
5: nullát?
0: Ilyen terminála a besétál.
1: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Hát mondom, én is kutya voltam
3: rám
1: tegnap.
3: Rányomnád a nullát?
1: Mint a húzat minden nap. Mint a húzat előre megkapnád reggel. Hát viccelsz, hát mint a húzatúr rányomnám a nullát.
0: Kezd a necska, nulla.
3: Ez a Anna ideál egy terminálra, rá tudnád nyomni a nullát?
1: Nem
3: rá,
1: tudom.
3: Nem tudnád.
1: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra.
3: Persze.
1: Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
5: Hát érted, ez a dolgom.
1: Igen,
5: ez
1: érdekes.
5: Vagyok, megcsinálom.
1: Gyerekek, marketingből zseni volt. Szóval azért, aki ezt kitalálta, ez jó a szolgáltatónak, nyilván kap belőle jó a terminálnak, jó a vendéglátóegységnek. Ez egy jó ötlet. Alapján véve, kereskedelmi szempontból a tulajdonosnak ez egy zseni ötlet. Ez egy zseniális ötlet, mert valami olyan emberi emócióra bazíroz, amiben sokan egyoldalúan döntünk. Egész egyszerűen a pszichológiai tényező miatt adsz többet, mint amennyit adnám.
0: 5-10-15-re kiabáltok, itt írja valaki. Egyesült Államok 20-22-25.
1: Ne csináld! Berakták a 20-22-25-öt.
0: És nincs kevesebb, nincs, tehát 20-22-25, és az államokban az az elfogadott borra való a 20%, arra már nem vernek meg.
1: Arra már akkor már nem utálnak.
3: Oda megyek hordogozót nyitni.
1: Nem köpnek bele a vaníliaséketbe. Ezért ez durva.
3: Én azt gondolom, hogy a munkavállalókat is fel kell tanítani, hogyha nullát adnak, akkor legyen egy ilyen össz, ilyen... Tehát, hogy valami reakció. Érezd egy kicsit szarul magad.
1: Igen. Mi voltunk Feri éttermében, nem adtunk baravalót, jó volt a kaja, jó volt pincérek, ilyen minden, oké, csak hát Feri épp motorozott. Szegény, hát ezért igen.
0: Tudod, hogy hányi...
1: Itt a Feri nincs. Nulla.
0: Tudod,
1: nulla.
0: Hogy hány ilyen van?
1: Nem, mert nem itt él, aki csak ő az étterem. Igen, hát, de mert nincs itt mindig. És
0: tényleg nincs itt a Feri. Hát,
1: és akkor azt mondja, akkor nincs borra való.
0: Azt nem tudom, nem ez az eset, de sok ilyen van. Tegyük
3: hozzá, hogy azóta, amióta a bankkártyás fizetési rendszer van, azóta egy csomóan csak oda sétálnak a pulthoz, lepittyegik. Egyébként nagyon jó, elégedett volt az a kiszolgálással mindennel, annyit fizet ki, amennyit fogyasztok.
1: Na de bocsánat, mire én lepittyegem, addigra nekem már az összámlánál rajta van a 15%, pittyeghetek, én ő beleszámolja.
3: De nincsen szervizköltség, mert egyébként egy csomó helyen nincs az se.
1: Hát én azon már nagyon meglepődök, ha étteremben nincs szervizköltség.
3: Gyere hozzánk!
1: Most fölkaptam a fejem, mert valaki mondta, hogy Balatonon volt, igen, Szárszón egy étterem, hogy nem, mi még mindig nem teszünk igen rá. De hogy azért az most már 10-ből egy. Szóval ez úgy rajta vannak a 15-20%-ok, mint a húzat. Akkor ti is üdítő kivétel vagytok, és értem, és odaadjátok, de nekem azzal nincs bajom, te mással sincs bajom, hogy ő eldönti helyettem, de a legtöbb helyen azért már rajta van a 15%. Nagyon kevés az a hely. Akkor ti kitartotok. Mm-hmm. Vagy Fekete Fülöp-szigetéken dolgoznak.
0: Ha tudnék mesélni, de én nem rántom magam arra.
1: Csak kis bejelentve, és feketén terveltek, úgy azért sokkal
0: és egyébként könnyebb. Ez a izé, ez a borravaló, meg a szervízi útszara, hogy van az egész, az elnevezése, könnyítés valóban, de amit ez okozott gyerekek, a vendég és az étterem között,
1: csak a káosz.
0: Az csak a káosz van.
1: Igen.
0: Csak a káosz.
1: Na jó van, gyerekek. Jövő mindjárt, egy perc a pontosan 9 óra. Legyetek bátorak. Jó?
0: Jó.
1: Mindörökké mészáros csoport. Jövő mindjárt, 9 óra van pontosan.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

0: Konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
7: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
10: Elektromos fűtőpanel?
9: Igen.
11: Nordart.hu.
10: Gyors és ingyenes kiszállítás?
11: Igen. Nordart.hu.
10: 5 év csere garancia?
11: Igen. Nordart.hu.
10: Norvég minőség a forgalmazótól?
11: Igen. Nordart.hu.
10: Rendeljünk?
11: Igen. Nordart.hu.
12: Kulcs, telefon, cipő, holap.
13: Háj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
17: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
18: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
19: Kia. Movement that inspires.
4: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Mövelix-el. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100 000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek mövelix.hu. Mövelix. A jó árfix.
7: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medical, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kissebészet, pszichiátria, orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
3: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key CubeSmart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért.
0: Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
3: Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
16: Ciao amici!
10: Pasta, pizza, mamma mia!
16: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz

0: Ez is olaszosan finom.
1: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
2: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
3: a Protexin kell. Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos induló áron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban, próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
5: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
6: Reklámot hallottak.
5: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Súlyos károkat okozott az aszály a hallgatóságokban. Változik a forgalmi rend a 26-os főút miskolci szakaszán. Pénteken kezdődnek a Petőfi könyvtári napok. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
8: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette ez a hatást, azt látni kell. Tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
7: Aszfaltozási munkák miatt további forgalomkorlátozásokra kell számítani a 26-os főút miskolci szakaszán. A kivitelező szeptember 26-áig többek között a megyei központi kórház és a repülőtéri úti csomópont közötti részen dolgozik. A szakaszokról több létesítmény megközelíthetősége korlátozott lehet emiatt, így a munkálatok idején fokozott figyelmet kérnek az autósoktól, írja a Minap. Szeptember 25-én és 26-án tartják meg az idei Petőfi könyvtári napokat Miskolcon. A Petőfi Sándor könyvtárban pénteken és szombaton is változatos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény már hagyományosnak számít, és az intézmény célja, hogy az irodalom és az olvasás mellett közösségi programokkal is megszólítsa a látogatókat. A részletekről a könyvtár, valamint a szervezők közösségi oldalukon adnak bővebb tájékoztatást. Számolt be róla a Minap. Gyilkosság áldozata lett egy önkormányzati képviselő a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen, számolt be róla a Bón. A férfit a legutóbbi 2024-es önkormányzati választáson egy egyesület jelöltjeként választották meg a településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is tart, és tovább vizsgálják a történtek pontos körülményeit. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe, szorványosan esővel és élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
10: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakuk tojás? Hát te!
0: Persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén PPP Balázs!
10: Fújtatódik a

0: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Várjatok, most már bevagytok.
1: Jó reggelt!
0: Bevagytok nyomva, Tatabányán terelésben történt a baleset Budapest irányába. Köszönjük szépen! Igen. Ugyan ez, mint a tavaszi óra átállítás írja.
2: Valaki mikor nem... van az őszi?
0: Az őszi az októberben majd, tudod. Az október utolsó, vagy utolsó előtti szombatja, valahogy úgy szoktuk azt állítgatni. És most megyünk egyet előre. Tehát egyet kevesebbet alszunk majd.
1: Nem, egyet többet alszunk.
0: Igen?
1: Most. Igen.
2: Vissza kell tekerni, vagy előre?
1: Nyáron szívod, egyel kevesebbet alszol, de akkor már világos van, most előre.
2: Ezt, hogy gyerekek, hány, ebben nőttünk föl, hogy éves két tekerés,
0: és
2: fogalmunk nincs, hogy mi.
0: Nem tudom
1: egy
0: ezt.
1: Órával többet alszol.
0: Nem tudom ezt megszokni egyébként. Na, oda néz, és ott úgy látom, hogy Székesfehérváron kiürítettek egy teret, hogy sehol senki. Ja, nem, csak, ja, csak a Gáborék vannak turnén. Na, jó van. Nem csak be volt itt adva egy webkém. Mi történt? Bombariadó? Ja, Gáborék kitelepülnek. Na, itt vagyunk.
1: Amikor
0: és...
1: a purgatóriumba kerülsz, akkor lesz egy teljes nap. Amikor ezeket fogod kapni.
0: Bár csak mindenki ezt csinálná. Istenem, annyira bevő lennék, hogy kicsit minket is megcsípkednek, mi is csípkedjük. Hát ez nagyon jó, de senki nem veszi az a baj. Ez mindenki csak mindig megsértődik. Ez a legkönnyebb. Nem? Hát dobjál vissza valamit, és akkor legyen egy kis adókapok.
1: Na, nem
0: tudom. De nem megy ez. Na mindegy, itt vagyunk. Október 25-én van majd, úgyhogy még azért arra ráérünk. Nagyon finom lesz, akkor ugye meg a 6-kor van sötét, és akkor azt szépen visszaállítjuk, és akkor nagyon, mert már 5-kor sötét lesz.
1: Mindig sötét lesz.
0: Mindig sötét lesz, de utána már gyerekek, karácsonyi ráfordulunk, és itt a vége a történetnek, nem?
2: Persze, már hosszabbodó nappalok.
0: Figyeld meg, ez lesz. Szeptember lelassult, szeptember valahogy most így nyúlik, tanévkezdés, sok minden, mire visszaállsz, edzések, gyerekek, külön órák, minden szar. És aztán onnantól kezdve októberben, novembert így sírtál az, hogy nem állj, né, most volt szeptember, és itt a karácsony.
1: És már vágjuk a disznót.
0: És aztán onnan megyünk kifele megint a világosság felé, úgyhogy jó lesz az. Na, nézem még, hogy mi a helyzet. Rendszorgalmas Őrei M1-en vértesszőlősi pályafelújítani lufifújó versenyt tartanak a Tatabánya felől érkezőknek. Ezt pedig Barbara küldte nekünk. Ha van friss 0-23-101-101, és a kulcsos játékra még valamikor a megszólás végén? Megszólás végén dobjunk akkor valakit. Jó? És akkor ott meg lesz az is. Na! Jól van. Holnap meccs van, gyerekek, arra, hogy ne feledjünk el fogadni, bár csak veled tudok igazából. Már fogyunk, mint az oroszok.
1: De hát most még megtehetjük tényleg.
0: Hát megtehetjük még. Majd Magyarország-Ukrajna meccs van holnap.
2: Hát akkor, hogy ne feledjük el, akkor most mondjuk ki.
1: Vagy állás.
2: Nem, hát ilyen meccsnél végeredmény.
0: Végeredmény mondunk. Holnap a Puskásba játszik a magyar válogatott.
1: 2-2.
0: 2-2. Jó, mit játszunk?
2: Nyerünk 2-1-re.
0: Kettő, az egy népszerű eredmény,
2: hát,
0: kettő egy.
2: Én.
0: Jó, akkor én mondok egy. Ukránok jók.
2: Nagyon.
0: Na most feszült a viszony, mikor nem volt az. De hogy most itt aztán van egy kis egymásnak feszülés.
1: Azt mondja Anna, hogy nem.
0: Nem. Jó, fociban nem jók. Nem jók. Mi jobbak vagyunk? Aha. Nemzetek ligája.
1: Jó, akkor...
0: Én azt mondom, hogy behozzuk ezt egy 2-0-ra, tessék. Mellé lövök, Anna, mit mond Peti a foci felelősöd?
3: 2-0.
0: 2-0 Magyarország. Jó?
3: Hát ez figyelj, azt mondom, hogy most 3 játékosa az ukránoknak, az most nem kezdem el sorolni.
0: Elvitték a frontra.
3: Nem fognak játszani, és van sérült,
0: az
3: van
0: nekünk
3: ez, van az.
0: Jelent?
3: Hát az nekünk jót jelent, jót 3 jelent. Erős játékos eset.
0: Jó, tehát, én tartom a 2-0.
4: 3-mal kevesebben lesznek a pályán.
0: Na csak ilyen 8-a játszanak. 8-a játszanak. Na jó van. Oké, mi pedig akkor menjünk tovább. Most adod, vagy a megszállás végén adod?
3: Ahogy érzed.
0: Próbálkozzanak még nyugodtan, próbálkozzanak. Emlékeztek, nem túl vidám a történet, de beszéljünk róla egy-két mondatot, mert olyan kis, eddig túl jó kedvünk volt, mert szomorítsunk el mindenkit, nem?
1: Na.
0: Végülis egy vidám reggeli műsor megyünk. Itt volt ez a magyar népszerű gólya sztori, ez megvan? Ti követtétek ezt a történet? Volt egy gólya, aki nagyon népszerű volt Magyarországon. Ez arról van szó, hogy... Miért meg ezt a gólyát, léci? Hogy tudok úgy elmondani, hogy még egyáltalán...
1: Hogy el se olvastad a hírt.
0: Volt egy gólya. Ezt a gólyát, ezt neveltették itthon. Szeretgették, online kamerán mindenki figyelte, és ez egy kicsit az ország gólyájává vált ez a gólya. Ez egy fehér gólya, ami költözik ide-oda. Nem tudjuk, hogy Afrikából jön ide, és itt telel, vagy itt lakik, és ott nyaral. Ezt nem tudja senki megmondani, hogy valójában ők ott élnek, és ide jönnek, vagy itt élnek, és oda jönnek. De azok ott költenek, ahol élnek, nem?
1: Ott.
2: Hol élnek, hiszen ott is élnek.
0: De ott nem költenek.
2: Igen, de itt nálunk költenek.
0: Nálunk költenek,
2: aztán télen haza, vagy haza, nem mennek haza, mert itt van
1: Csak egy mojitóval.
0: Igen. Átelelem. Na most ugye jeladót raktak erre a gólyára, és figyelték, hogy mit, hova repül, és mi történik vele. És ugye azt kell róla tudni, hogy őt megmentették, ő egy ilyen mentett gólya volt. Ezt szerették a gyerekek, nézték a fejlődést, a tojásból utolsóként kelt ki, lemaradt a többi gólya fiókától, tehát egy ilyen
1: hányattatott sorsú.
0: Hányattatott sorsú volt, igen. Hány ilyen Andersen-es lett ebből a gólyából.
1: Sok száz gólya van.
0: És Abonyban, azt hiszem, Abonyban nevelgették, webkamerán keresztül, vagy Dömsöd, mindegy, és elrepült valahova Szíriába. Ezek Szíriáig mennek azért.
2: Komoly táv.
0: Mit csinál ott olyan messze?
2: Telel ott van a melegben.
0: Meleg. Ott van nagyon meleg. Aha. És megszokott dolog az, hogy figyelik jeladón, hogy mi történik velük, és fogta, és egy 13 éves gyerek beleengedett egy sorozatot lentről, a madarakba, mert hogy vannak olyan afrikai országok, ahol ezeket a gólyákat egyébként lelövik, hogy megegyék őket.
1: Azt igen, ezt elég gyakran történik velük ilyesmi.
0: Repül a kis gólya, érkezik meg Afrikába, alulról meg megküldik őket Afrikába egy sorozattal, leesnek és megkajálják őket. Oh. Tehát a magyar gólyák nagy része sokszor nyárson végzi. Ezt se tudtam például. Tudtátok, hogy ezeket sűrűn lelövik, ezeket a gólyákat?
2: Hát az, hogy ezt élelmezési célra használják, azt nem.
0: Megeszik őket Afrikában, ha Afrikába mennek. Lehet, hogy ezért mentek át Szíriába.
1: Tehát akik megúszták az áramütést, eljutnak Afrikába.
0: Ott még azzal meg kell vírkozni, hogy
1: valaki agyonlövi őket.
0: Hogy ne lőjék le. És most kiderült, hogy egy 13 éves gyerek lőtte le ezt a hősként kezelt magyar abonyi vagy dömsödi gólyát, akit egy ország nézett, hogy hogy nevelkedik és hogy fog elindulni az első külföldi ottjára. Ez egy nagy sztori volt. Idős volt már a gólya, de ezt 18 vagy 20-ba mentették, és aztán nézték az éves repülését, mindig hazavárták, megint figyelték. Tehát ennek nagy sztoria van ennek a gólyának, ez egy kis híró magyar gólya. Leszett egy szír gyerek.
1: És ráadásul úgy
0: szedte le, érted?
1: Hogy állítólag kapott érte két nagy taslit, és ennyi volt a történet, tehát csak lelőtte, de nem ették meg. Tehát, hogy
2: az fölmenti, hogyha a étkezési... Hát, jó, éhes. Hát, éhes a gyerek, akkor lőjön gólyát.
0: Gondolom, igen, másod, máshogy vannak a diákcsínyek, nem? Tehát, hogy már picit máshogy nézik azért. Mindenki nem egy kalasnyikov, vagy valamilyen milyen fegyver.
1: De hogy van egy gyűrű ugye a lábán, és valaki lefotózta ezt a gyűrűt, és elküldte ennek a madármentő egyesületnek, és jelezték, hogy akkor szegény gólya.
0: Igen.
1: Elhalálozott, de nem azért halálozott el, mert megették, hanem mert egy szír gyerek fog.
0: Én gondoltam, hogy egy ilyen vidám történettel hangolok rá mindenkit erre a kicsit borongós sütörtökre. Hogy érzitek? Sikerült?
2: Igen,
0: megcsináltam,
2: igen,
0: nem? Azt hittétek, hogy lesz valami happy end. Hogy ez a kis gólya aztán majd hazatért a többi kis gólyával, a családot nevelt, megtanult beszélni, és elrepült valahova. És
2: vagy valaki fölnevelt, vagy valaki fölnevelt. Elindult a szíriai gyerekek képzése gólya ügyben, hogy milyen jó. Láttatok
0: valami csattanót,
2: igen,
0: nem?
2: Nincs.
0: Na, semmi, egy sorozattal leszették a gólyát, és 6 éve sztori kamerástól, fészek megfigyelőstől, begyűrűzéstől, minden, hogy van. Szegény kis gólya kirelt a lelkét. Túl jó kedvűek voltatok, ne haragudjatok, ez engem irritált.
2: A borravaló sztori után túl
0: jó kedvűek. Egyszer túl mosolygósatok voltatok, ma reggel ezt el kellett rontanom. Nagyon irritált ez a történet. Szorongos gyütörtök írja valaki. Szorongos gyütörtök.
1: Egyébként nem csak ezt az egy, tehát hogy több tízezer madár nem jut el Afrikáig, mert így vagy úgy elpusztul, és általában azért pusztulnak el, mert hogy beleszállnak a nagy feszültségű kábelekbe. Tehát, hogy áramütés érjük.
2: Ha valaki, akkor Juli még tud rátenni.
0: Én tudom, én szeretem, látod? Hogy te tudsz velem jönni ebbe, hogy mondok egy szar hír, de te még egy kicsit.
2: És a Juli még csatlakozik.
1: Jó, igen.
0: Akkor most rajzold le és vázold nekünk, hogy néz ki egy...
1: Milyen az, amikor nyitott csőrrel beleszáll?
0: Hogy néz ki egy gólya, miután megsütötte az áramvezeték?
1: Ropogós.
0: Milyen ízű a gólya, gyerekek? Az finom. Hát mi csak azért nem eszük, mert emocionálisan védett, és azt mondjuk, hogy ez egy kedves állat, és egyébként lehet, hogy ilyen a húsa?
2: Hát lehet, hát nézd, ugye a magyar közmunkások a hattyút is kifogták, hogy hívják be, a csónakászótóból, és megették.
0: Ettek már pávát is szőröstű bőröstől, tehát minden eltűnt igazából, ami mozdítható, tehát semmi nem
2: tudom. Gyakorlatilag, ha szalonnával jó megtűzeled, azért az segít rajta, nem tudom.
1: Ennél gólyát?
2: Hát vadíze van, nem?
0: Ha most gólyahús lenne az étlapon.
1: Igen.
0: Tehát bemész egy étterembe, és még azt mondjuk, hogy mi vadételeket
1: senki
0: fogom.
1: Senki nem tudja meg.
0: Pult alól van gólya.
2: Én rád kacsint a pincér.
1: Azt mondja. Valamit van?
0: Hogy megkóstolnám. Ez semmilyen emocionális, de nincs a gólyához semmi. Szeretem őket, cukik, ahogy ott ülnek. Én mondjuk egy delfinhez, vagy egy cápához jobban tudok kötődni. Tehát, hogy nekem a gólyával nem, semmilyen viszonyban nem vagyok. Aranyos, néha leszarja a kocsimat, fúszt az ámoron forgatok. De hogy én szerintem megkóstolnám egyszer.
1: Mondjuk azt mondják, hogy a határban találták. Leesett az égből.
0: Igen, hát, igen,
1: még egy nem is azért lőtték le,
2: nem,
1: hogy
2: vagy azt mondják neked, hogy tenyésztett gólya, direkt erre.
0: Simán megkóstolnám.
2: Lehessen enni.
0: Nem. Szerintem ez az egyszer megkóstolod.
2: De miért nem?
1: Nem tudom, a gólya az egy olyan, az egy olyan kedves,
2: hát
1: az
2: nem
1: egy olyan kedves, nekem egy olyan kedves állat, egy olyan kedves madár, nem ennék a húsából.
0: De, de bizonyos madarakat azért nem, mert kedves, bizonyos madarat, mert igen, tehát igen. A, mert azt mondja, hogy nekem van kesejük.
2: De fácán teszel?
1: Nem.
2: Nem eszel.
0: Varjút?
1: Varjút.
0: Most hát nem egy kedves, azt mondom, nem egy kedves madár. Ronda, nagyacsőre, félsz tőle, azt mondja, hogy isteni a varjús, fokhagymán, megtűz szalonnál, ilyen varjúsunk, megkóstolnád?
1: Nem, és tudjátok, hogy mi van? Az van, hogy olyanok lettünk a férjemmel, mint a modern családból a házaspár. Felcsaptunk újabban amatőr ornitológusoknak, kiülünk a teraszra.
0: Jó, ezek se hülyék. Na figyelj, teljesen készen vannak, hogy nem tudok menni ezzel a sztori, ezek megőrültek.
2: A cuki bárányt meg megzabáljátok, mert szerb az urad, azok meg abba fürdenek.
0: Na ez az, mi a különbség?
2: Vérbe, érted? Ott ugrál, az álmaimban számolom a kis bárányokat, aztán ti...
0: Mi a különbség, hogy egy bárány, ami cuki béget, az béget, bocs, igen,
2: jó voltál.
0: Bekeg, vagy nem tudom, mekeg. Azt megeszed, de egy gólyát nem eszel meg.
1: Valahogy nem összeegyeztethető számomra az, hogy ezt a madarat én miattam vágják le, de egyébként meg...
0: Nem, a bárány az magától hagyja oda fel.
2: Nem,
0: az magának vágját a torkát.
1: Tudod, ez minden húsevőnek egy ilyen hülyesége, hogy húst teszel, de nem akarom látni, ahogy levágják. Igen, vannak állatok, amiket megeszem, és vannak, amiket...
0: Milyen szubjektív az ember? Igen. Tehát ha azt nézzük, akkor érzőlény, semmi más nem számít. Van a gólya, mesében van, hosszú a van hozzá valamilyen egyébként ilyen érzelmi kötődése, ilyen metaforikus kötődése, mert valójában semmivel nem jobb vagy rosszabb, mint egy csirke, mert lény, érző. Ha a szemébe belenézel, se látok sokkal több értelmet, mint egy csirkének. És azt mondja, az ember nem eszem meg, de a bárányt vagy a csirket simán megeszed. Tengeri pedig az malac? Is egy érző lény. Tengeri malac? Simán megkóstolnám Dél-Amerikában.
1: Tengeri malacot simán.
0: Na, de,
2: na azt meg.
1: Ugyanilyen érdekesebb működik. Az, amelyik nincsen. Az malac. Simán megkóstolnám.
0: Egy furkapálcát tollak a seggébe, forró nyáson, megforgatja,
2: Ivan
0: simán megkóstolnám.
2: Ivan itt szegény négyfel állnak a végtögyei.
0: Keresztre feszítik.
2: Így áll a hol elő. Így. Na, az
0: ezt
2: megeszel. Ha meg így csinál, az már nem jó.
1: Hosszú csőre van, azt nem eszem.
0: Tessék, békahús. Mit csinálsz a békával? Megeszem. Megeszed.
1: A béka az olyan kis nyomorult.
0: Na, látod, így van. Tessék, kutya a szomszédból. Kutya
2: megkerülről. Jó, de sokat ugatott.
0: Nagyon ugat egész éjszaka, nem az, hogy simán. Az, mint a húzat úgy megenni. Ugye, hogy milyen hülyén működünk, pedig nem szabadna egy különbséget tenni, mert hogy lény, élet, de az ember mégis így működik.
1: De akkor
0: nem?
1: Neked van olyan, egy főnix madarat is megennél, ha arról van szó? Az utolsó darab?
0: Hát most azért tudtál volna 6 millió létező állatot mondani, főnix madarat.
1: Jó, oké, akkor a delfint ennél?
0: Nem, elvi kérdés. Delfin, bálnát, cápát, semmi, ilyet biztos, hogy nem. Én cápahúsleves, vagy cápahúsleves 100 helyen kóstoltam volna meg Ázsiában, mindig nem. Big no volt. Hogy, és tudom,
2: na, de az miért ne. Nem? Hát a gólya igen, tehát te megkóstolod a gólyát, a cápát meg nem.
0: Sokkal értelmesebb, okosabb,
1: mint a gólya.
0: Százszor izgalmasabb állat a cápa, mint a gólya, de én is akkor azt egy érzelmi lapon döntök. Na, igen, akkor ráadásul ugye a gólya csak kap egy lőt, az leesik kész. A cápának viszont levágják az úszonyát, visszadobják, és azok megfulladnak, azok a szerencsétlenek. És ráadásul nem finom. Tehát, hogy csak egy ilyen hitrendszer van mögötte, hogy az mennyire egészséges, meg mennyire jó, nem tudom, a férfiasságnak. Nem jó. Tehát, hogy aki evett, mondta, hogy fia, ez szar. Tehát,
1: azért, mert sose próbáltad, nem tudhatod, hogy milyen hatása
0: van. És 10-20 millió cápát mészárolnak le évente. Biztos, hogy nem. De valószínűleg ez is emocionális, hát ugyanúgy döntesz.
1: Feli, neked van olyan állatod?
2: Amit nem ennék nem. meg.
0: Nincs. Én például a lovat se eszem.
3: Lovat se, nem, biztos, hogy nem.
0: Nem eszem lókolbászt.
1: A kutyát is megkóstolnád?
2: Hát figyelj, a Kínában árult kutyák, azok ugye erre tenyésztett kutyák. Ez olyan különbség, mint amikor van a kedvtelési célú malacod, mint George Clooney-nak ugye a kedvese, meg a tenyésztett malac, a sertés.
0: Tudod, mennyi bakácstérén kutyát tettél már meg a bakácstéri
2: kínaiból?
0: Igen, már. Édes savanyú szósza mindenet, meg egy szójaszósza.
1: Egy kis nátriumkutamát
0: tudom. A 9. kerület környéken.
1: Bevenni a gyomrod, hogy megettél egy kutyát?
0: Én előbb ennék meg egy kutyát, mint egy lovat.
1: Micsoda?
2: Nem ettél még lóhúst?
0: Ja, kóstoltam lókolbászt, utáltam magam, és soha többet nem. Tehát lovat, nekem emocionálisan ló sokkal fontosabb, mint egy kutya. Értelmesebb, okosabb. Szeretem a kutyákat is, meg volt 100 kutyám. Inkább Kínában mindegyiket megszabáltam. Rohadtul idegesítettek, hogy ugattak. De mondjuk Kínában lehet, hogy egyszer megkóstolnék egy nem tudom milyen kutyát. De én például lóra is azt mondom, hogy nem. Biztos, hogy nem. Semmilyen szinten nem.
1: Élő állatot, élő polipot?
0: Nem eszem polipot se. Tinta alatt eszem, de azt is nagyon sajnálom, de azért az arra ráfanyalodok. Gyönyörű állat. Hát a merülsz és búvárkodsz, hogy elúszik ott előtte, csoda.
2: Hát de azt
0: durván, mint egy LSD trip, tényleg. Aztán meg a forró lejbe beúszik.
2: Hát érted.
0: De például a polipot...
1: A Maldiv-szigeteket, a szigonypuskáddal, akkor itt lőtt.
0: Igen, tényleg. Maldiv-szigeteket, amikor lemészároltál 23 polipot a szigonypuskáddal. Mit csináltál akkor? De milyen hülyen döntünk? Azért ez is milyen érdekes.
2: Szimpatikus, ezt intelligensnek gondolom, van emocionális kötődésem, azért nem eszem meg. De logikus egyébként az érvelésetek, tehát hogy elfogadom. Én nekem nincs ilyen kötődésem.
0: Pandamaci, tessék, pandamaci, megennéd?
3: Biztos, hogy nem.
0: Nem ennéd meg?
3: Nem, ugyanez, amit a Juli mond, én ugyanebbe vagyok, hogy nem. Tehát vannak olyan állatok, amiket úgy csirke, pulyka, megeszi az ember, mit tudom én,
1: pandamacit
3: nem.
0: Hát
3: szerinted
0: Kínában? Hát hagyjad már.
2: Ha tenyésztett lenne direkt
3: erre, nem, valahogy nekem nincs különbségek között. Tehát, hogy nem, valahogy nem tudok elvonatkoztatni.
2: Hát pedig a nagy átlagban mondjuk, hogy befogadja a gyomrunk, és megeszünk, igen, amit tenyésztünk. Tehát csirke, igen, pulyka,
0: de a csirke is, nem, nincs, de a csirke miért?
1: A csirke is
3: lehet. Nincs olyan...
0: Fájdalma van, érez, szeme, igen, van, tudata van, létrejött. Tehát ő nem azért született, hogy egy késsel átvágják a törvegységet, rendbe kapirgáljon. És mégis azt mondta, hogy lelkiismert furnás nélkül.
1: Igen. Létezik, hogy 9:30-ra megvilágosodunk, és mindannyian vegák leszünk.
0: Biztos, hogy nem. Akkor lesz a Feri vega, ha leszokik a dohányzásról.
2: Párhuzamos szettet nyomunk.
3: Intelligens állatnak tartom, és azért nem.
0: Aha. Nem. Nagy egy hallgatót, Anna, gyorsan. Már vagy ebben van?
3: Nem, nincs.
0: Dobd be nyugodtan, lesz. Várjon.
3: Ja, jó.
0: Pedig ő várjon rá, nem irány.
3: Ja.
0: Hát, nem?
2: Na, mégis van egy rend a
0: világban. Hát azért is. Na, haló.
3: Már is.
0: Ja? Mondj már valamit.
3: Na. Már is, megy.
0: Haló.
1: Haló. Kórház. Másik.
0: Kórház.
3: Itt vagyunk, Tibikém.
0: Tibikém, mondjál valami, Tibi.
5: Magával meg nem betélek.
0: Tibi, mi újság?
6: Tök csumi, minden frankó. Kezd oszlani a forgalom. Igen.
0: Jól van.
1: Nem, erre jársz?
6: Ferenc körút. Úristen.
1: Úgy látszik, nem elég gyorsan.
0: Keményben vagy. Mondj egy szlogen gyorsan.
6: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jól van, gratulálunk. Van egy kulcsot, találkozunk októberben a konténer nyitásnál. Legyen sok szerencséd, jó?
6: Köszönöm szépen, puszi, sziasztok!
0: Ciao, köszi, ciao.
2: Kitartást!
0: Kitartást, hello. 3 perc, ma 9:30, mindjárt itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
7: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
9: Azta, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
9: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
11: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Górcső alatt a Black Friday kedvezmények. Szabálytalanságokat is találtak a nyári borsodi ellenőrzéseken. Szavaló versenyt hirdetnek miskolci diákoknak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Edmond Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: 47 vendéglátóhelyet ellenőriztek a nyári kiemelt hatósági vizsgálatok során Borsod-Apa-Ujszemplén megyében. Fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált helyeken működő vendéglátóhelyeket és fesztiválok egységeit is vizsgálták. Az ellenőrzések összességében kedvező tapasztalatokkal zárultak, ugyanakkor legalább 3 esetben hatósági eljárás indult. Miskolcon 20 ellenőrzést végeztek, ezek közül 2-nél tártak fel szabálytalanságot. Számolt be róla a Bón. Szavaló versenyt hirdetett a második Rákóczi Ferenc könyvtár miskolci diákoknak. Az október 23-ai ünnephez kapcsolódó megmérettetésre október közepéig lehet jelentkezni. Brézai Zoltán, az intézmény kommunikációs munkatársa rádiónknak elmondta, 2 korcsoportban várják a tanulókat, így a középiskolások külön mutathatják be tudásukat. A döntőnek október 19-én a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár előadóterme ad otthont. Az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi Városi Költészetnapi ünnepségen való szereplésre. Emellett más könyvtári programokon is közreműködhetnek. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön hidegfront érkezik térségünkbe. Szorványosan esővel és élénkülő helyenként erős széllel. A délutáni hőmérséklet 20 fok környékén alakul. Pénteken is erősen felhős lesz az ég, de csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton több napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig túlnyomóan derült, száraz idő ígérkezik. A hétvégétől fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Addig az ilyenkor megszokott maximumok mellett az átlagosnál kissé hűvösebb reggelek várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, 3:40 előtt pontosan 6 perccel. Nem tudjuk, hogy feljött reggel a karácsonyi fotózás. Gyerekek, műfa, műajándék. Előtt a család bevonul, és boldogságot hazudik.
5: Hát úgy jött fel, hogy már minden hely elkelt.
4: Ja, tényleg, valaki megírta. Igen. És hát lerántottuk előre a leplet, legalábbis kedvezetlenül elmondtuk a véleményünket, hogy mit gondolunk a műtermi beállított, nagyon hazug családi karácsonyi fotózásról. Celebek is nagy erővel ugye csinálják.
6: Jó, mikor megyünk?
4: Éjjel, gyerekek. Hát sima fali naptár, 12 alkalom éjjel megcsináljuk. Autó elkötésről is beszélgettünk. Egy 11, egy 13 éves és egy 17 éves betört egy pécsi autókereskedésbe, és elvitte 2 luxus autót. 11 és 13 éves gyerekek.
6: A gyerekcsínyek változása kicsit, az idővel.
4: Igen,
5: ezek
4: igen.
5: Már nem gumicukrot lapnak.
4: Ezen fejreálltak a két autóval, meg leparkoltak, aludtak egy nagyot, megbeszéltük, hogy történhetett a dolog.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
6: A 17 éves, mint értelmi szerző berángatja a 11 meg 13 éves.
5: Ő tartotta a bakot.
4: A 11 éves, az mit csinál egy autókereskedés feltörésénél? Ő neki otthon kéne lennie? Vagy
5: nagyon vigyorog a hátsó ülésen.
4: A 3 gyerek bejutott a pécsi vásártére működő kereskedésbe, benyomták az ablakot, majd egy kicsit bent körbenéztek, ezek után megszerezték az autó indító kulcsait.
5: Na most...
4: Hát figyelj, mi el voltunk tévedve 11 évesen, azt gondolom. Vagy a világ gyorsult föl, vagy ezek már mást esznek. Vagy mást isznek, vagy hormonok vannak a vízbe. Én nem tudom, mi történik.
5: Én arra lennék kíváncsi, ez a három srác ezt kitervelte, vagy elsétáltak a pécsi autókereskedés mellett, és az egyiknek, a 17 évesnek, vagy a 12 évesnek jött a megvillanás, hogy nézd csak, bukóra van nyitva az ablak.
6: Hát a legszebb az az, hogyha a 11 éves az értelmi szerző gyerekek. És szólt a haveroknak, hogy
4: felfogadatlanul jó. Felfogadatlanul jó. Azt mondják, figyeld, benyomták az ablakot, megszerezték az autók indító kulcsait. Ugye rávillogtak, hogy melyik autót nyitja, ott van bent egy csomó kulcs. Autókereskedésben egy csomó kulcs van.
5: De várj, ezt nem őrzi senki, hát, ezeket a telepeket.
6: Hát be van
5: de.
6: Zárva, hát most...
4: Vagy volt egy őr, aki aludt a kabinba valahol, aha, ők meg az épületen keresztül valahogy bemásztak. Kimentek az udvarra, ott álltak ezek az autók. Azt mondták, hogy ha itt állnak az autók, akkor induljunk. Vezettél már SQ7-es? Nem. Vezettél már Audit? Soha nem vezettem.
5: Melyik
4: a két fiatalabb fiú az egyik, tehát a 13 és a 11 éves beült az egyik Audiba,
5: úristen,
4: a 17 éves pedig a másik autóba ült. 11 éves az megvan, az akkora, mint a Noel. Hát, na, hát azért ő még nagyon pici.
5: Hány évesen csináltátok az első próbakört apátok kocsijával?
4: Nem egy Q7-es 40 milliós Audival.
6: Tehát, hogy ez egy Trabant 501-es volt, igen erős használt állapotban, és ott volt apám. Igen. Tehát, hogy ez fontos.
5: Igen. 11 évesen szerintem, 11 éves, nem is engedsz oda a volánhoz, tehát még ki se próbálhatja, beleülhet az öletbe, megpróbálhatja, de saját higgyétek maga, hogy vezessen.
4: Abszolút, higgyétek el, hogy ebben benne vannak a számítógépes játékok. Higgyétek el, hogy ebben,
6: az ilyen autós
4: ebben benne van. Én ebben egészen biztos vagyok benne, hogy az 5-6-8-10 éve piacon lévő GTA, ahol én látom, hogy a gyerekek az enyém is játszanak GTA-znak, egész egyszerűen a szimulációból ők ki akarnak lépni a valóságba. Figyeld, mi történik. Mert hogy mennyire GTA. Beült a 11 éves és a 13 éves egy Q5-ös, Q7-esbe, 40 milliós autó, teljesen mindegy. A kereskedésből úgy távoztak, hogy a kocsikkal áttörték a kaput, majd Mohács felé indultak.
5: Hát azt mondja, nem mondd már.
4: Közd be magát, megkötöm magam, oké, mi lesz ebből, kapaszkodj. Fogja a 13 éves, beülteti a 11 éves.
5: Kövérgáz.
4: Kövérgáz nyom egy autóban a Q7-es Audinak, és áttöri az autókereskedés, és elindulnak Mohács felé. A 11 évesnek a lába nem ér el a pedálig, érted? A 13 éves egy nagyobb kamasz, ő már lehet, hogy tudja vezetni. Ezek a kocsik automaták, startstopposak, egyszerű őket elindítani. De azért utána...
5: Ne mondjátok már, hogy nem volt, mindig is vágyatok, hogy egyszer áttörjetek egy ilyen kaput. Nagy gázzal.
4: Jenny!
6: Jó, de nem tettük meg. Ugye azért az itt egy jelentős különbség.
5: Ez még beletartozik a diákcsíny kategóriába?
4: Szerintem ez picit több.
5: Ez egy picit több.
4: Szerintem ez picit több, mert hogy lendületből átöröd a kereskedés autóját, és így száguld az egy-két 11 éves gyerekkel az anyós ülésen, úgyhogy te 13 vagy, két drága autóval Pécset, hát azért ez egészen durva.
5: És hogy derült ki? Mármint úgy értem, hogy egyszer csak érkezett a riasztás, felébredt a
6: nem, az
5: őr,
6: egyik
5: nem, nem, kijött a pódéból.
4: Nem, az őr az lehet, hogy nem vett észre semmit. Mohács irányába tartottak, de a két 11 és 13 éves nem bizonyultak kellőképpen rutinos sofőrnek, ők belehajtottak egy árokba, és csatra vágták az Audit, fejjel lefelé beleálltak az árokba. A tinédzser, a 17 éves eljutott Lánycsokig.
6: Ahol gondolom leparkolt és bement aludni, ahol... hogy meg vagyunk.
4: Megnézném, a hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna haverjával, de betuckoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
5: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója. Tehát, hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
4: Igen.
5: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
4: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esett, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, de hát iszonyatosan feszített, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
5: Nagyon megrémülve.
4: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal. a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfében van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
5: Lesz egy pillanat, miért csinálod? Eljön,
4: miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
6: Megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
4: Keresztbetett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
5: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
4: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva
5: a szoknyai mögött. És elhúzta a táska hátra.
4: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követőtáborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekém lett, nem nőtt a követőtáborom, az első három éve sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem.
5: A mérképem
4: szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és látta, azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkantál, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már, persze, nyilván ez történik, utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát,
6: és mindezzel ennyi pénzt kerestem,
4: ugyan elvégzem a jogagyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok, hát ez teljesen reális, tudod, és leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal, na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el.
6: Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
5: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
6: Karácsonykor.
4: Persze, fogadhatunk valamivel, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család nélkül, gyerek nélkül, igen. De el kell menni karácsonyfotózásra.
5: Nagyon szépen fózolva. Nagyon élném.
4: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
6: Egy ilyen
4: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
5: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
4: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
5: Comharisnyában.
4: Igen. Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, nagyon.
6: Hófehér pólóba.
4: Hófehér pólóba, farmerba.
6: Fehér ing legyen.
4: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre.
6: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
7: Ezt látom magam előtt.
6: Jó, és így álltok. Eszterbe feszik az ölembe.
7: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én is nagyon pucsítunk.
5: Igen.
4: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
5: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampusz jelmez.
4: A Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
0: Balázsék a Rádió Egyen.
4: Na, akkor neked jó utat.
6: Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, aki vától tartja a gyerekek. Jók legyetek, vigyázzatok hétfőn. Itt vagyok.
4: Komolyan mondom, puszi. A Titanico hegedülünk, Juli. Egyik már tegnap mondja, hogy nem jön, a másik ma utazik el.
6: Jó, hát ez egyszer.
4: Persze, nem
5: romantika.
4: Baj.
6: Nem romantika, nem. Ez egy baráti hétvége, születésnap ünneplése.
5: Hányan lesztek?
6: Hatan.
5: Hányan jöttök haza?
6: Szerintem 8-an.
4: 8-an.
6: Ha valakit még magunkhoz veszünk.
4: Jól teszitek. Olaszország.
6: Úgy van, Olaszország, Lampredottók, ebből már a szakértők tudják, ez a pacal, amit ti nemeztek meg egyébként, hogy milyen városba megyünk, és italok, ez lesz a program.
4: Jó.
6: 50 éves, a haverom februárban volt, most sikerült összehozni.
4: Na. Meg az 50-et meg kell ünnepelni. Jövőre is én is ezt tervezem, 80 ezerre leszünk.
6: Meg van a hely?
4: Nem, mindent kinőttünk. Nagy a baj, nincs már olyan hely, ami befogad minket. Na jól van, gyerekek, akkor mindenkinek jó hétvégét, jó puszi mindenkinek, mi akkor holnap érkezünk. Szevasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Telefon.
5: Kávé.
4: Reggeli.
5: Kávé.
4: Munka.
5: Kávé.
4: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 grammos többféle Lindt Gold táblás csokoládé. Csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos indulóáron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
15: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Vízgáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
16: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
17: Szia drágám, na ná, Isten, ilyen aludtam ma is.
16: De jó neked. Mi a titkod?
17: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacur Forte.
17: És a koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszer.
19: Autódiagnosztika? 3D futóműállítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
20: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
21: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
22: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban, Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
23: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medical, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kissebészet, pszichiátria, orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
24: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
25: Mert

0: aznap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila lesz ma is mindenki munkatársa. Hello, hello! Délután pedig együtt fogunk majd elázni hazafelé a munkából. Egy hideg front jön ugyanis, és délutánra hoz majd sok felhőt, de egyébként a mezőgazdaság számára sajnos kevés esőt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: egy top 500-ra is. Te is, Dani, ugye?
1: Ja, Attila. Igen.
0: Októberben jön Magyarország legnagyobb slágerlistája a hallgatók 500 kedvenc dalával. Te mire szavazol?
1: Hát nekem lenne több is igazából.
0: Na, hallgatunk.
1: Lady Gaga az Abrakadabra, a másik a Lady Gagától a Shallow.
0: Na, egy popballada, igen.
1: Shakira a Die Die, meg az új szám a Len Walker. Tegnap
0: Alex Warren?
1: Az, igen.
0: Alex Warren Fever Dream. Nagy Rádió 1-es kedvencekre szavaztál akkor.
1: Meg hát, ami nem maradt ki, a Kamera.
0: Ed Sheeran Kamera Syria Remixben. Rendben, mindegyiket írom fel.
1: Köszönöm szépen.
0: Mai zenékre is, és régi nagy kedvencekre is lehet szavazni az elmúlt 20 év dalaira.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük gyerünk játszani, hölgyeim és uraim, a Rádió egy konténer tele van nyereménnyel, és egy hallgatónk mindent elvisz belőle. Az autót, a nyaralást, az egymilliós szerszámgép csomagot. Soroljam még? Klíma, okos tévé, egy fullos konyha, a tizedik telefonáló esélyt kap, egy kulcsot, hogy kinyissa a Rádió egy konténert. A forrodrot 20-as 311-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vált

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. És itt a pillanat, amikor újabb hallgatónk jut Rádió 1 konténer kulcshoz, mindig a tizedik telefonáló nyer. Halló! Nem fogja fölvenni, dehogy nem, hát itt vagyok, felvettem, szia!
1: Szia!
0: Ki vagy te?
1: Szeretnénk, hogy Viki és Marci.
0: Szia Marci!
1: Hárman vagyunk.
0: Szia Viki! És ki a harmadik?
1: És még egy Viki a lábam.
0: Hát hello nektek! Elértetek! Tizedikként!
1: Úristen, ezt a napot már nem lehet jobb átadni. Épp a reptéren vagyunk, első repülőútunkra indulunk, és még föl is vetted a telefont, és tizedikek vagyunk, ezt nem hiszem el.
0: Hát akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes. Na jó, jó, de most ti elutaztok, akkor hogy lesztek itt október 9-én a nyitónapon?
1: Jövünk vissza, a jövő hét hétfőn már itthon leszünk.
0: Hova mentek?
1: Svédországba, a rokonaimhoz.
0: Jól van, rokonlátogatás. És tudod, mi van a Rádió 1 konténerben?
1: Hú, nagyon sok minden, amit nagyon szeretnénk. Igen.
0: Van még benne nyaralás, úgyhogy még esélyes egy újabb út.
1: De jó lenne.
0: Van autó, fullos konyha, klíma, felsorolni se tudom hirtelen. Nagyon ügyesek vagytok. De szerzek még ellenfeleket nektek, mert hogy például a következő órában is lesz játék itt.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Györke Attila vagyok, aki a háttérért felel ezután is, és kezdek Camerad-dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit

0: Én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosik.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
4: Újra jön.
3: A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A stúdióban Györke Attila, kapom fel a telefont. Halló!
1: Szia, László vagyok a Dunapartról, és szavazni szeretnék.
0: Hello! A Rádió 1 Top 500-ba jön egy voks, hallgatunk.
1: David Guetta, Don't Baby Hurt Me.
0: Igen, Baby Don't Hurt Me, David Guettától. Írom fel a listára a többi közé.
1: Jó, köszönöm.
0: Októberben lejátsszuk majd a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát. Az elmúlt 20 év zeneire lehet szavazni folyamatosan. E-mail címünk top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, de lehet üzenni Instagramon, Facebookon, TikTokon. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

interjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját a Rádió egy konténerjátékban.

0: Felhővel, esővel ez a mai program, és ha kicsit előrébb nézünk, csak hogy tervezhessünk, a hétvégénk gomoly felhős napos lesz, a szél addigra megszűnik, és 23-25 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületben

0: egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és akkor azt mondom, járuljon egy újabb hallgatónk a Rádió 1 konténerrel, és szerezzen valaki kulcsot hozzá. Hölgyeim és uraim, játszunk! A Rádió 1 konténert ugye megtömtük ajándékokkal, autóval, utazással, milliós értékű szerszámgépcsomaggal, klímával, okos tévével, egy fullos konyhával. Na de akinek sikerül kinyitnia majd a Rádió 1 konténert, elviszi az összes nyereményt. A 10. telefonáló kap egy kulcsot a Forrodrot 23111111, de ilyen szlogereket nem fogadok el, hogy...
1: Rádió 1 a legnagyobb sláger, a mai legjobb slágerek.
0: Nem, csak Rádió 1 fanok nyerhetnek nálunk, úgyhogy hajrá, sok sikert!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a játék ideje. Hát szerezzünk valakinek nagy boldogságot, és persze esélyt, hogy ott lehessen a Rádió 1 konténer mellett egy kulccsal, és kiderüljön, hogy ő lesz-e az, aki kinyitja. Szinte minden órában játszunk, ugye? Nézzük, kinek kapom fel most a telefont. Háló!
1: Szia, Dani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, szia, honnan hívtál fel?
1: Győrből. Éppenséggel egyik ügyfelemtől megyek át a másikhoz. Alkatrész ügyben.
0: Ezerrel dolgozol, és közben eléred a Rádió 1-et. Tizedikként, Danika!
1: Nagyon jó, régóta próbálkozok, úgyhogy nagyon örülök ennek most már.
0: Csak egy Rádió 1 szlogennel nyerhetsz.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Dani, ezzel megnyerted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Remélhetőleg ki is nyitom akkor.
0: Így tervezed?
1: Így tervezem mindenféleképpen.
0: Akkor viszont szedjük össze, hogy mi mindent nyerhetsz a Rádió 1 konténerből.
1: A legfontosabb az autó, ugye? A Boschból a szerszámcsomag. Persze minden férfinak az álma 1 millió forintért. Mellette még ugye lakberendezéshez, és rengeteg más is van egyébként, amik nem nagyon ragadtak meg, de ezek nagyon megragadtak.
0: Például egy nagyon értékes utazás.
1: Utazás is, tényleg az is benne van.
0: Klímád van-e otthon?
1: Van, szerencsére, de jó, hát még egy a másik szobába.
0: Másik szobába be lehet szerelni, mert hogy beszereléssel adjuk, hát ilyen dolgok vannak a Rádió 1 konténerben, igen. És akkor tudassuk a többiekkel, hogy te fogod mindezt elvinni, ne is jöjjenek a nyitónapon.
1: Remélhetőleg meg lesz, igen.
0: Jól van, meghallgatjuk majd, hogy a következő játékos mit mond erre. Mert hogy lesz ma még játék többször is, itt a Rádió 1-en. Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Möbelix-el. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100.000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek möbelix.hu. Möbelix. A jó árfix.
9: Ki a Sportage? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Zöld falat adtak át a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, írja Minap. A növényfalat a diákok egy tavalyi decemberi kassai versenyen nyerték el. A kezdeményezés a környezettudatosságra és annak fontosságára hívja fel a fiatalok figyelmét. Miskolcon készült a világ egyik legrangosabb gasztronómiai versenyére, a Magyar Cukrász és Szakács válogatott, tájékoztat a Minap. A felkészülés során a versenyhelyzeteket és a munkafolyamatokat gyakorolták. A tréningen a csapat tagjai éles körülményekhez hasonló helyzetekben tették próbára tudásukat. Gyilkosság áldozata lett egy önkormányzati képviselő Taktakenézen, írja a Bonn. A férfit a 2024-es választáson egy egyesület jelöltjeként választották meg. A rendőrség továbbra is nyomoz, hogy tisztázza a történtek körülményeit. Este 11 fok várható csökkenő felhőzettel. Éjszakára tovább tisztul az ég.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió!
1: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

a 96.3 Rádió, egy csak igazi ma is láger, mely egy szép csütörtököt, nagy lendületet kívánok mindenkinek. A mikrofon mögött már Kis Gábor, rádiózzunk együtt a következő órákban itt Miskolcon és környékünkön. Jó zenékkel készültem ezúttal is, a menetrend a megszokott 13 óráig, a pop és dance dalok jönnek, váltják egymást, sőt keverem ezeket a rádió egy délemixében. Alex Warrentől itt van egy friss dal, a címe az, hogy Fever Dream. How did

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, egy napsütéses idő vár ránk holnap, bár felhő átvonulások megzavarhatják, és akár rövid zápor is lehetséges, élénk vagy erős lehet az északi-északnyugati szél, kora reggel 3 és 11, délután 16 és 21 fok közötti hőmérséklet az, ami vár bennünket, szombaton pedig már fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, viszont nem kell csapadékra számítani, 19-24 fok közötti, akár kiránduló időnek mondható időjárásunk lesz. Jön Taylor Swift a folytatásban, és ebben a dalban találkozik a modern popzene és a klasszikus irodalom. Ez a Daily Mix és a Fate of Ophelia.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy autósok néhány tippel, hogy segítsek be, a hármason Mezőkövesd és Mezőnyárát között számíthatunk radarra, de Sárospatakon, Mezőcsáton, vagy akár a Harsányi úton itt Miskolcon, csekkmentes napot kívánok mindenkinek!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Jön egy dal a Daily Mixben, amelynek címe a farsi nyelvből származik, magyarra fordítva pedig azt jelenti, hogy kedvesen. Ez az Azizam.

Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Itt vannak a dübörgő dallamok, és itt van egy szép nap, a szeptember 24-e, ami a Gellértek, illetve a Mercedesek számára különösen kedves. Isten éltesse valamennyiüket itt Miskolcon és környékünkön, a névnaposokon kívül pedig a szülinaposokra szintén gondolunk. És jön már egy dal Bibi Rexától, amely egy Faithless remake, az 1995-ös Insomnia dallamaira épül. Nagyon jól szól. Ez a D-Lemixben a New Religion. Deep.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy újabb 60 perc indul el, ezzel együtt itt lesznek a jó zenék Miskolcon környékünkön, hogy a melóidő jobban teljen. Egy New Disco remake-et hallgatunk meg egy Hurts dalból. Wonderful Life, ez a track címe, Purple Disco Machine-nak köszönhetjük ezt a változatot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Möbel X-el. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100 000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek mövelix.hu. Mövelix. A jó árfix.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
6: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
5: Cedacur Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak

0: 3 Rádió egy csak igazi mai sláger, mely teljesen kellemesen mindenkinek ez a csütörtök. Mi is itt vagyunk a stúdióban, ilyenkor mindig ketten Csrefko Judit a másik mikrofonnál. Ennél Kiss Gábor, Jucus, mit hoztál nekünk mára? Szia!
1: Szia Gábor, köszöntöm a Rádió egy hallgatóit. Két felkészülési mérkőzést is játszik a DVTK bajnoki szünetben, míg a válogatott mérkőzések miatt ugye két egymást követő hétvégén sem rendeznek bajnoki fordulót az első és a másodosztályú bajnokságban. Így hát a DVTK szeptember 25-én pénteken kihasználja és a Karceg ellen lép pályára, ez tehát a holnapi nap programja, szurkolhatunk nekik, Kisvárdára pedig október 2-án látogatnak el. Ott lesz a mérkőzés, a másik pedig Debrecenben, úgyhogy szurkolhatunk majd a srácoknak, hajrá DVTK, bővebb információt pedig a dvtk.eu oldalon találhatunk.
0: Szurkoljunk bizonyám, köszönöm szépen, hogy elmondtad. Mark Ronson és Miley Cyrus hoznak egy duettet, szerintem zseniális, meg hát sokan így gondolják még ezt a dolgot, úgyis mondhatnám közös kedvencünk a Nothing Breaks Like a Heart. This

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy a Harsányi úton, sosem érdemes sietni, ma különösen nem feltűnhet arra a radar, a hármason Mezőkövesd és Mezőnyárát között, de akár Mezőcsáton vagy Bodrog keresztúrban is találkozhatunk vele. Legyen csekkmentes ez a csütörtök!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A Brit Switch Disco következik, Rehab és Sam Feld. Nagyon-nagyon jól szól a közös dal. A Rádió 1-en már itt is van, a Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap mosolygósabb nap lesz, mint a mai, legalábbis a napsütés tekintetében, bár felhő átvonulások megzavarhatják majd itt Miskolcon, és akár egy-egy rövid zápor is lehetséges, némi széllel megspékelve, kora reggel 3 és 11, délután 16 és 21 fok közötti hőmérséklet vár bennünket. Jön egy dal, aminek leginkább Ibiza feelingje van szerintem, Feeder következik, és tőle a Goodbye a Rádió 1-en.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert érdekesek a tévés tehetségkutatók. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem feltétlen van már ezeknek értelme, mert évről évre nem termelnek ki olyan tehetségeket, akik aztán tartósan meg tudnak maradni. 2017-ben Németországban került be egy ilyen belói, őt halljuk most, jön a Golden Summer, az ő tehetsége megkérdőjelezhetetlen. A mikrofon mögé Györke Attila jön 14 óra után. Mi találkozzunk holnap, Kis Gábort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Norvég minőség a forgalmazótól.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
4: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fishman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Minden 4 literes Kasszulecs 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárdi autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Aszta, ez mi volt?
7: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
6: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

itt az idő, hölgyeim és uraim, hogy játszunk egyet. A nyeremény ugye a rádió egy konténeres kulcsa. Van egy konténerünk bizony, tele nyereménnyel, autóval, nyaralással, értékes szerszámgépcsomaggal, komplett konyhával, klímával, okos tévével és még további meglepetéssel. Na hát akkor ki szeretné megszerezni az egyik kulcsot a rádió egy konténerhez? Ki szeretne esélyt adni magának, hogy megnyerjen egy ekkora nyereményt? Mindenki? Az ország? Tessék azonnal csörögni! A Ford Road 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer!

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert jött egy nagyon jó SMS. Sziasztok, a Rádió 1 konténer játék miatt szeretnék érdeklődni. Amikor bemondjátok, hogy lehet telefonálni, folyamatosan foglaltat el az utána a szám, érdemes-e tovább próbálkozni, vagy egy idő után már felesleges? Köszi előre is, hajrá Rádió 1! Nagyon jó a kérdés. Amíg a nyertest meg nem hallod adásban, addig érdemes telefonálni, mert ugye folyamatosan veszem fel a hívásokat, a telefonálókat, 9 emberrel beszélek, és miután valakivel letettem a telefont, azonnal be lehet jutni az ő helyére, a 10 vonalunk egyikére. Most is jelen pillanatban 10 vonalunkon, 10 hallgatónk azt hallja, hogy kisörög a 0620 311 111, és valakit most random adásba kapcsolok. Halló!
1: Igen, Marci vagyok, és a konténerjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Marci, mondhatom a jó hírt?
1: Igen!
0: 10. lettél!
1: Úristen, köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Marci, megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez!
1: Köszönöm szépen!
0: Úristen, mekkora mázlista vagy!
1: Igen, úristen, kiugrik a szívem!
0: Mióta próbálsz elérni?
1: Próbálkoztam nagyon sokszor, el sem hiszem, úristen!
0: Volt, hogy elértél már?
1: Még sose vetted fel nekem a telefont!
0: Ó, hát most végre! Végre sikerült!
1: Köszönöm!
0: És szerintem mindenki eljátszott már a gondolattal, hogy kinyitja a Rádió 1 konténert, és elviszi belőle az összes nyereményt. Hát tessék megadni az esélyt, drága Rádió 1-esek, a következő órában is Rádió 1 konténer kulcs nyerhető az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalával.
8: Ne hagyd ki semmit! A kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig tessék bátran szavazni, hamarosan októberben leadjuk a Rádió Egy hallgatók 500 kedvenc dalát, érkezik a Rádió Egy Top 500. Halló?
1: Szia Attila! Szeretnék szavazni az Alex Kenji Bambolé zenére.
0: A nyár egyik kedvelt dala. Honnan csörögtél hozzám, Anikó?
1: Kisdombor.
0: Hogy telik a napod? Mit csinálsz?
1: Betegeskedek.
0: Ja, Istenem.
1: Ez az őszi influenza,
0: Gyere ki belőle minél gyorsabban. Vigyázz sok mézes teát, hallgass igazi mai slágereket, a szavazatodat pedig írom fel.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És nem csak mai zenékre, az elmúlt 20 év összes dalára lehet szavazni. Várjuk a voksokat, nézzük, miket szeretnek a Rádió Egy hallgatói. SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, e-mail címünk top500@radio1.hu, de lehet üzenni a Facebookon, Instán és a TikTokon is.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. És azonnal indítom az újabb zenei órát olasz DJ-vel, Hypertonnal. És ez a Norma Jean Martinnal készített közös dal, az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal. Tele nyereményekkel. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót. Talán

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenjenek Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újrajön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Reviel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Reviál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Reviál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolod.
9: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hello mindenkinek a stúdióban, továbbra is Györke Attila. És hát, drága Rádió 1-esek, olyan sok esőt nem hoz majd ez a hideg front, ami elért minket, hogy a mezőgazdaságnak jó legyen, de arra pont elég lesz, hogy sokan elázzanak majd munka után hazafelé. Holnap egyébként napsütés lesz felhő átvonulásokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és most Amerika és Európa friss popzenei közül játszom azt, ami minden hasonló mainstream rádióban kötelező darab. Imádják a hallgatók világszerte. Ez a Fever Dream. Alex Warren érkezik,

0: rádió egyen csak igazi mai slágermegy, és közöttük együtt összeállítunk egy szuper jó slágerlistát, Magyarország legnagyobb listáját, a top 500-at az elmúlt 20 év dalaiból lehet folyamatosan voksolgatni. Szia, Brigitta!
1: Szia, ti is, hello!
0: Szeretnél az egyik kedvencedre szavazni?
1: Igen, szeretnék. A 6 éves kisfiamnak a nagy kedvencét.
0: Őt hogy hívják, a gyerköcöt?
1: Fecóka.
0: Na, hallgatom, hogy mire szeret dancelni Fecóka?
1: Hát a David Guetta and Vanna Republicnak az I Don't Wanna Wait.
0: Kerüljön fel a Rádió 1 Top 500-ba, írom fel a listára.
1: Szuper, köszönöm szépen. Mindig úgy énekli amúgy, hogy God No Reason.
0: Igen, a refrénben van egy ilyen rész.
1: És azt a részét, igen.
0: Hát akkor ez a közös kedvencetek.
1: Igen, hát a rádióban akkor mindig felhasítjuk.
0: Még az is lehet, hogy a délután folyamán hallani fogjátok. Szép napot nektek!
1: Neked is, köszi, sziasztok!
0: Már is mondom, hogyan lehet szavazni az elmúlt 20 év dalaira, például e-mailen. Hosszú-hosszú listákat lehet elküldeni a top500@radio1.hu-ra, lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon, de itt nálam is lehet voksolni SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Októberben lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül! Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerül

0: Konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Némé.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na gyerünk, jöjjön mindenki játszani, a Rádió 1 konténer ugye megérkezett, és tele van ajándékkal, autó, nyaralás, szerszámgépcsomag, klíma, okos tévé, egy fullos konyha. A Rádió 1 konténer kulcsait lehet tőlünk adásban megnyerni, az egyik pedig kinyitja majd. Aki tizedik lesz, és tudja a Rádió 1 szlogenjét, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. A forró drótunk 20-as 311-111. Jó játékot, sok sikert!

0: csak igazi mai sláger megy, izgul az ország, mindenki rádió egy konténer kulcsot szeretne magának, mert valaki ki fogja majd nyitni, és valaki ott a nyitónapon elvisz tőlünk majd egy konténernyi nyereményt. Na, kit kapcsolok most adásba? Halló!
1: Szia, Ádám vagyok, kulcsügyben jelentkezem.
0: Ádám, honnan hívtál?
1: Halásztelekről.
0: És nagyon jókor, jó időben telefonáltál kulcsügyben, mert hogy 10. értél el, Ádám!
1: Nem mondod!
0: De igen!
1: Azt a mindenségét neki, el se hiszem. Sok ezredik próbálkozásra.
0: Eddig még nem sikerült elérned?
1: Egyszer voltam 7.
0: Egyszer?
1: Kedden.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy akkor is 6 éve.
1: Két napja 7. voltam, és nagyon csalódottam, próbálkoztam utána tovább, de most nagyon boldog vagyok.
0: Na akkor nagy boldogan jöhet a Rádió 1 szlogenje.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az, Ádám, ezzel nyertél egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, gratulálok.
1: Szuper, nagyon köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Október 9-én valaki nyitja a Rádió 1 konténert, meglátjuk, hogy a te kulcsod lesz-e a nyerő.
1: Ott leszek, és a kulcsom fogja nyitni.
0: Kell is ez a fajta magabiztosság, mert csak így lehet bevonzani ezt az óriási nyereményt. Hölgyeim és uraim, a következő órában újra

Újra itt a Rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Jaminával Rádió 1 Live Mix. 2 órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben. Addig még Györke Attila felel a zenékért, és a következő zenei órát Taylor Swift-tel indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer?

0: kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ciao amici!
6: Pasta, pizza, mamma mia!
5: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
7: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Ma is 17 órakor a lemez

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 20 éves jubileumát ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza idősek otthona, tájékoztat a Minap. A 2006-ban megnyílt intézmény lakóit, dolgozóit és támogatóit ünnepségen köszöntötték. Az eseményen az otthon munkáját, a közösség erejét és az elmúlt 2 évtized eredményeit méltatták. Irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a Petőfi Könyvtári Napokon Miskolcon, írja Minap. A kétnapos eseményt szeptember 25-én és 26-án tartják a Petőfi Sándor Könyvtárban. A részletes program az intézmény közösségi oldalán található. 3 ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa Kupán, számolt be róla a dvtk.eu. A klub kerékpárosa több versenyszámban is dobogóra állhatott a nemzetközi viadalon. Eredményével tovább gyarapította a diósgyőri kerékpársport sikereit. Este 11 fok várható csökkenő felhőzettel. Éjszakára tovább tisztul az ég.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Juhász Gerivel és Jaminával live mix. Most 7 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infók. A régi 6-os kivezetőn, az M0-ásnál volt egy baleset, írta a losis kisblöki, úgyhogy kifelé szinte áll a 6-os. Ezt az információt kaptuk. Dobi pedig azt írta, hogy az M1-es tele van Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között. Bárki bármit lát, még szóljon. A forró drótunk 20-as 311-111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: egy csak igazi mai sláger megy. Szinte minden órában beszerezhető egy kulcs a Rádió 1 konténerhez. Most is az előbb igen játékot indítottam, és nagyon-nagyon elkeseredett mindenki, akivel most beszéltem az előző zenék alatt. Nem lettek ugye tizedikek, pedig mindenki azt hitte, hogy ő a nyertes. Nem. A szerencsés most érkezik. Halló!
1: Szia, Enikő vagyok. A játékra jelentkezem.
0: Jogos a mosoly. Tizedikként értél el!
1: Istenem, de örülök, mintha már a konténer is az enyém lenne. Úristen!
0: Hát egyel közelebb kerültél hozzá, azt így.
1: Nagyon izgultam. Jaj, de jó!
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Egy kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez!
1: De jó! Jaj, de örülök!
0: Hát hallom a hangodon, hogy te már nagyon régóta pályázol rá.
1: Az biztos, több mint ezerszer hívogattalak már benneteket.
0: De úgy, hát itt vagy, végre összejött, és sikerült!
1: Igen, jaj, Istenem, de örülök!
0: Úgyhogy lett most sok irigyed, Enikő, de hát hölgyeim és uraim, a következő játékban ismét meg lehet majd próbálni. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a front is majd szépen elmegy, aztán holnapra napos időt kapunk felhő átvonulásokkal és 20 fok körüli maximummal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

Itt a Rádió 1-en Live Mix, pontosan 5 órától Juhász Gerivel és Jaminával, most még közlekedési hírek 16 óra 45 perckor. Dani írta, hogy az M3-ason Budapest felé az Ecsédi pihenőhely előtt volt egy baleset, csak egy sáv járható itt. Régi 6-os kivezető az M0-ásnál volt egy baleset, kifelé szinte áll a 6-os, tudtam meg nem is olyan rég, és az M1-es is tele van a főváros felé haladva Bicske és Biatorbágy között. Bárkinek bármilyen infója van még, 0620-311-111 a Rádió 1 forró drótja, SMS, telefon, Viber. Szóval, ahogy mondtam, már csak percek kérdése, és 5 órától Gerivel és Jaminával indítjuk a 2 órás live mixet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: hétét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Asztal, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Állj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd el a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key CubeSmart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
17: Ciao amici!
18: Pasta, pizza, mamma mia!
17: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
19: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medical, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kissebészet, pszichiátria, orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
22: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
23: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Vízgáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
4: Reklámot hallottak.
13: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
24: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Zöld falat adtak át a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, írja Minap. A növényfalat a diákok egy tavalyi decemberi kassai versenyen nyerték el. A kezdeményezés a környezettudatosságra és annak fontosságára hívja fel a fiatalok figyelmét. Miskolcon készült a világ egyik legrangosabb gasztronómiai versenyére, a Magyar Cukrász és Szakács válogatott, tájékoztat a Minap. A felkészülés során a versenyhelyzeteket és a munkafolyamatokat gyakorolták. A tréningen a csapat tagjai éles körülményekhez hasonló helyzetekben tették próbára tudásukat. Gyilkosság áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írja a Bonn. A férfit a 2024-es választáson egy egyesület jelöltjeként választották meg. A rendőrség továbbra is nyomoz, hogy tisztázza a történtek körülményeit. Este 11 fok várható csökkenő felhőzettel, éjszakára tovább tisztul az ég.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
26: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Nagyon komoly lesz a következő 120 perc, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában. Ma Jamina a lemezjátszói mögött, Jamina pólóban. Hello, Jami!
27: Igen, reklám helyet tudod. Meg neked akartam nyilván megmutatni, hogy mennyire zseniális lett tényleg az új merch cuccom. Most én is úgy vagyok vele, hogy ezt bárhol meglátnám egyébként egy üzletben. Nagyon modern és nagyon-nagyon tetszene, megvenném úgy is, hogy most nem csak azért, mert az enyém. Szerintem nagyon jó lett, nézzétek majd meg tényleg a YouTube-on vagy itt a TikTokon megyünk élőben.
26: Pontosan elindult az élő közvetítés minden felületünkön 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek 2 óránál, tehát Jamina Mix-el kezdjük el.
27: Így van, ebbe a szomorú időbe egy kicsit hozunk nektek egy kis szint és vidámságot, kezdjük is. A New Religion az egy közönség kedvenc itt a Rádió 1-en, ezzel fogok indulni, tehát Bibi Rexon és Fétlesz itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában, majd Jamina a lemezjátszói mögött közlekedési információk jönnek. Egy kamion és 2 személyautó karambolozott az M3-ason Budapest felé az Ecsédi pihenőhely előtt, 3 kilométeres dugó van, és történt baleset a fővárosban is több helyen, az egyik a Dózsa-György úton, a Hősök tere előtt, a másik pedig a Budai alsó rakparton, az Erzsébet híd alatt. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, szép délutánt, Jami és Geri, adjátok a talpa alá valót, 2 óra múlva zárunk végre, veletek tök jó a munkaidő vége, köszi puszi, hajni!
1: 2 óra múlva zárunk végre,
0: volt benne egy kis rím, tök jó!
1: Igen, köszönjük szépen, itt vagyunk veletek akkor!
0: Hello, Jami és Geri, köszönöm ezt a király mixet, a huhogásotok nélkül tök szürkék és unalmasak lennének a délutánok, Lacus 78!
1: Annyira rossz, hogy ezt nem tudom meghallgatni élőben kívülről, annyira meghallgatnám, Geri.
0: Felveszem neked és elküldöm.
1: Szerintem ez életveszélyes lehet egyébként.
0: Brutális. Ugye mindenki vigyázzon, huhogunk majd 6-kor, meg 6:30-kor is. Megyünk tovább?
1: Így van, igen, megyünk tovább. David Guetta és One Republic közösével ez a I Don't Wanna Wait, amit előszeretettel játszok egyébként én bulikban is, tehát tökéletesen működik itt a Rádió 1-en is, és bulikba, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Veled és a Be Mine, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix. Továbbra is közkívánatra két órában, mellettem a Jamina a lemezjátszói mögött. Itt emlékszünk a térműtött Ádámra Miskolcról, akinek a kis gyermekénél mi indítottuk be a szülést élő adásban, amikor te mixeltél.
1: Ha tőlem kérdezed, akkor egyértelműen emlékszem, igen.
0: Szia, Jami és Geri! Milán, a kisfiam már mond rövidebb szavakat, így a hoppá, a hinta és a tejcsi után bővült a szókincse a tévére mutogatva azzal, hogy Jami!
1: Nem!
0: Üdv a térműtött Ádám Miskolcról!
1: Úristen!
0: Most miért kell megrékadni a Jaminát?
1: Engem mindig. Azt hittem azzal, hogy hú! De hát nem, a Jami valami egyébként még egy nehezebb Jami. Szó is. De aranyosan mond, Jami! Figyelj, ha ezt levideózzátok, mondanám, hogy videóz és küld el, de akkor fog teljesen aztán tényleg meghalni.
0: De akkor Jamina egy hétig sírni fog, és nem tud jönni dolgozni.
1: De tényleg, Ádám, ha ez megvan, hát azt nagyon megnézném.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, aki gondolja, lehet légitározni is, már ha nem, kocsiban ültök és vezettek. Úgy is lehet, csak nem ajánljuk. Bár
1: és
0: vicces.
1: Imádom ezt, hogy tényleg egy régi poprockot is meg lehet úgy remixelni, egy kicsit újszerűvé tenni, hogy az most is megállja a helyét. Én ezzel a dallal a hétvégén óriásit mentem egy medencés bulin, ahol egy 70 éves bácsinak, nem, lehet, hogy öregítettem rajta, de valami ilyesmi korúnak volt a szülinapja, és el volt ájulva ettől a daltól, és ezt játszottam neki, úgyhogy gondoltam, férjem bele a mai live mixbe is. Jön Genesis és az I Can Dance, biztosan tudjátok, ismeritek, egy tökéletes remixben, úgyhogy ezzel megyünk tovább, hangerőket most jó magasra, jövünk itt a Rádió Egy Live Mixben.

0: Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetie. Sam Felt, a Switch Disco és a Sleep Tonight mellettem Jamila a lemezjátszóknál. Bétót Laci bácsin nevelkedtem, ezt néha olyan jó kipróbálni. Szóval élő továbbra is, és 2 órás a Rádió egy Live Mix. Rengeteg az üzenet, élvezik a műsort itt a medence partin Floridában. Így a csipcsike, ú, de jó.
1: Igen, olvastam ezt a kommentet, kicsit irítkedünk, főleg azért, hogy már egyre hidegebb van, és tényleg én már nagyon fáztam például tegnap, úgyhogy érezzétek nagyon a magatokat.
0: Itt most már nagyon sokan téli kabátban járnak dolgozni egyébként nálunk. A YouTube-on sokszor az látszik, hogy Jamila beszél a mikrofonba, de hogy semmi nem megy ki a rádióban, adásban. Miért van ez? Üdvözlettel azú. Az azért van, mert ilyenkor Jamila csak a TikTok közönségünkhöz beszél.
1: Így van, igen, tehát van külön mikrofonunk nyilván a TikTokosoknak is, itt is vagyunk 100-150-en általában, és azért szeretem velük is megbeszélni, hogy Mizu, itt egy picit beszélünk egy bensőségesebb dolgokról is, úgyhogy gyertek át, ha van kedvetek néha.
0: Még egy kicsit a dal. Oké, okay. Szia Jami és Geri, az milyen, hogy az energiából, ami ilyenkor szól a rádióból, tudom, hogy ez csak te lehetsz, Jamina. Nagyon bírom, amikor te kevered a zenét, mindig bugi hangulaton kerekedik. Üdvözlök fel Magdolna.
1: Tén? Ez most tényleg?
0: Amúgy
1: ez tök durva, mert egyébként én ezt tanácsolnám minden DJ-nek, hogy becsukott szemmel is mondják meg, hogy ki zenél, és ez annyira durva, hogy ha ezt tényleg így gondolod, főleg itt a rádióban, amikor azért vannak feladataink, és nem annyira tudsz mondjuk kiteljesedni, mégis így te azt mondod, hogy érződik. Ez most egy nagyon szép visszacsatolás volt. Igen. Nekem. Köszönöm szépen.
0: Szerintem ez egy nagyon nagy elismerés egy DJ-nek. Sokan kérdezitek, mikor lesz játék kulcsokért. 7 óra után nyerhetek majd tőlem 2 kulcsot is a Rádió egy konténerhez. Meg volt az első felvonása a Live Mixnek, jön mindjárt a második. Mi minden várható 6-tól?
1: Így van, igen. Mindenképpen jövök az igazi mai slágerek mellett egy-egy újdonsággal. Tudjátok, hogy beszoktam csempészni, de például a Bambolé, ami még nálam mindig a nyarat jelenti, az mindenképp itt lesz a második órában is. Úgyhogy maradjatok itt, mindjárt jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
14: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
15: Premier Outlet Budapest.
16: Világmárkák, világra szóló áron.
17: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
18: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
19: Ciao amici!
20: Pasta, pizza, mamma mia!
19: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
21: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
22: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új K-Cube Smart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért.
23: Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
22: Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
24: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Mövelix-el. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100 000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek mövelix.hu. Mövelix. A jó árfix.
25: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
26: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 20 éves jubileumát ünnepelte a miskolci Szépkorúak Háza idősek otthona, tájékoztat a Minap. A 2006-ban megnyílt intézmény lakóit, dolgozóit és támogatóit ünnepségen köszöntötték. Az eseményen az otthon munkáját, a közösség erejét és az elmúlt 2 évtized eredményeit méltatták. Irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a Petőfi Könyvtári Napokon Miskolcon, írja a Minap. A kétnapos eseményt szeptember 25-én és 26-án tartják a Petőfi Sándor Könyvtárban. A részletes program az intézmény közösségi oldalán található. 3 ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa Kupán, számolt be róla a dvtk.eu. A klub kerékpárosa több versenyszámban is dobogóra állhatott a nemzetközi viadalon. Eredményével tovább gyarapította a diósgyőri kerékpársport sikereit. Este 11 fok várható csökkenő felhőzettel, éjszakára tovább tisztul az ég.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Bocs mindenkitől, este 6 óra van, hello mindenkinek, hello Jami. Gondoltam, lepjük meg a hallgatókat, meg a nézőket.
2: Geri, neked annyira jót tett ez a kutya, de tényleg, Geri teljesen fel van szabadulva. Egy állattal dolgozom tulajdonképpen.
1: Egy boldog kutya tulajdonossal. Mit hozott ki belőlem a süsü? De
2: így
1: tényleg.
2: Van. És képzeljétek el, akármikor beérek ide a rádiói stúdiójába, ránézek az arcára Gerinek, most vagy a süsü kezd el rád, vagy te nagyon a süsüre hasonlítani, de ilyen létezik egyébként, hogy a kutyák és gazdik elkezdenek egymásra hasonlítani. Most nem tudom, hogy én ha mondjuk úgy nézek ki, mint Nóbika, akkor az lehet, hogy elég vicces. De hogy tényleg elképesztő aranyos kutyusa van Gerinek, ha még nem láttátok az oldalain, nézzétek, mert én ilyen boldog kis kutyát én még nem láttam tényleg.
1: De drága vagy, nagyon köszi, Jami. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Még egy órán át mixelünk, ez továbbra is a Rádió egy Live Mix élőben. Menjünk tovább.
2: Alex Kenji-vel fogok kezdeni, azzal az Alex Kenji-vel, akivel egyébként én dolgoztam már együtt. Ez a Bambolé még egy

0: a szavazás, képzeljétek el, bármilyen zenére voksolhatok az elmúlt 20 évből, top500@radio1.hu, jöhetnek a voksok folyamatosan 024-ben, telefonon, SMS-ben, Viberen, Instagramon, valamint a TikTokon is. Közlekedés információkkal jövünk közben. Baleset a 31-es főúton történt pár perc a Mendei Sűsáv között a 40-es kilométernél, és egy defektes teherautó tartja fel a forgalmat az M0-áson a déli szektorban, a 6-os főút csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, ez nem ér, 6-kor kiesett a számból a túrós bukta, imádom a műsort, főleg ha huhogtok, írja Mónika.
1: Szívesen. Szeretem a túrós buktát. Most csak arra tudtam, bocsi, ebből a mondatból ennyit tudtam kihallani.
0: Nem baj.

0: számmal.
1: Yes, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
0: Így van, Tóth Abigail jön, nagyon szeretjük tőle a Sugar Daddy-t Accent-tel közösen, ugye, amit megalkottak, viszont tényleg Tóth Abigailre viszont nagyon büszke vagyok. Most is benne van egy műsorban, egy éneklős műsorban, úgyhogy hajrá, Abigail, itt is szól a Rádió 1-en.

0: Hát Bob Sinclairtől ez az iménti Borderline 2022-ből abszolút ilyen. Mekkora találat ez Jamina tőled, úristen?
1: Vannak ilyen underrated dalok, és nem is értem, hogy hogy nem kerülnek ezek egyébként köztudatba akkor, vagy csak mi siklottunk el fölötte, de hogy annyira kellemes, és annyira én nekem dallamtapadásom tud lenni tőle, tehát ez annyira meg tud maradni szerintem, úgyhogy tőlem biztosan hallani fogjátok itt a rádióban.
0: Mint egy igazi élvezet, kincs olyan volt ez a dal. Annyira jók Jamina zenéi, hogy a kutyusom is mindig boldog, ha titeket hall, írja Anna Mária.
1: A kutyáknak van egy-egy dallam, ami bántja a fülüket. Például nekem a Tokyo Driftet, ha lejátszom Nobinak, azonnal vonyít rá.
0: Süsűnek a kedvenc száma Harry Styles-tól a Sign of the Times.
1: Ja, hogy neki kedvenc száma
0: abszolút
1: van, bocsánat.
0: Igen, ezt mindig meghallgatjuk. Konténer pakoláshoz adjátok az erőt, nagyon jók vagytok, köszönöm nektek, üdvözlettel. Ádám a Púp úr. Nem tudom, hogy Ádám vajon a rádió egy konténerbe pakol ebbe újabb ajándékokat. Nem tudom, hogy ő nálunk dolgozik, vagy beépített ember. Szerintem ez ott egy másik konténer lesz. Viszont a rádió egy konténerre tel is tele van ajándékokkal, és ne felejtjétek, a játék végén egy valaki fog mindent elvinni, ami csak a konténerben van. Két kulcsot is kaphatok majd tőlem este 7 és 8 között. Hydration break, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, Jaminának hozok finom szűrt vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így van, jövök vissza majd a Get Lucky-val, úgyhogy maradjatok mindenképpen pár perc.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval. A városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Két éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább két nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. Két év, két termék.

0: még 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
2: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
3: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
4: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktető fóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Aszta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
7: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
12: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8 949 000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: A Protexin kell.
17: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertár is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
19: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medicalt, ahol több szakrendelés érhető el.
20: Szakrendeléseink
19: neurológia, radiológia,
20: sebészet,
19: proktológia,
20: kardiológia,
19: fülorgégészet,
20: urológia,
19: nőgyógyászat,
20: kissebészet,
19: pszichiátria,
20: Orden magánvérvételi pont.
19: Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal
20: és az elegancia.
19: www.elixirmedical.hu.
21: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
22: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.

0: Kungs és a Never Going Home a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is két órában, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, mi sem megyünk haza, 5-től 7-ig mixelünk továbbra is nektek Magyarország legjobb DJ-vel, holnap pedig úgy készüljetek, még lesz egy kis eső, szombaton és vasárnap viszont sokat süt majd a nap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: És akkor Jamina, figyelj, hogy mi mindenre emlékeznek a Rádió 1 hallgatók. Sziasztok, lassan 2 éve volt, hogy Jamina lecsepegtette élőadásban a DJ pultot. Soha nem felejtem el ezt az adást. Mindig eszembe jut ez, amikor Jamina zenél. Sokszor megnézem azt a videót, és számomra mindig egyre viccesebb, de még mindig a legjobb DJ vagy, így tovább írja valaki.
2: De miért ez a videó, hol van meg? Ez nem is értem egyébként.
0: Én felraktam a TikTokra.
2: Ja, tényleg?
0: Nagyon igen, szeretem.
2: Most is sikerült egy picit, de nyilván erre...
0: De ez maradjon a mi kis TikTok. Végül is csak a világ jelenlegi legmenőbb lemezjátszói vannak itt a stúdióban, úgyhogy... Jó, ezt senkire...
2: De azonnal orvosabban. Ha a pólom, akkor a pólommal, de azonnal leszoktam takarítani, úgyhogy nincsen semmi probléma.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Héttől a Rádió 1 kívánságműsorban játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal. Megyünk tovább.
2: Éridlem David Gettát a következő dalban, ugyanis Bibi Rexával dolgozhatott együtt. Várom azért azt a performance-t, amikor a Sad Girls-t előadják valahol, úgyhogy tényleg remélem ezt valahol a világhálón hamarosan feleljük. Jön ez az új dallal megyünk tovább, tehát David Guetta jön, és Bibi Rexa itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Ról üdvözlettel a térműtött Ádám Miskolcról.
1: Fel fogok készülni akkor arra szerintem lelkiekben. Köszi szépen, nagyon hálköldöd.
0: Jami, én vagyok az Bence, aki beárult 2 éve a Gerinek, hogy lecsepegteted a pultot. Azóta is minden nap figyelem minden adásotokat.
1: És én büszke vagy rá. Köszi szépen.
0: Drága Jami, megérdemelte jár a taps. Óriási volt az elmúlt 2 óra, nagyon köszönöm. Mi találkozunk vasárnap este a Jamina Next DJ tehetségkutatón. Elképesztően várom.
1: Én is nagyon várom. Tényleg egy mini projekt, egy mini kis szerelem projekt lett ez az egész. Úgyhogy nagyon várom. Biztos nagyon izgulnak ugye hát nem szeretném versenyzőknek hívni őket, mert ezt tudnotok kell, és tudják ők is, hogy ez nem egy verseny, ez egy lehetőség, amit én megadtam nekik, és Juhász Gerit pedig szeretettel várom a zsűriszékben, ugyanis ő is a rádió egy képviseletében meg fogja nézni ezt a 15 jelentkezőt, és szerintem a lehető legjobban fogja elbírálni őket.
0: Abszolút. Nagyon-nagyon várom, nagyon sok sikert kívánok innen is mindenkinek. Jami, mi pedig akkor ott találkozunk, aztán pedig a rádióban, ugyanitt a rádió egy stúdióban jövő héten.
1: Így van, és ne felejtsétek, hogy streamelve lesz valószínű majd az esemény, úgyhogy fogjátok tudni nézni, aki nem tud a helyszínre eljönni.
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánságműsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És jönnek a játékok kulcsokért a Rádió egy konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül! Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerület

0: egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Telefon.
6: Kávé.
5: Reggeli.
6: Kávé.
5: Munka.
6: Kávé.
5: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panorámalapfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
11: Egy ilyen be.
10: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
12: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
10: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
12: Szomharisnyában.
10: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, nagyon...
11: Hófehér pólóba.
10: Hófehér pólóba, farmerba.
11: Fehér ing legyen.
10: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Zöld falat adtak át a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, írja Minap. A növényfalat a diákok egy tavalyi decemberi kassai versenyen nyerték el. A kezdeményezés a környezettudatosságra és annak fontosságára hívja fel a fiatalok figyelmét. Miskolcon készült a világ egyik legrangosabb gasztronómiai versenyére, a Magyar Cukrász és Szakács válogatott, tájékoztat a Minap. A felkészülés során a versenyhelyzeteket és a munkafolyamatokat gyakorolták. A tréningen a csapat tagjai éles körülményekhez hasonló helyzetekben tették próbára tudásukat. Gyilkosság áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írja a Bon. A férfit a 2024-es választáson egy egyesület jelöltjeként választották meg. A rendőrség továbbra is nyomoz, hogy tisztázza a történtek körülményeit. Este 11 fok várható csökkenő felhőzettel. Éjszakára tovább tisztul az ég.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra, kulcsokat fogok osztogatni, és dalkéréseket fogok teljesíteni. Fruzsi, mi újság, milyen estét van?
1: Jó estén van, köszönöm szépen, már próbálkozok itt a játékkal, de úgy látszik, rosszkor telefonáltam.
0: Nem rosszkor, hanem kicsit hamar. Még nem indítottam el. Milyen dalt szeretnél addig?
1: Akkor nőjtel egy számot.
0: Jó, megkapod a legújabbat, kinek menjen?
1: Férjemnek és a kisfiamnak. További szép estét kívánok magunknak.
0: Jön is akkor nektek a Golden Summer, egy zseniális újdonság, Lojtó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Holnaphoz 2 hétre lesz a nagy konténernyitás, tehát 15 nap múlva kiderül, ki az a szerencsés, aki mindent megnyer, ami csak a Rádió Egy konténerben van. Lehet, hogy az a valaki, akit most kapcsolok adásba. Halló, halló!
1: Ja, Isti vagyok, már nagyon-nagyon régóta próbálkozok, és nagyon-nagyon izgulok.
0: Hallom, na mondd nekem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a 10. megvalakul!
1: Aujjúj, atyavilág, hú, hát igazából el se tudom mondani, annyira belém fagyott a szó, miközben jövök a páromért Budaörsre, remeg az egész testem egyébként, hát nem tudok mit mondani erre, atyavilág tényleg.
0: De jó hallani az örömöt a hangodon, és lehet, hogy ez a kulcs nyitja majd a konténerünket október 9-én.
1: Hát, ez ki tudja, igen, bármikor, bármi lehet.
0: Van ugye eddig a Rádió Egy konténerben autó, utazás, nagyon sok konyhagép, klíma, valamint egy szerszámgép csomag, és ez még mindig nem a vége.
1: Így van, hallottam. Tavaly is nagyon követtem, és nagyon próbálkoztam már tavaly is.
0: Tavaly nem sikerült kulcsot nyerni?
1: Nem, sajnos abszolút nem sikerült.
0: Na idén végre megvan konténernyitás, tehát október 9-én drukkolok neked is.
1: Rendben, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: És a játék természetesen folytatódik, már néhány perc múlva Ray Dalton énekel közben itt a Rádió 1-en. Ez a Blood Runnin'.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, pénteken még lesz némi eső, szombaton és vasárnap viszont kitisztul az ég, 24-26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Julcsi, parancsolj!
2: Accentől szeretnék kérni egy dalt.
0: Accent, oké, kinek menjen?
2: Neked is, magamnak.
0: Neked és nekem?
2: Igen.
0: De romantikus. De kedves vagy. Mit üzensz magadnak?
2: Hát, hogy kitartás, mindjárt vége a munkának.
0: Mivel foglalkozol?
2: Tégségbe dolgozom.
0: Meddig vagytok nyitva?
2: 9-ig.
0: Megéri nyitva tartani olyan sokáig?
2: Meg. Nagyon sokan jönnek.
0: Hál' Istennek, sok-sok vevőt kívánok nektek, és akkor ez hamarosan a tiétek. Közben pedig figyelem, játék indul, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon szépen gyűlnek a meglepetések az ajándékok a Rádió Egy konténerében. Kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló, halló!
1: Szia Tamás, vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Hello Tamás, honnan hívsz és mióta próbálkozol?
1: Szigethalomról. Hát mióta lehet telefonálni, azóta hívom minden nap, amikor sikerül.
0: Akkor jó két hete, lassan már három.
1: Igen.
0: Kérem szépen a Rádió Egy szlogent, itt el ne bukj.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik, megalkul!
1: Szuper! Nagyon jó, köszi Geri.
0: És lehet, hogy ez a kulcs fogja nyitni a Rádió Egy konténer október 9-én. Ha így lesz, tudod, hogy ez mit jelent?
1: Tudom, szeretnénk el kell vagy. Felperegni.
0: Gurulni, ennek a Balázs nagyon-nagyon örülne, szóval ha tiéd a győztes kulcs, mindent viszel, ami csak a konténerben van.
1: Szuper lenne.
0: Menni fog a gurulás is, remélem.
1: Megpróbáljuk, hogy be.
0: Szerintem érdemes gyakorolni, mert hogyha nem lesz jó, okay. akkor a Balázs belé fog állni, és én azt nem kívánom neked.
1: Jó. Oké.
0: Úgyhogy gyakorold a gurulást mindenféleképpen.
1: Okay.
0: És drukkolok neked is, konténernyitó parti október 9-én pénteken.
1: Köszönöm szépen.
0: A játék pedig természetesen holnap reggel Balázséknál folytatódik itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ma is a Rádió egy kívánság műsort. Halló, halló!
1: Ja, Anti vagyok.
0: Hello, Anti, mit kérünk?
1: Ed Sheerantől kérnék egy dalt.
0: Ed Sheeran, oké, kinek menjen?
1: Ferikének, a barátomnak.
0: Ferikének, mit üzensz neki?
1: Hát, viselkedjen rendesen.
0: Mi Ferike rossz kisfiú?
1: Igen.
0: Hány éves ez a Ferike? Megkérdezhetem. Tippelhetek? 9?
1: Ferike 42.
0: Ferike 42 is szemtelen.
1: Igen.
0: Megy is akkor neki Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszi, szia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió 1-et halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig egy csomó zseniális vadi új zene a World Is Mine Radio Show-ban Regán Lilivel és Joer Juniorral. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
4: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
5: A Protexin kell.
6: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
4: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 20 éves jubileumát ünnepelte a miskolci Szépkorúak háza idősek otthona, tájékoztat a Minap. A 2006-ban megnyílt intézmény lakóit, dolgozóit és támogatóit ünnepségen köszöntötték. Az eseményen az otthon munkáját, a közösség erejét és az elmúlt két évtized eredményeit méltatták. Irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a Petőfi Könyvtári Napokon Miskolcon, írja a Minap. A kétnapos eseményt szeptember 25-én és 26-án tartják a Petőfi Sándor Könyvtárban. A részletes program az intézmény közösségi oldalán található. 3 ezüstérmet szerzett Földi Bence az Európa Kupán, számolt be róla a dvtk.eu. A klub kerékpárosa több versenyszámban is dobogóra állhatott a nemzetközi viadalon. Eredményével tovább gyarapította a diósgyőri kerékpársport sikereit. Este 11 fok várható csökkenő felhőzettel, éjszakára tovább tisztul az ég.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Diszkó!
7: Diszkósít! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello, hello!

0: Vagy Picsivel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, ma a zenei híreket Bárány Attila szolgáltatja.
0: Nincs
1: a zenét
0: is.
1: Én DJ Junior vagyok, figyelek, hallgatok, és én mutogatok, de csak azért, mert nem vagyunk élőben.
0: Ladies and gentlemen, madame and herman, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jön a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig, és tényleg nagyon remélem, hogy Attilánál jó sok zenehír van.
2: Van rengeteg. Például Alex Kencsiről, aki most érkezik, rögtön tudok mondani valamit. 15 évvel ezelőtt sokkal jobb zenét csinált. Jön a Bambolé, jó szórakozást mindenkinek!

0: Soja, Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek. Bárány Attila mixel, zenei hírekkel is jön majd. Itt van Honvai PJ és In DJ Junior, és én csak figyelek, de komolyan ma.
1: Be kell számolnunk arról, hogy ki hol játszik a hétvégén. Én szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a fővárosi, a budapesti rezidenciám nyitó bulián, utána pedig megyek majd Zalaegerszegre.
0: Én balatoni bobozok egyébként most szombaton, az áró buli lesz ezen a bizonyos helyszínen, Balaton Fűszor, ahol egész járon rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt a Diszkosit is.
2: Én meg csak annyit szeretem.

0: Dák és Meredisek, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kecskeméti Attila, Louis Robert, Gyula Dani és Molnár Gábor. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Csak azt akartam kérdezni, hogy az a Koller, az a rádió egy DJ, akivel te dolgozol, vagy nem?
0: Mit tudom én?
2: De a neve stimmel?
0: Mit tudom én?
1: És tudod, hogy hol dolgozol?
0: Vele. Igen, ilyen kérdéseket lehet egyébként föl. Kollárból egyébként kettő van, az egyik Rádió 1-es, a másik pedig a haver. Barátom, úgyhogy ez belefér. Gyerekek, megyünk tovább az igazi mai slágerek között. Érkezik egy olyan dal, amit egyébként először én az AI-hoz kötöttem, de kiderült, hogy ez valójában nem a mesterséges intelligencia szüleménye, de egy csomó videó alá betették, és én azt gondoltam, hogy csinálok bele egy húzosabb verziót. Na, ez nem olyan veretős, amilyentől meg szokott ijedni a hanvaj, de élvezhető minőség. Alon Air és a Back to Yours érkezik itt a Rádió 1-en a diszkós

0: Mocskos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket vagy én pörgetem, úgyhogy nem nekem kell jönnöm zeneírekkel, de ezt várják el tőlem, úgyhogy megmondok valamit.
1: Ennyi volt?
0: Persze.
1: De a zeneír? Semmi?
0: Semmi.
1: A következő előadó, ki lesz a következő előadó?
0: Majd elmondom, mert várjál.
1: Jó. Oké, én Szombaton balatoni bobozok, ezt szerettem volna mondani, meg egy zenei hír. DJ Junior remixel 2026 nyáriak letölthető a DJ Junior Facebook csatornán.
0: Ja, hogy ez zenei hír?
1: Ha már
2: zenei hírek, akkor ne tessék elfelejteni, október 24-én lesz majd a soron következő diszkósít aktivizáció. Békés Csabán, tessék megérkezni jókorán.
1: Jó lesz.
0: 25 évvel ezelőtt készítették az eredetiét a következő dalnak. Magyarán ez egy cover, mert ez klubzene, tehát nem retro. Ez egyik nagyon fontos zenei hír. A másik, hogy a Deep Swinget egyébként én eredetiben nem is szerettem annyira,

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosít a rádió. Egyen 21 évesek leszünk idén, és ezt meg is ünnepeljük december 5-én majd egyébként Budapesten. És ha már diszkosítra beszélünk, akkor az előző nap december 4-én pedig megyünk, érkezünk majd pénteken Pécsre, és ott is lesz diszkosít. Szerintem ott is a szülinapot ünnepeljük, hiszen ahogy évfélt üt az óra, és mi beállunk a játszók elé, tulajdonképpen a diszkosít születésnapja lesz.
1: Nekem erről a 21 évről mindig az jut eszembe, hogy látom, hogy kezd szétesni a produkció, nézd meg, az ember dobálja majdnem. És Attilának már százszor megköszöntem, hogy egy csomó esetben egyébként láttam, hogy hogyan nem kell valamit csinálni, és el tudtam kerülni a nagy gödröket, de te is kezdesz ebbe a kazba bekerülni.
0: Én nagyon, persze.
2: Október 31-én egyébként én Imael Angellel fogok közösen fellépni Nottinghamben, az ottani Halloween-i partin. Ez arra jutott eszembe, hogy a mesterséges intelligenciára csinálta eredetileg a következő dalt is, de persze én nem úgy játszom, hanem a saját értelmezésemben. Peter Axon érkezik, valamint a Glass and Dust, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Szájhal Mónikára fel!

0: egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior Bárjátél és jó magam Hambai Pici, búcsúzunk mestére. Én azzal, hogy ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, most szombaton pedig várok mindenkit sok-sok szeretettel a fővárosi, azaz a budapesti rezidenciám nyitó bulián, utána pedig Zalaegerszegen. Szavasztok!
1: Én azzal búcsúzom, hogy pénteken a Alsónémediben, szombaton Vecsésen káposztás bulin lehet velem találkozni, utána pedig Dance Ice-ed még hozzá évféltől egészen 5 óráig ott leszek a klubban és pörgetem majd a lemezeket. Minden információ rajongói oldalon a Facebookon. Ez az ősz első és egyetlen fővárosi Dance Ice-et bulia. Sziasztok, Bárány Attila voltam.
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy DJ Junioros remixek, amiket nyáron készítettem, azok elérhetők a DJ Junior Facebookon. Fő van felső posztba rakva ez a bizonyos remix pak. Ezen kívül én szombaton a balatoni Bob szezonját zárom Balatonfűszön, este 8-on már várok mindenkit oda nagy szeretettel, és holnap este péntek lesz, 8-kor diszkosít újra itt a rádió, én mixelek majd.
1: Utolsó szójogával érkezem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A következő három órában megmutatjuk, mit most a legmenőbb, a legdivatosabb zenék Ibizától, New Yorkon át egészen Londonig. Ebben ma elsőként Regán Lili segít. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ne is vesztegessük az időt, induljunk el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0. Akár ezt is mondhattuk volna az iménti darra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és egy saját zenén jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Mennyire vagány ez a zene, Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszóknál, és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili

0: Rádió Show-ban, a Rádió Egyen, és nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének, hátra van még 2 órányi mix. Maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen!
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
5: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: múlt este 10, hello mindenkinek, mixelünk tovább, mellettem a stúdióban még mindig Regán Lili, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És ezt a mai második szettet szemfelttel kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: és a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikussal, Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

A Rádió Egyen Magyarország legjobb DJ-ivel. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you mean, every time that we rock to the beat.

0: Nine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, és pörgünk is tovább, maradjatok gyors helycsere mellettem itt a stúdióban, és jön is Joel Junior.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a rádió.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Egy fantasztikus norvég trió és egy elképesztően jó dal, ez volt a Bausa és a Magnetic a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Joer Junior a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: World Is Mine radio show.
1: Bow with me, absorb the rush.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Seinfeld és a zseniális Coldplay feldolgozás Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Joe Jr. utolsó előtti trackként játszotta ezt nektek ma. JJ és Zseni voltál, mint mindig. Köszi ezt a ma estét!
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joe Jr. voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint a Medúza és a Don't Wanna Go Home. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terágette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hozom már is az óra showmennyét, Accentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami most arra ismét egy egyszemélyes show műsor, és hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, Rihanna és egy klasszikus a folytatásban, mert hogy az esetében még új dalokról nem beszélhetünk, még, de már stúdiózik az énekesnő és ezt a férje, A$AP Rocky is megerősítette a nyáron. Annyit tudunk a készülő új albumról, ami egyébként 10 évvel követi majd a legutóbbi albumát, az Anti-t, hogy reggae behatások nagyon érezhetőek lesznek rajta. Ez nem egy reggae album lesz, hanem egy Bob Marley album, de úgy nyilatkozott Rihanna, hogy a reggae motivumok visszaköszönnek majdnem az összes dalból. Hát azért volt már neki reggae dala, ha emlékszünk rá, a Man Down, én ezt nagyon szerettem tőle, teljesen más stílusban énekelt, érezhető volt, hogy a szívéből jön ez a műfaj, és most már meg is teheti, hogy egy olyan albumot rakjon össze, ami mindenféle megfelelési kényszertől mentes, most egy korábbi nagy dance-pop sláger szólt tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Eva Max, egy nagy Rádió 1-es kedvenc, a Baby or the Problem-mel szólt az előbb. Ugye Eva Max az, aki már egyszer nyert Rádió 1 top 500-as listát, és hogy idén kinyeri, hát ezt még bőven nem tudjuk, annál is inkább, mert csak most kezdődött el a szavazás, hát természetesen akár az énekesnőre is jöhetnek a voksok, vagy erre a dalra, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, lehet SMS-ben szavazni a 0620-311-111-es számra, vagy az e-mail címünkre küldeni a voksokat, ez pedig a top 500 kukac radio1.hu. Ezekben a pillanatokban kezd csak összeállni a slágerlista, és hát jövünk október valamelyik hétvégéjén. Szóval Rádió 1 top 500 nem sokára, ez pedig a Repeat It Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: wanna see.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. The Fate of Ophelia, Taylor Swift dalát hozom. Hát akik nem értik még mindig ezt a Taylor Swift varázslatot, sokan vannak így, ez a dal is csak egy újabb bizonyíték az énekesnő hihetetlen nagy varázserejére, mert hogy Shakespeare-re utalni, Fate of Ophelia, és aztán toplistás dalt gyártani ebből a témából, hát ezt tényleg nagyon kevesen tudják. Taylor Swift-en kívül lehet, hogy senkinek nem érdemes próbálkoznia vele. Persze most is sztár producerekkel dolgozott az énekesnő, bevált, és már sokat bizonyított producerekkel, például Max Martinnal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajozó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország le!